ideig elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: A hűvös éjszakát enyhe nappal követi ma is. Díjazta a Maros megyei tanfelügyelőség azokat a diákokat, akik 10-es átlagot értek el a 2026-os képességvizsgán vagy az érettségén, és lezárultak a Siegfried Murasen kormányában jelölt miniszterek parlamenti meghallgatásai. Jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Több mint 50 millió euró uniós támogatást kap két romániai gáztároló fejlesztése, a Marosvásárhelyi Depomureș és a Dumbovica megyei Bilciurești. A Depomureș 12,77 millió eurót kap, kapacitása első szakaszban 300-ról 400, majd 600 millió köbméterre nő, a napi betáplálási és kitermelési kapacitás pedig 3,5 millió köbméterre emelkedik. A Bilciuresti tárolónál a napi kitermelési kapacitást 14-ről 20 millió köbméterre növelik, a beruházások az európai gázellátás biztonságát erősítik. Díjazta a Maros megyei tanfelügyelőség azokat a diákokat, akik 10-es átlagot értek el a 2026-os képességvizsgán vagy az érettségén. A kitüntetettek között van a Marosvásárhelyi Uniria Főgimnázium egy tanulója, valamint az Alexandru Papiu Ilarián Főgimnázium két diákja. A fiatalok oklevelet és virágot kaptak a nyári országos vizsgákon elért eredményeik elismeréseként. A tanfelügyelőség köszönetet mondott a diákoknak, tanároknak és a szülőknek a teljesítményt támogatásáért. Lezárultak a Siegfried Murasen kormányában jelölt miniszterek parlamenti meghallgatásai. A tegnapi második napon 6 jelölt kapott kedvező, 4 pedig kedvezőtlen szakbizottsági véleményt. Pozitív véleményt kapott többek között Cseke Attila fejlesztési, Ötvös Koppány Bulcsú kulturális, Vanetszójú külügyi, valamint Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter jelölt. Negatív lett Andrea Kis igazságügyi jelölt meghallgatása. 65-en szavaztak ellene, 42-en mellette. Ma 13 órakor következik a döntő parlamenti szavazás a kormány beiktatásáról. Hivatalos látogatást tesz ma Prágában Nikus Ordán államfő a cseh köztársasági elnök meghívására. Nikus Ordán a cseh államfővel és miniszterelnökkel, valamint a cseh parlament kétházának elnökével is tárgyal, és találkozik a Csehországban élő román közösség tagjaival. A megbeszélések középpontjában a román-cseh együttműködés, Európa biztonsága, az uniós ügyek, valamint a gazdasági és védelmi-ipari kapcsolatok állnak. Drónmaradványokat és egy krátert azonosítottak a Braila megyei Gropény térségében, közölte a Védelmi Minisztérium. A helyszíni vizsgálatok szerint a drónon robbanóanyag volt, amely a földnek csapódáskor automatikusan felrobbant. A becsapódás után keletkezett tűz csak kisebb mezőgazdasági területet érintett. A drónmaradványait a román hírszerzőszolgálat egységei további vizsgálatra elszállították. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a bukaresti ítélőtábla Călin Georgescu volt államfőjelöltet, a bíróság helyt adott a díjkot fellebbezésének. Călin Georgescut azzal gyanúsítják, hogy egy üzletembert 1,1 millió euróval károsított meg. Az ügy másik gyanúsítottját, Ionel Russen üzletembert is vizsgálati fogságba helyezték. A bíróság döntése jogerős. A hűvös éjszakát enyhe nappal követi, a reggeli párafoltok feloszlása után sok napsütésre, csapadékmentes időre készülhetünk, 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, Marosvásárhelyen most 5 fok van.
0: Most pedig.

0: Hát jó reggelt, csodás, szerelmetes, szép szerdát mindenkinek. Szervusztok, kereken két hét után itt vagyunk, ismét kezdődik a hármas szabály, és nagyon örülök, hogy végre hazataláltam.
1: Jaj, milyen jó, a nagy visszatérőt hallottátok, Máté Kincsőt, akit szerintem a GPS és a szíve is hozott jó eséllyel hazafele. Berecki Szili is itt van, én Nagy Endre vagyok. Indul a mai kiadás szeptember utolsó szerdáján.
2: Pontosan, én is jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon nagy szeretettel indul a szerda, a Kincső üdv újra a fedélzeten. Menjünk tovább jó zenével, Enrique Iglesias és Sean Paul, következik Subin Miller Rádió, úgyhogy fel a hangerőt, indulunk már is.
3: Ez a hármas szabály,
4: a maga nemében páratlan.
3: Rádió Gaga, Subin Miller.

0: 7:10 van a szerelmetes szép szerdában, ugye ott tartunk, próbálom felvenni a fonalat, szerdánál tartunk, kicsit ilyen hétfő hangulatom van, nézzétek el, azt hiszem, hogy ez így valahol természetes.
1: Belefér.
0: Szeretnék valamit nyilvánosan is hangosan megköszönni.
2: Igen?
1: Na.
0: Endre!
2: Mit csináltam?
0: Ó, te Endre, nem csináltál semmit, mert most akarok megköszönni valamit.
2: Mikor egy nő mondja a nevedet.
0: Nem, akkor van valami, amikor azt mondom, hogy nagy Endre.
2: Ja, értem. Jó,
0: szóval, kedves drága Endre, köszönöm szépen, hogy a fűtést bekapcsoltad.
2: Ja, nagyon szívesen. Igazából magamnak kapcsoltam, de hogy te is itt vagy, te is kapsz belőle. De nem rád gondoltam azért. Ugye, Szili?
0: Igen,
1: persze. Köszönöm. Persze, mondta reggel, amikor bejött, már mondta, hogy figyelj, hát azért kincs, mégiscsak egy kicsit azért a trópusibb levegőz van szokva, azért más cipruson egy kicsit az élet. Na úgyhogy nyomjuk be ezt a fűtést. Így indult. Hát mi 2 hetet fagyaskodtunk.
0: Igen,
1: hát
0: mire kisporoltuk.
1: Szóltuk a főnökségnek, hogy nem fűtünk egyikünk se, vacogunk csak azért, hogy mire visszajössz, akkor tudjuk
0: az teljes gázzal lehessen nyomatni a fűtést. Hát köszönöm szépen minden esetre.
2: Igazából rendeltem egy raklapnyi borkányt ciprusi meleg levegővel, azt engedtem ki, azért érzed ennyire itt van.
0: Ennyi még van.
2: Ez még ott tani?
0: Ennyi még maradt a tüdőm ballebenyének.
2: Érzem a sót.
0: Érzed a tengeri illatát? Tudjátok, hogy a világ nem vagyok biztos benne, de egyébként simán megtörténhet, hogy a világ egyik legmelegebb tengere a földközi tenger. Hát én életemben langyos vízben még nem fürödtem, de ez hallál, komolyan mondom, hogy adott ponton meleged volt bent a vízben, olyannyira rettenetes.
1: Sziasztok, ez az én helyem.
2: Én mentem.
1: Ez az én helyem. Várjál meg, Endre, jövök én is.
0: Én ezt életben nem jártam még szerintem ilyen messze, viszont el is döntöttem, hogy ha más nem évi rendszerességgel egyszer vissza kell járni. De zseni hely, maradjunk annyiban. És tényleg a meleg víz, az viszont meg fájó pontja volt, amikor Bukarestben landolt a gépünk, hogy az ilyen hőségből a hangulatba érkeztünk meg.
2: Mert bundakabátot nem vittél magaddal a hazatérésre.
0: Illetve hát, hogy ne szégyenítsem meg saját fajtámat, azért Vargyasi lévén hidegből gyűvök, azért a bundás kapuszni is ott volt nálam, tudván, hogy lesznek valószínűleg azok a nagyon hűvös éjszakák, aztán azok nem voltak, viszont mikor visszajöttünk az országon, tényleg egyértelműen használt vettem. Mióta van itt ilyen hideg?
2: Megszoktuk. Most kellett volna azt mondjuk, Szili, hogy mióta elmentél, a nap sem süt, de...
0: Jaj, édese, de
2: azért sütött. Napközben jó idő van, tehát most jön az, készülj rá, amikor, hogyha nem pakolsz rendesen ki az autódból, akkor elkezdted most szerdán, péntekre egy rakás meleg cucc lesz a csomagtartódban, mert télben nem kell.
0: Ez a réteges öltözködős vetközös...
2: Igen, ez a rétegesen perindus. Öltözködik a csomagtartóban az autóm.
0: Jaj, Istenem, nem szeretem. Az tény, hogy a pufajka mellén ma reggel én is leakasztottam azért a fogasról, tudván, hogy mire lehet nagyjából számítani, főleg ebben a korai órában. Nem maradjunk annyiban, hogy ennek van helye és ideje, nem? Annak rendje és módja szerint.
1: Persze. Mi ezt szeretjük, nincs ezzel baj. Reggel, téli, délután, rövidűs, ez pont jó, tökéletes alkalom arra, hogy az ember meghűljön, meg ilyenek. Tehát, hogy ez erre jó. De szeptember vége van, hát most minek kell, de mit szél, ma is 20-valahány fok lesz, ugye jó lesz.
0: Nagy, 20-valahány fok? Komolyan? Mm. Akkor túlöltöztem magam. Egyébként azért csillant fel a szemem az iménti lebetegedős, meghűlős történetre. Na, ki az egyetlen, aki közel 40 fokban cipruson is képes meghűlni, meg lebetegedni? Amit nem pakoltam, de hál' Istennek nagyon jó kis periterok vannak ott, ezek ilyen non-stopok, szóval, hogy lehet kapni papírzsebkendőt. Nem akarom többször kimondani, mert nem biztos, hogy helyes.
2: Milyen peripuk-puruk?
0: Periptero.
2: Periptero?
0: Periptero. De azt hiszem, remélem nem periptero, és felfordítottam, és megcseréltem, hanem periptero, de non-stop. Maradjunk annyiban. És egy csomó vagány dolgot lehet ott vásárolni, inkluszíve papírzsebkendőt is.
2: Lehet kapni papírzsebkendőt.
0: Képzeld el, nem a világ végén jártam. Ez az 0730 54 88 88. Nálatok milyen helyzet, milyen az idő, írjátok meg.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Rihanna is az only girl in the world. Hogyha ő volna az egyetlen csaj a világon, akkor sok opciónk nem volna nekünk férfiaknak, de így se bánnánk a dolgot. Bánnád, nagyon csak néhányan. Azért ne felejtsük el, hogy nősek vagyunk mind a ketten.
1: Igen, és ez sem, hogy 4 milliárd férfi ember van, kb. Egy nőre maradna, úgyhogy ezt
0: de
1: is gondoljátok
0: olyan, mint amilyen kiteszünk mi ketten.
1: Szikében. Na ez az.
0: Szóval ezt megbeszéltük.
2: Ne, inkább egyenként, jó? Tehát egy se olyan, mint egyenként mi. Köszönöm, jó, csak okay. Ennyi pontos.
0: Rendben, akkor ez nem kell csapatmunka legyen, de azért Jánát megkérdezzük, hogy szeretné. Marha oda kerül a dolog. Közben van egy nagyon fontos kérdésem.
1: Na,
0: ha már ilyen szépen visszatértél messze délről a szerelem tengerről, egyrészt a cápa körözötte, mint a dalban?
1: Nem volt cápa.
0: Nem állt a cápa?
1: Nem, semmi.
0: Nem volt semmi ilyesmi. Jó, szuper.
1: Mármint, hogy a cápa nem az. Ez emlékszel a dalra, amikor barkóbáztuk a mikrofonnal? Mielőtt félreértenéd, igen. Szóval nem volt cápa.
0: De hogy állnak a déliek a siestával, a délutáni pihenővel? Ezt tudnom kell nekem, mint nagy szundi mesternek, hogy van-e ott is ilyen siesta történet, vagy te nem vetted észre ezt a dolgot?
1: Nekem nem tűnt fel. Szerintem az egész napjuk egy nagy siesta, hogyha engem kérdezel. De komolyan mondom, most viccet félretéve is, persze valószínűleg ők is nagyon szorgosan dolgoznak, legalábbis turistaként az ember ezt tapasztalja, de komolyan mondom, tudjátok mennyivel...
0: Dicséred őket, mert vissza akarsz
1: menni. Persze, várjanak csupa szeretettel. Mennyivel egyszerűbb, meg sok szempontból kényelmesebb ez a mediterrán létezés. Komolyan, tehát kezdve attól, hogy a gázszámla eszedbe se jut, elegészen addig, hogy például ilyen dolgokat tanultam meg, képzeljétek el, hogy olyan régi autókat látsz az úton, hogy látszik, hogy ilyen 30-40 esztendős autók innen van megkopintva, ott van betolpadva, háromszor baleseteztek már, nem tudom mi, és még mindig gond nélkül gurul, mert hogy nincs csapadék, nincs rozsda. Tehát, hogy még a világ két nap lehet használni például a verdákat ilyen tekintetben. Mondom, gázszámla, autó kérdése, és úgy egyáltalán maga az, hogy nem tudod, mi ez a kapucnis hudi, vagy a nem tudom, a cipzáros felső, vagy a mellényke.
0: Ez nehéz lehet a rockereknek, na.
2: Nem. Bánám, én is
0: van egy jó metalikás felsőt, csat, nagy mediterrán hőség.
2: Ott izzadsz, tudod, délután a 42 fokban, de vesd le, de ne.
1: Felvehetett, csak akkor vállalod az utána érkező kandúrszagot is, gondolom, hogy mi együtt jár ezzel, nem?
0: Tehát, hogy... Biztos.
2: Hát igen. Hát igen, de tényleg ilyen full jó az idő, most így szedte meg is.
1: Igen, mondták, hogy aztán most legalábbis, amikor mi érkeztünk, vagy jöttünk el, akkor ígértek egy hétnyi esőt, de Cipruson az eső is kb. Azt jelenti, hogy 5 percig hull, aztán 3 perc alatt felszárad, mert olyan gyorsan jön és megy a napsütés, úgyhogy nincsenek ott ilyen problémák. Én egy kicsit őszintén megkívántam, hogy ne kelljen, tehát gondoljatok bele, ez a jégvakarósdi, szélvédő, mindjárt itt van az órunk előtt, itt vannak a fagyos hideg, félhetes reggelek.
0: Gondoltam, megkérdem, hogy egy méter jóbik tűzifa mennyibe kerül a cipruséknál, de azt hiszem, hogy fölösleges a kérdés.
1: Nem nagyon. Meg ilyen érdekes.
2: A pálmafának milyen a fűtési értéke?
1: Nem tudom.
2: Az lehet jó fűteni? Jobb, mint a bükkfalm. Akkor lehet, hogy megéri. Exportra. Tényleg, ott pálmafás helyet, pálmafás.
1: Nagyon sok pálmafa van, persze. Meg azon mosolyogtam egy adott ponton, hogy az a fikusz, ami odahaza cserében van, ilyen beltéri szobanövényként, az ott faként nőtt. Mondom, hogy ne, ez olyan, mint a növényem. Á, nem, de hogy az a fikusz. Jaj, az a fikusz. Na. Szóval, hogy tanul az ember járni.
0: Az a fikusz maximus.
1: Tanul az ember járni, bármire is jár. De meséljetek, mi a helyzet itthon? Van-e kormány?
0: Ja, nincs. Kormány nincs még, de ma majdnem lesz. Ma majdnem biztos, hogy lesz, megint nem.
1: Na, az már nagyon jó. Mert akár lehetne
2: csak
1: is.
2: Szokásos.
0: Többször nekifutottak, már nem jött össze, mondja Ciri, te tudod jobban.
2: Nem tudom, hogy jobban, hát te tudod jobban szerintem. Csak hogy a tegnap nekifutottak, tegnap előtt meghallgatták a miniszterjelölteket, meg mindenfélét, ma pedig kell szavazni. Hogy jól tudom.
1: Na, akkor ezt várjuk türelmetlenül.
0: Mindenki megkapta persze a jelenlétre az egyest, és a szóbeli megvolt, aztán várjuk, hogy kibukik meg. Ott tartunk, mint az érettségén.
1: Az ez. 07-30-54-88-88. Közben tartsunk ott is, hogy van még fekete-fehér, igen, nem ugye? Úgyhogy játszani is fogunk. Hajrá, regisztráljatok!
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van, a Gaga veled van.

0: Bocsi és az Anxiety, 2 perccel vagyunk, illetve másfél le. Pontosan 7:30 után jó reggelt mindenkinek, illetve jó reggelt azoknak is, akik itt vannak az SMS falunkon. Hát a nagy visszatérő kincset üdvözlitek nagyon-nagyon sokan, olvasok is a szerre, Marika írja, kukurigú, jó reggelt, szerelmetes szép szerdát kívánok nektek, illetve Gyuri, a jó reggelt, sziasztok, végre már kincset is lehet hallani, üdv Gyuri Akenből.
1: Aachen.
2: Ezt szó szerint idéztem.
1: Aachen. Egészségedre, Gyuri.
2: Nagyon nőjetek mindannyian. Drága Gyuri, valóban Aachen, az hol van vajon, atya úristen?
1: Aachen.
2: Ez két A betűvel írandó.
1: Belgium vagy holland? Belgium. Belgiumra tippelek.
2: Na, entre tesz egy belga.
1: Egy belga tippit.
2: Voksot, tippet.
1: Egy tízes a belgákra, egy tízes a belgákra. Senki többet.
0: Jó, igen.
2: Én nem merek tippelni, a fogalmam sincs.
1: Nem Hollandia, te, fú, most elbizonyítanám.
2: Na, én a hollandot lopom, jó? Akkor Endre mondja Belgiumot, én mondom Hollandiát, Szili.
0: Jó, Aachenváros Németország nyugati részén található.
2: Hol?
0: Németország nyugati része.
2: Üdv akkor a németeknek is. Simonnak is jó reggelt kívánunk, itt van a szokásos kávé croissant adag, Atának is egyébként nagy puszi, és jó, hogy itt vagy velünk, és én is jó, hogy itt vagyok, és mindenki nagyon jó, hogy
1: én
2: itt van,
1: jó,
2: bele
1: vagyok
2: bevajodva.
0: Olyan magány.
1: Hát esküszöm, majdnem nem vagyunk magunknál.
2: Komolyan mondom, de milyen jó, néha azt írja, és itthoni idegekbe leányzom. Szóval, hogy jó, puszi mindenkinek, jó itthon lenni, igen.
1: Nézem még ki, igen, jönnek itt még üzenetek. Erika, Asszíria. Nézd meg, Erika azért, Asszíria, hogy édesen. Nagyon örülünk, hogy halljuk a hangot, a drága kincső, mosan a lényeg. A fiúk... Nem, na tényleg örvend neked, de hozzátesz, hogy a fiúk nagyon ügyesek voltak. Gratulálunk, sok szeretettel teszi még hozzá, mert hogy láttad csodálatos videót.
2: Így, hát aztán tartalmakat osztottuk meg Ciprusról is. Köszönet Erikának, nagyon-nagyon kedves vagy. Anikónak jó reggelt, szintén ír, hogy szép szerelmetes szerda reggelt. Kívánok nektek sok szeretettel, legyen csodás napotok. Illetve Józsefnek is jó reggelt kívánunk, aki Gyergyószent Miklósról köszön be hozzánk, és mutatja, hogy komoly egy fok van. Hát Gyergyó az még hidegebb, mint itt mi felénk, nálunk.
0: Hát Gyergyó, kellemes idő van, azt írja nekünk a Margit, hogy sziasztok, jó reggelt, örülök, hogy Kincső is itt van. Én most egy kicsit zavarva vagyok, mert nem tudom, hogy mit kell csinálják az ilyen SMS-ekkel.
2: Nem tudom.
0: De most érted, hogy mire gondolok?
2: Értem, persze. Maradjunk annyiban, lerendezem itt első körben. Hogy jó. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a gratulációkat, meg igen, a nagyon-nagyon kedves szavakat, nagyon édesek vagytok, de ne feltétlen helyezzük a reflektorfényt akkor erre a történetre. Ma reggelben imádlak benneteket, jó fejek vagytok, köszönet a sok üzért, meg minden másért is, és egy nagy orbitális big very kollektíve öleléssel akkor most az éteren keresztül minden jótoknak meghálálom. Remélem, vagy ha nem, akkor bátran panaszkodjatok.
1: Ez annyira szép volt, poharakat a magasban, hát igen.
0: Bocsira, hirtelen kijött belőlem a szakmaiság.
2: Próbálja meg az ember lányát ezt normálisan csinálni, hát, ugye? Te van egy zenélye, szó szólod.
1: Meg lehet oldani, látod, meg lehet oldani 3 másodpercbe, itt leizzadtunk, amíg mentél a szép magyar körmönfont mondatokkal. Zsolt azt írja, zárjuk le azt a témát, és kezdjünk másikat, a 20 plusz fok csak a házban lesz tavaszig.
2: Ja, Istenem, az a baj, hogy Zsoltnak valószínűséggel igaza van. Azt mondod, hogy nem? Lesz még
0: délután olyan? Délután oké, tegnap valami 25 fok volt, rövidülve sétálgattunk délután, egész kellemes az idő, úgyhogy higgyétek el még.
1: Sétálgattunk.
2: Más helyen erre is jött idő, figyelj.
1: Fényes promenádok.
2: Az. És még szerda sem volt. 07-30-54-88-88. Milyen jó, hogy nem felejtettem el az SMS számunkat. Szóval írjatok nekünk továbbra is, illetve regisztráljatok, hiszen néhány perc és fekete-fehér, igen, nem.
3: Mindenről dumál.

0: Reklám.
1: Félrelépni szabad. Október 2-től a Romániai Mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
2: Most várunk.
3: De mire?
2: Hogy feltörjön bennem a vágy.
1: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria Mozi műsorán.
0: Ha ez egy fűtés technikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
5: Blautek.
4: Melegre tervezve.
6: Prémium minőség elérhető áron?
7: Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Topfac. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
8: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruitery@hochland.com e-mail címre.
9: Eleget van a rohanás. Hajdott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői bisztrá.

0: Balázssárda, ahol jó megpihenni.
1: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsődétől a 8. osztályig.
2: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
3: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: A reklám után ismét láger.

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: A hónap utolsó fekete-fehér igen nem kezdődik, és folytatódik, és szerda is van, és Kincs is visszatért, úgyhogy hát szerintem megegyezhetünk kollektíven, hogy ő keres magának egy ellenfelet a mai napra, úgyhogy lássuk, ki lesz az.
3: Lássuk, hogy Robert mennyire örvend meg ennek a dolognak, mert Robert itt van a vonalban. Robert, örvendesz?
4: Nagyon. Harmadik alkalom,
5: úgyhogy
4: nézzük meg, mi lesz.
5: Azt a mindent. Keres Robert, hát most már fel kellene ismerjük a hangodat, akkor ez azt jelenti. Eddig kikkel játszottál? Kivel játszottál korábban?
4: Megint a nevekkel baj vagyok, a motor rendjének nem jutott eszembe, most
2: Szilinek
4: nem jutott eszembe.
5: Na, látod, akaratlan is a csillagok úgy álltak össze ma reggelre, hogy tényleg a fennvaló is azt akarja, hogy mi együtt közösen egyet játszunk. Én azt mondom, hogy ha már ennyire edzett ember vagy, és edzett játékos vagy, akkor ne is szaporítsuk a szót, szaladjunk neki ennek a történetnek. Mit szólsz hozzá?
4: Rendben.
5: Na, jól van, akkor indul is.
0: 3, 2, 1, start!
5: Na és akkor készen is vagyunk. Kedves Robert, mivel telik a reggel? Szerelmetes, szép szerda reggel, mit csinálsz?
4: Hát a reggeli kávé után készülünk, vigyem a fiamat iskolában.
5: Ó, iskolás a legény?
4: Iskolás.
5: Hányadik osztályos?
4: 9-et kezdett.
5: Ó, akkor már nagy legény. És egyébként milyen szakon van?
4: CNC marós lesz belőle, ha majd nagy lesz.
5: Azt, de szuper, ez a hosszú távú terv?
4: Hát így indulunk neki.
5: El tudod magyarázni nekem, kérlek, hogy mit csinál egy CNC marós?
4: Nincsenek ilyen jellegű ismereteim, úgyhogy felvilágosításban
5: Gondolom nem tudnál segíteni, ez lett volna a gondolat vége. De ha hiszitek, hanem egy hajszára voltam attól, hogy igen.
3: Majdnem visszakérdeztem,
5: de lenyeltem utolsó másodpercben. Na, de nagyon ügyes voltál, Robert, így is úgy is sikerült akkor ezt a kört összehozni. Arra nem emlékszem, hogy a srácokat is sikerült kenterbe verni?
4: Nem, nagyon hamar kimondtam a nemet mind a kettőnek, úgyhogy neked sikerült.
5: Na figyelj, akkor szívesen. Én örülök akkor, hogy... Mi is köszönjük nagyon, hogy itt voltál velünk. Legyen akkor egy csodás napod, sikeres karriert a legénynek, neked pedig csupa jókat.
3: És csupa szép bögrét, mert hogy várunk majd egy bögréért. Melyik stúdióba tudsz bejönni, honnan hallgatsz bennünket?
4: Sapsiszentgyörgyön.
3: Várunk szeretettel, és akkor a bögre a tiéd lesz. Szép napod legyen, köszi, hogy itt voltál, Robert.
4: Nagyon szépen köszöntem.
5: Szépeket, szia-szia.
2: Ciao.
6: Minden hétköznap reggel
0: a Rádió Gagával
6: és nagyszájú műsorvezetőinkkel mindenről dumálunk.
0: Ez a hármas szabály.

0: Gratulálunk, Robertnek, ügyes volt, ügyes, szépen kiúszta, és nagyon jó taktikus, mert hogyha valamihez ő nem ért, elküldi a fiát olyan szakra, és akkor majd megtanulják közösen. Úgyhogy jó, kellemes CNC marást kívánok a következő hosszú-hosszú évekre, legyen sikeres ez a karrier.
1: Hazajön ma a Nebuló iskolából, erre neki állapok a te fia. Te mit is tanulsz abban az iskolában, mert itt majdnem hoppon maradtam egy kérdéssel a ma reggeli játékban.
2: Hogyha valaha még egyszer valaki számon kéri, ugye, hogy mi az a CNC marás. Na ezt is meg fogom egyszer csak tanulni, annak rendje és módja szerint. Egyelőre azonban megyünk tovább friss és a ropogós hírekkel itt a Rádió Gagán. Mindjárt jövünk.
3: Reklám. Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk

0: mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi Kreaton tetőcserép is. Nordellor, 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Marosszentgyörgy, Erdélyi út 185.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
3: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
4: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Girosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham! Kattalj rá a kajára!
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
9: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi!
12: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
13: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
14: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: A hűvös éjszakát enyhe nappal követi ma is. Drónmaradványokat és egy krátert azonosítottak a Braila megyei Gropény térségében, és 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a bukaresti ítélőtábla Călin Georgescu volt államfőjelöltet. Híreinket hallják, jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. A szeptember 30-án jár le a helyi adók második befizetési határideje. Október 1-től a tartozásokra minden megkezdett hónap után 1% büntető kamatot számítanak fel. Október végétől fizetési felszólításokat küldenek, novemberben pedig kényszervégrehajtás is indulhat. Lezárhatják a tartozók bankszámláját, vagy a munkáltatót kérhetik a hátralék fizetésből való levonására. Idén a marosvásárhelyiek mintegy 85%-a már befizette az épület, terület és gép kocsi adót. Lezárultak az Siegfried Murashan kormányában jelölt miniszterek parlamenti meghallgatásai. A tegnapi második napon 6 jelölt kapott kedvező, 4 pedig kedvezőtlen szakbizottsági véleményt. Pozitív véleményt kapott többek között Cseke Attila fejlesztési, Ötvös Koppány Bulcsú kulturális Vanetszójú külügyi, valamint Diana Buzoljánu környezetvédelmi miniszter jelölt. Negatív lett Andrea Kis igazságügyi jelölt meghallgatása. 65-en szavaztak ellene, 42-en mellette. Ma 13 órakor következik a döntő parlamenti szavazás a kormány beiktatásáról. Hivatalos látogatást tesz ma Prágában Nikus Ordán államfő a cseh köztársasági elnök meghívására. Nikus Ordán a cseh államfővel és miniszterelnökkel, valamint a cseh parlament kétházának elnökével is tárgyal, és találkozik a Csehországban élő román közösség tagjaival. A megbeszélések középpontjában a román-cseh együttműködés, Európa biztonsága, az uniós ügyek, valamint a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok állnak. Drónmaradványokat és egy krátert azonosítottak a Braila megyei Gropény térségében, közölte a Védelmi Minisztérium. A helyszíni vizsgálatok szerint a drónon robbanóanyag volt, amely a földnek csapódáskor automatikusan felrobbant. A becsapódás után keletkezett tűz csak kisebb mezőgazdasági területet érintett. A drónmaradványait a román hírszerzőszolgálat egységei további vizsgálatra elszállították. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a bukaresti ítélőtábla Călin Georgescu volt ellenfőjelöltet, a bíróság helyt adott a díjkot fellebbezésének. Călin Georgescut azzal gyanúsítják, hogy egy üzletembert 1,1 millió euróval károsított meg. Az ügy másik gyanúsítottját, Ionel Russen üzletembert is vizsgálati fogságba helyezték. A bíróság döntése jogerős.
17: Magabiztos 9-3-as győzelmet aratott hazai pályán a Sepsiszik a Real Olténia ellen a teremlabdarúgó első liga negyedik fordulójában. Az első félidő még kiegyenlített játékot hozott, a csapatok 2-2-es állással vonultak szünetre. A folytatásban azonban Mánya Szabolcs együttesen ritmust váltott és 7 gólt szerezve eldöntötte a találkozót. Áromszéki csapat ezzel mindkét idei hazai bajnokiát megnyerte, 3 mérkőzés után pedig 6 pont talál. Legközelebb jövő kedden a Marosvásárhelyi VSK otthonában lép pályára. Spanyolország Lamine Yamal duplájával magabiztos 4-1-es győzelmet aratott Horvátország ellen a Nemzetek Ligája tegnapi játéknapján, ezzel sorozatban a 40. mérkőzésén maradt veretlen. A többi találkozón Anglia 2-0-ra nyert Csehország vendégeként, Svájc 3-0-ra győzött Skóciában, Szlovénia pedig 2-0-ra verte Észak-Macedóniát, míg Finnország és Fehér-Oroszország, valamint Bulgária és Észtország gól nélküli döntetlent játszott. Moldova Feröer 1-1, San Marino Albánia 0-3, Szlovákia Kazasztán 2-1 és Luxemburg-Izland pedig 0-3 lett.
16: A hűvös éjszakát enyhe nappal követi. A reggeli párafoltok feloszlása után sok napsütésre, csapadékmentes időre készülhetünk. 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Marosvásárhelyen most 5 fok van.

0: Hát jó reggelt mindenkinek! Szeptember 30-án az utolsó szerdai napon ebben a hónapban itt vagyunk veletek, és köszöntünk titeket, ugyanis indul a hármas szabálynak a második órája.
1: Így van, itt vagyunk, és hárman vagyunk, és három nevet kell elmondjak, el ne roncsam. Berecki Szili, Máté Kincső és Nagy Endre. Összejött, el voltam szokva ettől, de jó ezt így megint elmondani.
2: Ugye, visszaszokni mindig egy picit nehezebb, de annál nagyobb szeretettel tesszük. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, gyertek, tartsatok velünk a maradék három órában is, illetve hallgassunk közösen nagy slágereket. Most például Takács Nikolász Jó voltából jön a Rád hangoltam.
3: Ez a hármas szabály. A maga nem

0: 8 óra 10, lassan 11 perc van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a szerelmetes, szép szerda reggel van. A biztonság kedvére nézek még mindig, hogy szerda van, nem még mindig.
1: Igen, még mindig
0: próbálok képben maradni.
2: Jól van. Ránézve van egy ilyen szerda feje, vagy honnan
0: tudod? Nem, hanem ilyen bátorító, igenleges pislantással ja, jelző, hogy nem hülyelenk, hanem mondtál baromságot a rádióban.
1: Pislantottál, szerda van, kész, ennyi. Ez. Vannak ilyen titkos csereink, mint amikor Kemszet játszottunk a kártyában annak idején.
0: Te jó volt az.
1: Mi volt a jelet? Mi volt a kedvenc jelet?
0: A jelet az Obi-Wan?
2: Okay, nem, Kemszet ritkán játszottam, én ilyen, mi volt a másik, az a tronfolós, mi volt a neve?
1: 66-os vagy a Filkó?
2: Nem, a Filkó, ezt kerestem. És abban voltak ugye ilyenek, mikor párba játszottál, meg kellett egyezt, hogy zöld, sárga, piros, kék, mit
0: hát az gyűjtesz, már csalás, te, ez nem a játék része.
2: Hát jó, mi a Kemszben, igen?
1: Miért játszunk? Hát a csalás.
0: Hát a Kemsz az arról szól, hogy úgy jelezz a másiknak,
1: hogy ne vegye észre
0: hogy
1: az ellenfél.
0: Hogy ne vegye az ellenfél
2: hát, igen, hát a Filkóna is ugyanez volt. Az most, hogy csalás, vagy nem, hanem mindegy.
1: Az egyik játék pont erről szól, a másikban pont ez van tiltva, de nem baj.
0: Akkor a kártyajátékokért oda vagyunk mindannyian.
1: Így van.
0: Ugye? Jól
2: érzékelem?
0: Hogy a Manóban nem kártyáztunk mi még soha? Komolyan kérdezem.
2: Mert hát ez 200 kilométer eléggé befolyásoló tényező, de igen. Ez
0: Edre, holnap hozok egy paklit, legalább ketten egy 66-ot
1: ketten
0: toljunk le. Ketten
1: kemszezünk, de te kivel leszél?
0: Beívjuk valamelyik kollégát kintre. Ezen nem újjon. Na jól van, igen, érkeztek még szép számmal üzenetek, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok velünk, gyorsan szaladjunk végig, fagyos szép reggelt kíván nekünk például Zsófi, aztán nagyon aranyos módon Vihar írja, szép jó reggelt, Isten hozott kincső, ma reggel spanyolból készül, mi köszönök, Burgos, még korom setít, meg de meleg van. 20 fok van, te ember ott.
1: Azt a Burgos mindenit, a Celsius számára.
0: Azt a mindenit, na ezt most rendesen irigyeljük, drága Vihar.
2: Éjjel még légkondival lehet aludni. Csak szólok, légkondi, azt sem tudom már mi az. Azért nekünk rokmalat közben jó reggelt, olyan felkészületlenül talált ez a megfázás, vagy vírus, vagy hűlés, vagy a rossz nyavaja tudja, hogy milyen bajom van, mint télen az utászokat a hó, csak nézek ki a fejemből. Próbálom eldönteni, hogy teát igyek, vagy pálinkát, vagy kávét, vagy mindent egyszerre, egy marék paracetamol, a végén van, mint a botnak, ráadásul két hete nem mondta senki azt, hogy
1: írdő!
0: Jaj, tanultam egy újat, ha igen. Már szóba került, képzeljétek el. Igen, bár beke vajam, ez nem ciprusi élmény, egyáltalán. Ezt még a ciprusi utazásra való felkészülésben idehaz az egyik nagy áruházban tanultam meg. Férfi szekció, ilyen kozmetikumok, meg mindenféle részlegen válogatunk, és ki van írva mondjuk az egyik dezodorra, hogy hóbadideó.
1: Milyen? Tudom.
0: Ez a nagy kedvencem. Whole body deo, mint deodorant, vagy dezodor, tudod. Hogy akkor ez lett a whole body deo.
1: Whole body deo. Mindenhova kenhető.
0: Én nagyon szeretem ezeket a férfi kozmetikumokat. Tehát komolyan egy tubusba elfér 16 féle sampon, hajápoló, tusfürdő, szakálmosó, lábujka körömtisztító és minden más is. És akkor kinyomnak egy ilyen fizz-fizz, persze, kinyomnak egy ilyen fizz-fizz deodorant címszó alatt, és akkor hobadideó. Én látom.
1: Fújjad a hobbidi, és kész van, megvan, hol, vagy nem. Ahol nem akarod, hogy büdi legyen, bocsánat.
2: Az hobbidideó. Hobbidideó. Ez jó lett volna. Ja, Istenem, Csabi írja közben, sziasztok, kormány még nincs, de fék, az biztos van.
1: Hát igen.
0: Megkérdeztem, hogy lett-e kormány, igen, valószínűleg. Hát, köszi.
1: Eljön ez az ország, hogy még hegyre is fékkel indulunk. Többször is, és akkor csodálkozunk, hogy nem tudunk mozdulni.
2: Igen, illetve kedves írő, boldog szép reggelt, fiatalok, milliárdnyi ülelős smiley, úgyhogy neked is nagyon jó reggelt, drága kedves.
0: Jó, hogy itt vagy velünk, valóban drága kedves, beköszön hozzánk Laci, sziasztok, jó reggelt írja, illetve Zsófitól megtudjuk, hogy egy fok van náluk a bekecs alatt. Hát hűvösek már a reggelek, 07 30 54 88 88, írjatok nekünk.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

Rádió telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Felix Jen és Jasmine Thompson, Ain't Nobody Loves Me Better.
1: Azt vártam az a
0: F betűvel, hogy a szerepe kicsit igen. Az F szupápa az egy kicsit eresztett, de hát annyira elhúzták a végét. Én már úgy mondtam volna az F betűmet. Szóval itt vagyunk és folytatjuk. Jönnek mindenféle vagány üzenetek. Még például azt írja nekünk Zoltán. Szép jó reggelt, üdv itthon kincső. Juhé, már hiányzott a nevetése. Ezen kívül vihar megírja, hol van Aachen. Azt is megtudtuk, hogy 21 fok van arrafele. Úgyhogy köszönjük szépen. Teljes európai meteo jelentésünk van mindenkinek, Gyurinak, viharnak, meg mindenkinek. Köszönhetően van, ahol még légkondival alusznak, ezen is elcsodálkoztunk.
2: Ja, igen, és milyen jó dolguk van nekiük. Közben Imola ír, kincsőt üdvözlöm, nagyon, de nagyon hiányoztál, csodás szerdát, még a nap sem sütött, így igaz, kincső nélkül. Aj, milyen édes vagy, drága Imola, köszönöm szépen. Közben pedig Bogicától érkezik egy üzenet, sziasztok, nagyon nagy ölelés nektek, kincső Isten hozott újra itthon, hiányoztál ám, s a fiúk szerintem meg fognak még jobban becsülni, mert nélküled sokkal többet kellett beszéljenek. Hajta. Hát ez így szokott lenni, igen, ha
1: milyen valamelyik... Milyen fura ez a rádiós szakma.
2: Elmegy szabadságra, ha valaki a trióból eltűnik néhány napra, akkor ugye a frontot tartó másik kettő értelemszerűen egy kicsivel többet beszél. De hallgathatunk is.
1: Ez így van.
0: A te részedet kihagytuk mindig. Tehát igen? Mikor te jöttél volna, akkor csendet tartottunk.
2: Na jó, 3 másodperc kacagási.
1: Ja, igen, igen, Rocsi ide, jó reggelt, összejött a harmadikra, az igen, nem, köszönjük. Igen, vele játszottunk?
2: Mert a Rocsi volt. Ó, a Robert. Na ez az, látjátok, amikor nem tudjuk a telefonszám mögött rejtőző, hát nevet igen, de amikor összeáll a puzzle darab, és a kép kerek lesz az egész minden este. Hát szerusz, Rocsi. Így akkor meg még boldogabb vagyok, hogy sikerült engem laposra
0: venni. És lesz neki bögréje, úgyhogy most már mindenki akkor a helyén van. Csodaszép reggelt kíván még hajnal nekünk, viszont kívánjuk gyönyörű fotóval egyébként. Napfelkelte, besütett sportpálya fölött az akácfák között szépen egy napsugár. Szépen elmagyaráztam, ugye?
2: Igen, igen, fotót kaptuk Messengeren. Ez a lényeg. Kata írja, sziasztok, jó reggel, de jó hallani a hármas triót. Képzeljétek, ma reggel megvolt az első ablakkaparás. Jaj, drága Kata, nem akarunk erről tudni. Igen, van egy csomó minden, amiről nem szeretnénk beszélni. Kedves vagy, és köszönöm szépen neked is a kedves szavakat, és csodás napot neked is, de az ablakkaparás kapcsán én itt határozottan odaállok a tagadók oldalára. Kész, én nem akarok ezzel foglalkozni egyelőre még.
0: Tényleg gondolkozni kezdtem, nem is csodálkozom, hogy te ezzel teljesen most már nem értesz egyet és tagadod, és minden elképzelhet, hogy nem minden ciprusi benzinkútnál lehet jégkaparót kapni, vagy nincs a kínálatban.
2: Tényleg,
0: de szerintem az akasztó az üres a benzinkútnál.
2: Milyen igaz?
1: Akos, de hát mi a télen is egész ilyen jó idő van?
2: Tehát, ja, igen.
1: Kaparászni hát biztosan kell, tudom, csak hogy...
2: Beszélgettünk olyanok, akik mondjuk 10 esztendeje ott élnek már Cipruson, tudod, kétszer láttak hópilinkezést egész életükben, mióta ott vannak, meg hát állítólag ilyen 11-14 fokra megy le a hőmérséklet télen is, úgyhogy na, maximum, Endre, ahogy mondtad, a széljacket pont elég kell venni.
0: De mikor füstölik a szalonnát?
2: Na ez az, küldik repülőtállítóra.
0: Mikor vágják a disztót? Hát itt problémák van.
1: Na, valószínűséggel igen, de ez 11-14, ez pont kellemetlen, akkor inkább legyen mínusz 10 és mennyi sízni, szánkózni. Mint te 11 fokban nem tudsz fürdeni se. Hát mit csinálsz?
0: Számogatod
1: a lapikat a pálmafán, vagy mi?
0: Mikor mínusz 17 fok lesz, reggel jössz munkába, megkérdem, hogy kellemetlen 14 fokba elmenni le Ciprusba.
2: Szerintem úgy elviselhető. Egyébként érdekességgel, látjátok, ezt nem mondtam még a sok előny mellett, hogy például a különböző vezetékek, víz és társaik, tehát hogy nem ásnak 2 méter lyukat a földbe, és ott vezetik a vezetéket, hogy nehogy elfagyjon kezét. Sokkal a föld felszínen lazán mennek.
0: És akkor mind botlanak bele a vízvezetéket.
2: Hát szépen kikerülik, ügyes. Teli van Ciprus ilyen csetlő, botló emberekkel, igen. Annak rendje is módja szerint. Dezsőnek is nagy puszi, hogy itt van velünk, csoda szép szerda. Jó reggelt kíván, illetve írja, hogy a csapat újra egyben. Jó reggelt nekünk és meg a hallgatóknak is. 07 30 54 88 88, legyetek ti is ügyesek, mint Dezső, és írjatok nekünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Ringo Starr és a Pálinka Sunrise. Van a Tequila Sunrise, az a gyengébbik fajta, de az ütős, na a Pálinka Sunrise. Az igen, juhú, megérkezett. Kincső írja, Merinda, nekünk a kollégáid nagyon jó vitték a műsor, de Isten bizony, két napja kapcsolom reggel a rádiót, na van kincső, nincs kincső. Szóval végre üdv, írja még Merinda.
1: Köszi szépen, drága Merinda, megérkeztem, és egy jó ideig maradok is, ezt tegyük le az asztalra. Ahogyan egyébként az is konkrét tényként kezelendő, hogy emőkéknél vacakság van, illetve egész pontosan vacokság van. Borszékről írja nekünk, hogy -2 fok van, és fotót is küldött, konkrétan a szélvédő jégvakarását ábrázoló fotó. Én még mindig a tagadásban vagyok, kezét csokolom, nem szeretnék erről se beszélni, se tudni róla. Csináljunk úgy, mintha augusztus, nem tudom, 3-a lenne, és a legnagyobb kánikulára készülünk délután. Jó?
2: Jó, én benne vagyok. Jó, oké. Okay. Azt írja nekünk Levente, mai üzemanyagár, jó reggelt, erő, mi a véleményetek Németország, mennyi volt? 286 cent?
1: Igen, eurócent, igen, küldött fotót.
2: Ez egy 15 lej. Tehát, na, hogy mondjam, nézzük a fizetéseket és az arányokat is, vagy hogy mennyire menjünk ebbe az egész témába bele. Csúnya ez a 15, de azért mégsem annyira csúnya a német 15, mint a román 11. Tehát azért szerintem a kettő
1: között van egy 11 lett a benzin?
2: 11. A benzin igen, az nem, az még az csak az most lépte a 10-et, a ja, motorin az 10.
1: Azt a mindenit.
0: Ja, nekem külön tetszik, hogy a németek centben írják ki az árát, tehát őket nem zavarja. Mennyi a üzemanyag? 285.
1: Nehogy tudja.
0: És akkor, őket nem zavar ilyen óri. Hírnánk, hogy 2,85 kiszakadna meg.
1: Igen, egyébként így friss turistaként hazaérve Romániába, azért nem írják euróban rendesen, amit tudom, 2,85 euró vagy valami, mert olyan kevéskének tűnik. Ja. Tehát úgy becsapja az ember eszét, agyát, hogy bemész, nem tudom, egy peripteróba, amit ugye korábban már említettem, 4 eurócska, nem tudom, mennyicske cent valami. És jó, 4 eurócska, nem tudom, aztán amikor elkezded átszámolni, matekozni, akkor már fáj a pénztárcának, annak rendje és módja szerint. Úgyhogy valószínű itt is azért van, ne ábrándítsanak időnap előtt.
2: 1 euró nem lett olyan sokkal több, mint egy lej.
1: Hát
2: akkor
1: az egy.
2: Hát az otthon ránéz a 4 lej, kicsivel több, na hát akkor most már
0: de mi
2: a... Hát
0: ez a hűtőmágnesem. Ha nálunk is baniban írnák ki az árát.
1: Ja.
0: Mert hát hogyha eurócentben írják ki a németek, akkor nálunk ki kellene írni, hogy na most számolni, hogy Pistók. Már ránézek a Szili képére, és látom, hogy ez a matek pislogása.
1: Egyikünk sem matek infót végzett, ugye végül is.
2: 2,0-t kell tenni, nem? 2,0-t. Akkor 1100 bani, az a 14 lej.
0: Hát az mi az? Tényleg? Ez talán bani.
2: Hát 1100 bani. Hát szerintem mi?
1: Benne egy kicsit azért felsejlettek ezek a kölyökkori, gyerekkori, kamaszkori élmények. Emlékszel, Endre, valószínűleg jobban, amikor még ugye nem voltak a nullások levágva a lejről. Szili, te arra emlékszel?
2: Ja, persze, hogy ne értem. Persze, én még vettem 100 lej rágót.
1: Jaj, de jó, nálunk fagyítottak 100 leért.
0: Még fogsz.
2: Csak nem a régi pénzbe.
1: Elég baj lesz, a 100 lej lesz a rágó, ne kiabáljuk el. Attila is bejelentkezik hozzá a második kerületből, Budapestről, írja, hogy ez csak Budapest, jó reggelt, de jó, hogy, vagy, hogy végre együtt a három, ti így tesztek egészi reggelenként, szép napot, írja még Atti, és egy gyönyörű ilyen hajnali fotót küldött nekünk az Országházáról Budapestről.
0: Amiben a jó hír, hogy megvan még az Országház. Most már ma reggeli bizonyítékunk van. Hát amilyen idők járnak, ugye? Jó, az ember annak örvend, aminek tud.
1: Ami marad. De egyébként Atti, hogyha ez a, mondjuk a saját ablakodból, esetleg teraszodból van fotózva, tehát ott készült, vagy valami, akkor szeretném jelezni, hogy ott, ha jól látom a budai oldalon, vagy ha Pesten járunk, jövünk. Jó, jelentkezünk, hogy
2: második kerület.
1: Vagány szállás lenne.
0: Igen, tényleg második kerület, az Buda.
2: Gyönyörű.
1: Igen, az igen, Buda, azt pontos. Most már tudjuk, amióta a Berecki és Szilárd a Szilárd. 07-30-54-88-88, írjatok ti is nekünk. Mindenről dumál.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Ablak- és ajtóüvegek, kristálytükrök, képkeretezés, fazettázás, fúrás, csiszolás egyedi kivitelezéssel, méréssel, szállítással és szereléssel is. Megtalál Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progrészolói utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
2: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755 289 832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
3: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
4: Október 17-én Marosvásárhelyen.
3: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. 3 humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
5: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
6: Őrzés és védelem, gyors beavatkozás, riasztások monitorizálása, éjjel-nappal.
7: Mélyes guarding.
6: Értékek szállítása, testőrszolgálat, szaktanácsadás.
7: Mélyes guarding.
6: Marosvásárhelyen a Szabadság utca 31 szám alatt. Telefon 0265 218 103.
7: Mélyes guarding.
8: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
9: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
10: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkasborszak üzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szovátán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovino.ro Farkasborszak üzlet, a minőségi borok forgalmazója.
11: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi? Akkor irány a Camos Shoes, női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról. Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándék utal. Így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Camo üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Camo Shoes, cipők mindenkinek elérhető áron.
0: A reklám után
2: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Édes, egyetlen, szép szerelmes legényeim, jó barátaim itt ne a munkamezeid. Hiányérzetem van.
1: Mert?
0: Hát mindjárt 2 órája dolgozok, már megint fizettek, hogy beszéljek, és még nem kerültek szóba a világnapok.
1: Jaj, világnapok. Van egy, amelyiket én szeretném megalapítani.
0: No.
1: És szerintem, hogyha jól marketingezzük, bekerül. Legyen ma a Billy Joe Armstrong világnap.
0: Jó, és miért?
1: Mert Billy Joe Armstrong, ő a Green Day együttesnek az énekese.
0: Igen, a festett szemű.
1: Ma van szeptember utolsó napja.
0: Milyen igazad van!
1: És van az a daluk, hogy ébrezzetek fel, mikor... Igen, wake me up when September ends. Szerintem szeptember 30 az nemzetközi Billy Joe Armstrong vagy Green Day nap kéne legyen.
0: Nemzetközi Green Day nap, és akkor lehet, hogy így többen ismerik. Én ezt abszolút támogatom. Online petíciót hogy kell csinálni?
1: Nem tudom, mert még nem volt
2: olyan fontos. Van ilyen, úgy, biztos ilyen csinálpetíciót.hu, valami ilyen biztosan.
1: Petícióonline.ro.
0: Csinálj, te csinálj, gyereket, na, csinálj petíciót. Micsoda?
1: Petícióonline.ro.
0: Tényleg van
1: igen,
0: ilyen?
1: Persze.
0: Nem csinálunk, halál komolyan kérdezem.
1: Na, komolyan is fogják venni a hazai...
0: De szerintem egy csomó ember, nézzétek meg, akár
2: én
0: nem tudom, román nemzetiségű is, de itt van a gaga hallgatóságunk, nekünk sok 100 000 hallgatóval, hát csak kerül még 20-30 hülye, mint amilyenek mi vagyunk.
1: Főleg, nem? Ha elmegy a hírünk egészen Kaliforniáig, és Green Day-ig meghallják, ki tudja.
0: Figyelj ide, interjúzni fogunk itt velük a Vásárhelyi vagy a Szent Györgyi stúdióban. Nézd meg, ez lesz a vége. Komolyan mondom, csináljuk meg. Az életben ilyen nagy volumenű dolgoknak még a kezdeményezője nem voltam.
1: Világnapokról még sohasem alapítottunk.
0: Na, itt az ideje. Szeptember utolsó nap. Napján legyen ez a National Green Day Day.
1: Ez úgy csináljuk, mint annak idején a fehér ember MN csinál gyarmatosítást, leütöm a zászlót, ez mostantól kezdve a király nevében Green Day nap.
0: Én nagyon szeretem ezt a csinálni.
2: Ez nagyon könnyű csinálni.
0: Megcsináljuk?
2: Amúgy, amúgy,
0: te már csinálod?
2: Persze, nagyon könnyű csinálni. Hát belementem az oldalba petícióonline.com, és akkor van ilyen petíciát, tá, numele petíciét.
0: National Pestről Green
2: hallgatóknak
0: Day Day.
2: Mondom, hogy a neve.
1: A National, jó, okay. Csak National Green,
2: Green Day.
1: Day
2: Day.
0: National Green Day a négyzeten.
1: Igen, pontosan.
0: Na, ma lehet olyan ezeket tenni?
2: Egyre, persze. Oda rakom mindjárt.
0: Telefonon könnyű lenne. Mondjuk igen, ezt megcsináljuk. Komolyan milyen vagány lenne? Gondoljatok bele, 30 év múlva már rég ráncos, rozog a vén, ex nyugdíjazott, meg nyugalmazott rádiósok leszünk, és 30 év múlva reggeli műsorban halljuk, hogy szeptember utolsó napja, National Green Day Day. És akkor azt így fogjuk tudni, hogy ez miattunk van így.
2: A kérdésem az lenne, hogy szeretnétek, hogy csak National legyen, és csak az ránk legyen érvényes, vagy legyen International?
1: International.
0: Na, akkor legyen International. Jó.
2: Efelett, van még valami, azt is meglovagoljuk.
1: És gyűjtjük az aláírásokat vadul, aztán lássuk, mi lesz belőle.
0: Sőt, ha 30 év múlváról beszélünk, csak óvatosan lehet már a Marson fogunk létezni és élni, és lehet, hogy már a földön kívüliekkel is kapcsolatot teremtettünk, úgyhogy legyen galaktikus.
1: Intergalaktikus,
0: azaz. Intergalaktikus.
1: Mi a jövőre tervezünk, nem ilyen rövid távú, ilyen, nem csak 2 hétig van miniszterelnök módon létezünk itt. Emellett még gyorsan elmondom, hogy ma van az extra szűz olívaolaj világnapja.
0: Ó, Viva Cifrus!
3: Ébredj minden hétköznap reggel
4: a Rádió Gagával
3: és nagyszájú műsorvezetőinkkel.

0: Azóta, mióta elmondtam, mindenki extra szűzolívaolajat préssel Székelyföld szerte, mert ugye ez nagyon-nagyon releváns, ez a világnap, de ma van még az iszappakolások világnapja is. Kék iszap, zöld iszap, hogy szokja az ember a földet. Ez
1: azért. Barna, azért a barna iszapról sem, meg a sárgáról se feledkezzünk, meg ugye vidékünkön talán az divik jobban. Szép lesz tőle a női pofa. Maradjunk ennyiben.
2: Igen, igen, azért a férfi pofára is nyugodtan kenjétek, ha max nem használ, de hát azért legalább legyen ott. A lényeg az, hogy most jönnek a legfrissebb hírek 9-kor, aztán pedig petíciósan, de jövünk vissza, jó? Úgyhogy maradjatok.
3: Reklám. Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt.
4: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársad, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai

0: Kihívásokra vágysz? Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
1: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: A Hiper Dr. Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknésbőrre alkalmas termékekre, 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kuponformájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiper Dr. Maxban. További részletek a Hiper Dr. Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
6: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg szabászatot keresel?
7: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
8: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
9: Gamma Electronics. Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel?
10: A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre.
11: Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog.
12: Deák Hámor. A vidék legjobb árai.
13: Deákhamor.ro. Félrelépni szabad. Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
14: Most várunk.
15: Mire?
14: Hogy feltörjön bennem a vágy.
13: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szászrégenben a Pátria mozi műsorán.
16: Társadalmi célú hirdetés. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai. Társadalmi célú hirdetés. Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: A reggeli párafoltok eloszlása után sok napsütésre, csapadékmentes időre készülhetünk. Fennállásának 25. fordulóját ünnepeli a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi kara, és elérkezett az ideje a jelenlegi politikai válság lezárásának, közölte az államfő. Jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Több mint 50 millió euró uniós támogatást kap két romániai gáztároló fejlesztése, a Marosvásárhelyi Depomureș és a Dumbovica megyei Bilciureș. A Depomureș 12,77 millió eurót kap, kapacitása első szakaszban 300-ról 400, majd 600 millió köbméterre nő, a napi betáplálási és kitermelési kapacitás pedig 3,5 millió köbméterre emelkedik. A Bilciureși tárolónál a napi kitermelési kapacitást 14-ről 20 millió köbméterre növelik, a beruházások az európai gázellátás biztonságát erősítik. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi kara. Október 1-én egésznapos jubileumi közösségi napot szerveznek, amelyre egykori és jelenlegi hallgatókat, oktatókat, munkatársakat és érdeklődőket is várnak. Délután 2 órától az egyetem történetéről tartanak kerekasztal beszélgetést, 15:30-tól alumni és évfolyam találkozó lesz. A programban főzőverseny is szerepel, este 6 órától pedig a Dracula halála című Fekete-fehér néma filmet vetítik. Ma 13 órától szavaz a Szenátus és a Képviselőháza kijelölt miniszterelnök Siegfried Murasen kormányprogramjáról és a javasolt kormány névsoráról. A kijelölt kormányfőnek összesen 30 percen rendelkezésére a vita elején és végén. A parlamenti frakciók felszólalási idejét a létszámuk alapján határozták meg. A PSD 11, az AUR 8, a PNL 7, az USZIRE 5, az MDS pedig 3 percet kap. Elérkezett az ideje a jelenlegi politikai válság lezárásának, közölte Nikó Csordán. Az államelnök arra szólította fel a pártokat, hogy lépjenek túl saját érdekeiken, és a nemzeti érdeket helyezzék előtérbe. Nikó Csordán szerint az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, hanem elmélyíteni a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot a román állampolgárok és a pénzügyi piacok körében. Az államfő mindezt egy nappal a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazás előtt jelentette. Voksaikkal döntsenek arról, Románia a stabilitás vagy a politikai válság folytatása felé halad, erre kérte Siegfried Murashán kijelölt miniszterelnök a mai parlamenti szavazás előtt a képviselőket. Murashán az elmúlt két hétben elkészítette programját és bemutatta a miniszterjelöltek listáját. Azt mondta, beiktatása esetén az ellenzéki képviselőkkel is együttműködne és támogatná a megvalósítható reális javaslatokat. A kormány beiktatásáról szóló szavazást ma 13 órától tartják. Negatív véleményezést kapott a parlamenti szakbizottságokban Andrea Kis, Siegfried Murashán kijelölt miniszterelnök igazságügyi miniszterjelöltje. A meghallgatáson 65-en szavaztak a kinevezése ellen, 42-en támogatták. Siegfried Murashán szerint Kis független és szakmailag sikeres jelölt, és azt állítja, hogy a PSD a szavazással az igazságszolgáltatás függetlensége ellen lépett fel. A párt törvényhozói a jelöltet nem támogatták. A hűvös éjszakát enyhe nappal követi. A reggeli párafoltok feloszlása után sok napsütésre, csapadékmentes időre készülhetünk. 21 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Marosvásárhelyen most 8 fok van.
9: Most pedig.

0: 9 óra múlt néhány percen, még egy aláírásunk sincs a nemzetközi intergalaktikus bocsánat Green Day Day-re, vagy Green Day napra, mert hogy vége van szeptembernek, de nincs vége még a műsornak. Folytatjuk a mait.
1: Folytatjuk. Nagy Endrét hallottátok, itt van Berecki Szilén, Máté Kincső vagyok, és valóban számítunk rátok is petíció aláírás ügyében. Mindjárt hozzuk a részleteket azoknak, akik lemaradtak a dologról.
2: Pontosan, lehet ügyesen regisztrálni, mert nem azt tudom, mit kell csinálni ez a petícióhoz, de mindjárt elmondunk minden részletet, úgyhogy ne aggódjatok. Nico and Vince következik, M.I. Frank című dala, ezzel folytatjuk most a műsorunkat.
3: Ez a hármas szabály. A maga nem.

0: Olivia Dean-t hallgattunk a rádióban, 9 óra 11 perckor, és Gyöngyvír üzenetével kezdjük el ezt a harmadik óránkat, hiszen ugye mit nem National, hanem International Green Day napot hirdetünk?
1: Intergalaktikus
0: Green Day napot, Green Day Day-t tervezünk összehozni. Bevalljuk nektek, derekasan Szili azóta is lázasan dolgozik az internetekben. Pötyög úgy, hogy az ujjai mindjárt elkopnak, hogy meglegyen ez a petíciós dolog. Na de Gyöngyvér azt írja nekünk, hogy éljen az International Green Day Day, Green Day Forever. Mm-hmm. És akkor javítsuk, igen, gyere Gyöngyvér, tanuljuk meg közösen, hogy akkor ez most már túlnőtte magát, nem International, hanem Intergalaktikus Green Day Day lesz ez így. Jó,
1: én közben megpróbáltam kioknyomozni, hogy nem előzött be valaki, tehát ez senkinek nem jutott az eszébe, hogy szeptember utolsó napján a Green Day-t és Billy Joe Armstrongot fel kellene most már végre valahára ébreszteni, mert egy évig hagytuk őket szundikálni, de azt mondják, hogy bár a Green Day rajongók ilyenkor az internetet mindenféle mémekkel rendszerint előzönlik, tehát várható, hogy valahol a social médiában szembe fog jönni egy Green Day-es poén szeptember 30-án, de semmiféle hivatalos kezdeményezés még nem történt az ügyben.
0: Tényleg lehetünk az első.
1: Még a zenekar pátriájában, Amerikában sincsen National Day-ként kezdeményezve, sem bejegyezve. Beelőzte, hogy mondtam, az iszappakolás és a rágógumi világnapja.
0: Ma van a rágógumi világnapja. Ó, atya úristen, a következő két órát neki tudnánk szentelni. Ki mit tud fújni belőle? Ez
1: szerintem, hogyha belemegyünk ebbe és elkezdünk beszélni a rágógumi etikett különböző iratlan szabályairól, akkor köp ki, fiam, mert a füled hajatba ragasztom.
0: Ne nyeld le, ne nyeld le.
1: Mert békanő, nem, orbit van ő
0: a füled. Összeragad a hasad.
2: Összeragad a gyomrod.
0: A bele.
2: Attól függ, hogy hol kaptad az infót, ha városban kaptad, akkor összeragad a gyomorfalad. Nem jó, nem tesz jót az egészségem. Falunk, összeragad a beled.
0: És aztán hozhatod a takánőt neki, ugye annak rendje és módja szerint. Hát Isten éltesse sokáig, akkor ilyen alapon valóban akár az iszappakolás, de akár a rágógumit is. Igen.
2: Tényleg ennyibe hagyjuk ezt a rágós dolgot?
0: Hát nem tudom.
2: Akkor gyorsan csak mondjátok, hogy rágós típusok vagytok, vagy nem? Vannak azok az emberek, akik mindenhol, minden esetben, minden alkalomért, és mindig kapnak okot rá, hogy rágózzanak, vannak, akik pedig soha, és ezen belül is, tehát a rágózók között is van egy csomó kategória, például aki mindig a gyümölcsöset szereti, és legyen valami kellemes íze, van, aki az extrém erős csípőset, van, aki a kettő között való.
1: És hát van a harmadik típusú rágózós.
0: Vagyok. Melyik?
1: A kedvencem a harmadik típusú rágózós, ez a van egy rágód ember.
0: Ja, igen.
2: Például.
0: Igen, akinek sosincs rágója, de legalább előszeretete fogyassza el a másikét, ugye igen. Na az az igazság, hogy én például nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rettenetesen extrásan mentolosat szeretem, azt értelemszerűen ilyen leheletfrissítésként, ugye lévén nem csak friss levegőt szívok hébe-hóba, viszont ami a nagy kedvencem, tehát hogyha nem kéne mondjuk mentolos rágóban gondolkodni, amit viszont imádok, az a H és B-s változat. Tudjátok, amikből akkora lufit lehet fújni. Megértettétek, nem? Na, és egyrészt annak van valami erdei gyümölcsös változata, vagy a citromos, nem tudom, valamelyik olyan jó savankás, és ne beszélünk róla.
1: Abból olyan színűek vannak ebből a hosszú csíkosból, hogy lehetne ilyen mondjuk útjavítást elkötni vele, mert mindenki észrevenni.
0: Igen.
2: Jó, de például abból is van ugye az a csík, ami ilyen alufóliával van csomagolva, amilyet már nagyon-nagyon rég láttam, pedig nagyon szerettem régebb, és van egy másfajta rágó, ami ilyenben volt, és nagyon jó íze volt, és nem emlékszem rá, mindegy. Meg van a tekercs.
0: Van a csiga tekercs, az bizony, amikor nem tudom, 3 méter hosszúságú vagy, és savanyú, ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tudjuk szeretni. Na jó van, hát akkor ne engedjük el még ezt a rágó dolgot, hogyha van kedvencetek, vagy hogyha simán mesélnétek arról, hogy ti hogyan és milyen körülmények közt szoktatok rágózni, akkor nektek is mondjuk 0730 54 88 88, SMS, Messenger, WhatsApp, minden játszik, írjatok.
3: Székelyföld velünk éget.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Ez volt a Bam-Bam, és nem tudom, hogy a reggeli fűtésindítással érdemelte ki Endre, vagy mit mondott néhány perccel korábban, de Slayer Mandula azt üzeni, hogy Endre for president, drága Endre.
1: Hát évén, hogy Mandula rockerember szerintem a Green Day Day-re érti, hogy végre itt most már a tisztesség rendesen éri azt, akit kell érjen legalább egy évben egyszer.
2: Szeretnék szólni, hogy nagyon jól áll a petíció, egyetlen egy rublikám van még hátra, ki kell töltsem a saját kontommal az adatokat, hogy megjön majd az adat mindenféle, amit elkérünk tőletek. Viccelek, de annyit tudok egyelőre mondani, hogy megvan, a zseniális plakáttal mindennel, leírásra, stb. Eddig oké, és semmit nem fogunk kérni, keresztnév, város, illetve ország. Hogy tudjuk, hogy nagyjából honnan szavazunk. Ennyi, nem kell semmi adat, nem kell e-mail cím, telefonszám, nem akarunk, nem vagyunk kíváncsiak semmire, csak arra, hogy nagyjából honnan tudjuk ezt összesíteni, hogy tudjunk majd erről még egy műsort csinálni.
0: Nagy örömmel, igen, mikor eljön annak az idején. Komolyan mondom igen. Még egyszer nektek, hogy én nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha ebből valami tényleg létező, 30-50-100 év múlva is felemlegethető történet lenne. Már látom is magam előtt, ahogy mondom, a majdani jövőbéli intergalaktikus rádiós műsorvezető kollégák felcsapják az ezen a napon.hu-t.
1: Aha, igen.
0: És akkor 2026 óta ma ünnepeljük az intergalaktikus Green Day Day-t.
1: Várható, hogy megtörténik majd közben, írja Rokmalac, vagány az a Green Day Day, de ha senki rád kérdít, aki úgy mondani, hogy Green Die Die. Közben csiszorázással. Jó a szójáték, köszi.
0: Igen, közben Attilának köszönöm a kedves szavakat, jó igen kacarászni itt veletek közösen a rádióban. Aztán át kanyarodhatunk egy nagyon keveset, ugye rágógumi kérdésre is, hiszen szintén ma van a világnapja a rágóguminek. Endre, igen. Aki nem te, hanem
2: Endre.
0: Endre. Aki a mi Endreink drusszája. Endre. Nem, na hát ékezettel írta a nevét, azért mondom Bolte. Úgy, hogy Endre.
1: Ja,
0: hát úgy írta.
1: Nem a monitor koszos.
0: Nem, az egy légy. Yeah. Jobb, állj meg, mert ez mozog. Nem, úgy írta, hogy Endre. Azt írja nekünk Endre, hogy a legjobb rágógumi a fahéjas, amit itt nem lehet kapni.
1: Jó,
0: hogy béreklámoztad, drága Endre.
2: Van? Fahéjas rágógumi?
0: És mazsolás
1: is. Van olyan ország a világban, ahol lehet kapni fahéjas rágógumit, igen. És nem csak karácsony.
0: Melyik ez az ország?
2: Hol van ez, melyik ország?
0: Endre.
1: Endre, kedves Drusszán, írd meg, melyik ez az ország. Hol vannak ilyen fahéjmániákusok? Valahol északon lehet, nem ahol a télapó lakik.
0: Egyébként igen, Lapföldön például, ott el tudom képzelni.
1: Laprágó, Lapföldön, fahéjas verzióban.
0: Margit írja ugyanakkor, sziasztok, szoktam rágózni, de amikor felragad a protézisre az idegesítő. Hát az eléggé az valószínűleg, drága Margit, milyen jó pofa vagy, és hozzátesz, hogy inkább zselés cukorkát veszek néha. És nagyon szeretem, hát a kacagós szmájlik igazolják az öniróniát, és van az az élethelyzet, amikor nem jó rágógumizni. Például lámokor protézises helyzetben, vagy csókolózás közben, vagy nem tudom, amikor besétálsz egy állásinterjúra, vagy amikor mecénásaiddal beszélgetsz a, nem tudom, színházi berkekben, tehát van egy csomó ilyen helyzet.
1: Vagy a fogorvos, amikor mondja, hogy na most akkor köpjél, még egyszer áll, mert a rágógumit nem fogom kifúrni a szádból. Közben kaptunk egy fotót, vannak ezek a dobozos rágók, ugye?
0: A hardcore
1: rágósok már nem vesznek ki ilyen kis pütyü-pütyü szanyol csomagolású izékéket. Szerintem most már várható, hogy a vedres narancs után megjelenjen a vedres rágó is a nagy áruházban, hogy annyit viszel haza, annyit fel tudsz pakolni a vederbe, mert azt írja nekünk itt nekünk Gyuri, hogy két nap egy dobozza.
0: Hát az egy 50 darabos. Tudjátok, biztosan a hallgatók is ismerik. Nekem is egyébként nem akarok márka nevet mondani, de nekem is ilyen van az autóban. Ez ami a pohártartóba pont elfér. Uh-huh. Ez 50 darabos kiszerelés.
1: Két nap alatt 20-40.
0: Azt a mindenit.
1: Hát majd 40. 100 gumbe. Kettő rágó marad meg, ha óránként egyet elrág.
0: Azt a mindenit.
2: Hát jó, de ennek nincsen íze. 5 perc után véged van. Tehát, hogy
0: hát
2: ennek
0: ez azért íze. Jó, de az első 5 perc az olyan, hogy ha tüzet okádnál, ha sárkány lennél, de itt ehelyett jeget, mint izé. Annak idején fent az északi sarkon. 0730548888. Küldjetek fotót, videót, írjatok nekünk.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Szeptember utolsó napjánál járunk, és picivel korábban Endre barátunk zseniális ötlettel rukkolt, ugye, előtekintettel arra, hogy a Green Day-nek van ez az ikonikus Wake Me Up című dala, ami arról szól, hogy ébresszük fel Szentemet, Billit, ha jól emlékszem, ugye, szeptember legvégén. Na, ennek apropóján jött egy zseniális ötlet, hogy akkor készítsünk petíciót, hogy legyen ez a hivatalos Green Day nap, és most már ott tartunk, hogy intergalaktikus Green Day napot szeretnénk összehozni szeptember utolsó napjára. Szili magára vállalta a petíciógyártást. Kedves Szilárd, hol tart most a történet?
1: Szeretnék tisztelettel jelenteni mindenki fele, aki részt vesz ebben a petícióban. A petíció elkészült online, és éles. Ezt azt tudta így szoknak mondani.
0: Éles a petíció.
1: Élesítettem. Kint van a petíció. Hamarosan valahol megúsztunk egy linket. Ez most nem ilyen szabaduló szoba, hogy valahol lesz egy link, keresítek meg, hanem nagy valószínűséggel hivatalos oldalunkon, úgyhogy lesz majd egy link, ott lehet aztán szavazni. Keresztnév, város, illetve ország. Erre van szükségünk, és éles a szavazatotok. Ha összegyűl, mi fogunk fingunk, nincs, mennyi kell, de előbb-utóbb összegyűl valamennyi, és aztán továbbítjuk ezt majd a Green Day felé.
2: Így van, szerintem az lesz majd a koppanás, hogyha tényleg rágyúrunk, rádolgozunk erre, és eljut a híre Amerikáig, és szépen majd Billy Joe Armstrongék visszajeleznek, hogy de már felébredtünk.
0: Nem baj, de legalább tudni fognak rólunk. Mondom, igen. Én még mindig annak örülnék a legjobban, ha 30-50-100 év múlva a hármas szabálynak köszönhetően ez tényleg egy internacionális nap lenne, egy olyan, amit intergalaktikus szinten is lenne. Megünnepelünk. Na, úgyhogy írjátok alá, legyetek vagányok, írjátok alá ti is a petíciót.
2: Lehet az első marstakok majd szeptember 30-án érkeznek meg, azt hiszik, hogy a zöld nap az nekik van. Ha majd igen, akkor bocs, szeretettel várunk.
1: Igen, az íreket is nagy szeretettel várjuk természetesen, de nagyon jó, mert legalább tanulunk ebből, ha nem is jön össze végül a petíció, most már rájöttem, hogy hogy kell csinálni, úgyhogy holnap indul már is a több tisztelet a bükkfáknak petíció.
0: Igen, látom is magam előtt, Szili, minden második nap ezentúl ki fog tolni valami petíciót.
1: Yes.
0: Valami, ez anonim maga a készítésgyártás, te Szili, sosem csináltam még.
1: Én végig kattogtattam mindent, aztán lássuk, mi lesz belőle.
2: Nem ezért, csak ha valaki majd úgy dönt, hogy meg szeretné verni azt, aki a sok idióta petíciót egyfolytában online kiteszi, akkor vajon rátalál majd könnyen.
0: Megvédünk, Szili, megvédünk. Google-le be kellett jelentkezni?
1: Azt írja, ennyit ír, hogy hát kellett egy e-mail cím, igen, az a sárban. Azt írja, hogy az aláírásra elfogadom, hogy a hármas szabály kötél a rádióga, mint petíció létrehozója, látni fogja ezentúl az űrlapon megadott információkat.
0: Nagyon
1: úgy,
0: jó.
1: Mint hármas szabály vagyunk, itt együtt sírunk, együtt nevetünk.
0: Így, én ki is töltöm. Keresztnév azt mondja, hogy Kincső, nagyon jó, város, Sepsi, Szent György. És mit kell még? Nem Magyarország, hanem Románia, igen. Kérlek. Hol van Románia? Románia, itt van Románia.
2: Ruanda fölött egyen.
0: Ruanda fölött egyen. Jó, és akkor...
1: Gazdaságilag is.
0: És akkor mit szeretnék? Az aláírás, jó, igen, elfogadom. 16 vagy, persze, hogy ne, fölötte vagy. Kész vagyok! Az aláírását felvettük az aláírások listájára. Te vagy az első sorszámú aláíró, ez nagyon jó.
1: Aláírás megtekintése, csak lássam, mit látom.
2: Itt is csak második lehetek.
0: Na, Endre, most már
2: kitöltheted te
0: is.
2: Igen. Életem történet.
0: Röviden. Szili, te nem írod alá, vagy vajon te nem írhatod
1: alá? Én aláírhatom a sajátomat?
0: Nagyon remélem, hogy igen.
1: Hát aztán
0: na figyelj, akkor megcsináljuk még egyszer, hogy Endre is. Nagyon unjátok, ugye, drága hallgatók?
2: Persze,
0: nagyon unjátok, szóljátok.
1: Dehogy is, ez egy roppant izgalmas tartalom most.
2: Én csak másik böngészőben szabad aláírjak.
1: Itt ez a baj. Úgyhogy szeretném kérdezni a social médiás kollégáktól, hogy ez megkapjuk-e az engedélyt, hogy esetleg léci, csak egy poszt, nem nagy dolog, csak egy poszt, ennyi lenne.
0: Ctrl-Shift-N, Endike, inkognitó oldal, úgyhogy már is írhatod te is alá,
2: Irony,
0: és akkor két külön felhasználóval gyertek ti is, osszátok ezt, és vigyétek jó hírét.
3: Mindenről dumálunk.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, embereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
2: Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profil gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
3: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
4: Október 17-én Marosvásárhelyen.
3: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
6: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
7: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mureshvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
8: Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár.
7: Mureshvet. Marosvásárhely. Hídvég utca 95.
9: Kész a 10 órai?
10: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
0: A reklám után
13: ismét lágerek,

0: Jelentjük alása, már két komoly aláírója van a Green Day-es petíciónknak. Szili nagyon dolgozik azon, hogy a harmadik is meglegyen, úgyhogy ha majd tényleg nyilvános és publikusan elérhető lesz ez a történet, akkor várunk titeket is. Aki szereti a Green Day-t azért, aki nem szereti a Green Day-t, az hallgassa meg őket, mert erős jó, főleg ez a dal, s akkor meg azért írjátok alá a petíciót. Mit szeretném mondani, Szilke?
1: Mennyi lesz az annyi, ami után azt tudjuk mondani, hogy elküldjük ezt hivatalosan a Green Day-nek, hogy szeretnénk egy ilyet? Mennyi a szám?
0: Nem tudom, 3000? Az reális?
1: Personális, csak a büdös életben nem szedünk ennyit össze.
0: Dehogy de nem, reális.
1: 3000 aláírás.
0: Neki is csináljuk meg rendesen. Igen, hát azért 100 aláírás, és kávod nem mehetsz oda a Green Day-jékhez, hát ilyen több ezres arénákat töltenek meg.
1: Legyen egy 1000.
2: Egy ezres. Kezdjük egy ezres, azt üdvözlünk.
0: Találkozzunk, nem azt mondom félúton, mert nagyon nem ott van, de találkozzunk a kompromisszumok mentén. 1003.
1: Ez, hát jó, én nem tudok ilyen beírni. Ilyenek vannak, hogy 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, stb. De azért jó az 1000, mert ha 3000 lesz, akkor azt mondjuk, hogy figyeljetek gyerekek, volt egy petíció, háromszor léptük át a megtervezett célt, úgyhogy nagy az igény.
0: Meggyőztél, rendben van, legyen 1000.
2: Merjünk
0: kicsit
2: álmodni.
0: Alább a lécet. Jó. Na, beszéltünk arról még akkor egy keveset, hogy a rágógumi világnapján érkezett néhány üzenet?
2: Igen,
0: hogy?
2: Kerestük a fahéjas rágót, igen, és igen. Megkerült, úgy néz ki, mert azt írja nekünk Lehel, hogy Kanada, sziasztok, hova még mindig hoznak, mikor jönnek haza, Amerikában biztos, írja még Endre Druszám, ez a fahéjas rágógumis története.
1: Szeretnék szólni, van Romániában is. Csak
0: micsoda?
1: Azért, mert hogy fahéjas rágógumi, legalábbis rendelni lehet Romániában is, ugyanis most azt nem tudom pontosan, hogy ez milyen ország gyártja, ez a Wrigley's Lace, valami Big Red, ez a rágónak a neve, piros dobozos valami, és csak szeretnék szólni, hogy lehet online rendelni Romániában is, 10x15 szálas Big Red csomag, az 210 lek.
0: Wow! Egyébként ez meg Rockmalac...
1: Azért rághatod a fahéjat.
0: Rockmalac pont ezt írja, hogy pont ezt a márkát említi ő, és amit te írtál, hozzátesz, hogy mondjuk mindenben imádom a fahéjast. Az a jó, ha megeszel egy egész dobozzal, meglepetésben lesz a részed, vagy az utcán, vagy az irodában, vagy egy ismert közösségben. Ha szerencsésebb vagy, akkor otthon ugyanis. Bezony, hasmenést okozhat, ez ám a buli, írja Rockmalac. Mi a fahéj?
2: Ezek szerint tényleg az van benne, mert ha csak ilyen digitális fahéj utánzat volna benne, vagy valami legyártott ilyen műaroma, akkor lehet, hogy nem, de ha fahéj van benne, akkor elképzelhető, hogy de lehetne akkor ezt úgy, hogyha nincsen otthon a fahéj a tejbegrízre, akkor eszel a tejbegrízet, s rákszt mondja egy kicsi fahéjasnak.
0: De ez már milyen, nem? A tejbegríz az
1: akkor
0: úgy
1: inkább rágd meg a fahéjat. Vannak ezek a rúdfahéjak, s azt rágod.
2: Ja, az korcizsorgatod
1: arra. Az korcisort, de azért a rudat, nem a möcsinátát. Na, 0-30-54-88-88 jönnek az SMS-ek tovább.
3: Ébredj minden hétköznap reggel
4: a Rádió Gagával
3: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
4: Ez a hármas szabály.

0: Továbbra is alá lehet írni a posztunkat, még nem tudjuk, hogy hol, de hamarosan kikerül, majd ne aggódjatok, a link is. Úgyhogy szavazunk, szavazunk, szavazunk, műsor végéig meg tudjátok mindent részletesen.
1: Így van, és nagyon vigyázunk arra, hogy GDPR legyen, azaz, hogy nem lesznek majd nyilvánosak az aláírások, meg semmi, semmi kattintható személyes információ nem kerül bele. Szeretnék mindenkit megnyugtatni.
2: Igen, de közben meg mi közben játszunk, meg mókázunk, véresen komoly ez az egész történet. Gyertek, tegyük szeptember 30-át tényleg hivatalos Green Day nappá, illetve gyertek, maradjatok velünk a mai hármas szabály utolsó órájában is, ezzel jövünk nem sokára, előtte hírek.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van, bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: Reklám.
8: Ingyen van. Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá. Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
9: Mi az? A látásod.
8: Az Optika Optofernál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk.
9: Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked.
8: 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán.
9: Ne csak értékeld.
8: Vigyázz is a látásodra. Optika kötőjel optofern.ro, a látás szakértője.
10: A Brico-ban szeptember 30-áig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a teljes EPS 80 expandált polisztirol hablemez kínálatra, valamint a fényes barna trapézlemez 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 17,60-ban ért vásárolhatod meg. Brico, együtt munkára készen!
11: Pizza?
12: Ham!
11: Burger?
12: Ham!
11: Napi menü?
12: Ham!
11: Gyrosz?
12: Ham!
11: Éhes vagy?
12: Ham! Kattalj rá a kajára!
13: Félrelépni szabad!

0: Október 2-ától a Romániai Mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
1: Most várunk.
2: Mire?
1: Hogy feltörjön bennem a vágy.
0: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria Mozi műsorán.
3: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
4: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
5: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
6: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deák Hámor.ro.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
10: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Sok napsütésre, csapadékmentes időre készülhetünk ma is. Felújították a marosvásárhelyi Dr. Knöpfler Vilmos utca Kossuth és a Rózsa köz közötti szakaszát, és bizakodva várja a kormány a beiktatásáról szóló mai parlamenti szavazást a kijelölt miniszterelnök. Jó napot kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Díjazta a Maros megyei tanfelügyelőség azokat a diákokat, akik 10-es átlagot értek el a 2026-os képességvizsgán vagy az érettségin. A kitüntetettek között van a marosvásárhelyi Unirja Főgimnázium egy tanulója, valamint az Alexandru Papiu Ilarián Főgimnázium két diákja. A fiatalok oklevelet és virágot kaptak a nyári országos vizsgákon elért eredményeik elismeréseként. A tanfelügyelőség köszönetet mondott a diákoknak, tanároknak és a szülőknek a teljesítményt támogatásáért. Felújították a marosvásárhelyi Dr. Knöpfler Vilmos utca Kossuth és a Rózsa köz közötti szakaszát, a járdákat rendbe tették, az aszfalt alól pedig visszahozták az eredeti kockaköveket, megőrizték a régi, sárga klinker szegélyköveket is, a csatornafedeleket pedig szintbehozták, így egyenletesebb és biztonságosabb lett az úttest. A Rózsa köz és a Mihály Mészkó utca közötti szakasz felújítását a következő ütemben tervezik, a rendelkezésre álló költségvetéstől függően. Ma 13 órától szavaz a Szenátus és a Képviselőháza kijelölt miniszterelnök Siegfried Murasán kormányprogramjáról és a javasolt kormány névsoráról. A kijelölt kormányfőnek összesen 30 perc áll rendelkezésére a vita elején és végén. A parlamenti frakciók felszólalási idejét a létszámuk alapján határozták meg. A PSZD 11, az AUR 8, a PNL 7, az USZERE 5, az LMDSZ pedig 3 percet kap. Bizakodva várja a kormány a beiktatásáról szóló mai parlamenti szavazás Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök. Azt mondta, jelenleg 170 és 233 közötti támogatásra számítanak, és folytatják az egyeztetéseket. Siegfried Murasán szerint ez az első átlátható és legitim kísérlet a Bolozsán kabinet megbuktatása óta egy Európa barát, reformokat vállaló és stabil kormány létrehozására. Kormányának jóváhagyása esetén elsőként költségvetés kiigazítást és a jövő évi költségvetést fogadnák el, valamint megreformálnák az állami vállalatokat. Elérkezett az ideje a jelenlegi politikai válság lezárásának, közölte Nikus Ordán. Az államelnök arra szólította fel a pártokat, hogy lépjenek túl saját érdekeiken, és a nemzeti érdeket helyezzék előtérbe. Nikus Ordán szerint az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, hanem elmélyíteni a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot a román állampolgárok és a pénzügyi piacok körében. Az államfő mindezt egy nappal a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazás előtt jelentette.
12: A Sepsio SK 18 éves játékosa Bacula Hunor két gólt szerzett a romániai U19-es válogatott színeiben a szerbiai Stefan Vilotic emléktornán. A Szerbia elleni 3-1-es győzelem során is betalált majd a Bulgária elleni záró mérkőzést a 91. percben szerzett távoli góljával döntötte el 1-0-ra. Bacula két találatával holt versenyben a romániai válogatott legeredményesebb játékosa lett a tornán. Románia két győzelemmel és egy vereséggel 6 ponttal a második helyen végzett. A tornát 7 ponttal Magyarország nyerte meg, olvasható a Székely Sporton. Alexander Ceferin UEFA elnök újabb kemény kritikát fogalmazott meg Gianni Infantinoval szemben, kijelentve, idézem, a császár meztelen. Ceferin Hans Christian Andersen meséjéhez hasonlította a FIFA kommunikációját azzal a korábbi tervvel kapcsolatban, amely magántőke bevonásával értékesítette volna a FIFA tornák egyes jogait. Az UEFA vezetője szerint a fejlesztésről, demokratizálásról és egyeztetésről szóló kommunikáció nincs összhangban a FIFA tényleges lépéseivel. Ceferin úgy fogalmazott, elérkezett az idő arra, hogy a futball szereplői kimondják, hogy elég volt. A FIFA vezetésével szembeni feszültséget tovább növeli a szervezet tartalékainak felhasználása körüli vita, amelyről október 15-én tárgyalhat a FIFA tanácsa.
11: Terült idő várható a folytatásban is, a sok napsütés mellett csak csekély mennyiségű fátyol felhő jelenik meg az égbolton, csapadék nem várható, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, ritkán élénk lökésekkel, a maximum hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul.
10: Most pedig.

0: 10 óra múlt, szép jó reggelt, illetve vidám, szerelmetes, szép szerda délelőttöt kívánunk nektek. Szevasztok, jó, hogyha itt vagytok velünk a mai műsor utolsó órájában is. Gyertek, írjátok alá a petíciót, és maradjatok velünk.
1: Így van, mi mind a hárman nagyon-nagyon várunk titeket ide nagy szeretettel. Máté Kincs, aki most már visszatért szabadságáról, Nagy Endre és Berecki Szili is a mikrofon mögött.
2: Így van, és jó zenénk is van, mint mindig óra elején, utolsó óránkat indítjuk tehát, és jön Szia, nagy sikerű dala, nagyon olcsón állunk, hogy feldobódjatok. Érkezik a Cheap Thrills.

0: igen, a Sugar Daddy Tóth Abigail, illetve Accent, ki hogyan szeretné. Egyébként, ha már itt tartunk Abigailt, figyelitek igen. a Starban, hogy rap ezt a rétjes, zsenomenális volt. Én nem láttam a műsorokat, ne nézz így Endre, de a kis videókat, amiket így feltöltenek a netre, hát Csinszkát úgy lehozta, hogy eszem szó megállt.
1: Meg Magdikát is.
0: Meg Rúzsa Magdit, ugye most. Magdikát. Igen, amióta járt a Dumában,
2: Előtte is. Ezt a Magdikát úgy mondtad, mintha nagymamádék együtt ültek volna a kapu előtt felszegben a kispadon Magdikába.
1: Nem tudhatjuk.
0: Vagy közös bingo klubba jártak volna.
1: Közös bingo klub. Jó, de jó.
2: Igen, a nyárátmenti bingo klubok nemzetközileg híresek.
0: Persze, valamivel, de lehet, hogy kanasztapartik voltak azok csak.
2: A fonóba te.
0: Jaj, a fonóba, bocsánat, igen, és énekelték a dalokat. Szóval úgy drukkolunk Abigailnek innen is, nagy ölelés, nagy puszi, ha hallja, ha nem. Illetve Lacinak üzenjük, hogy szeretjük az ilyen típusú párbeszédet, meg az üzeneteket, hozzászólásokat. Laci ugyanis azt írta nekünk, sziasztok, nem működik a rádió? Oké, helyre jött.
2: Laci, az életben és a teljes földkeressége minden probléma így működne, ahogy neked a rádiós gondod, akkor sokkal egyszerűbb volna az élet. Mire feltesszük a kérdést, körülnézünk, és már is megjavult a dolog. Volna néhány olyan helyzet, amit meg kellene oldani ugyanilyen sebességgel és egyszerűséggel. Például egy kormányválság, aki mindjárt több mint fél éves.
1: Az most van, az ma van, mi van ma, mikor van indul? Egy órakor azt hiszem szavaznak.
2: Most ma, nézik, ma lesz a majdnem nem. Igen.
1: Majdnem nem. Na igen. Na viszont van egy jó hír, ezt akartam elmondani. 12 perce fent van a jó kis Green Day-es posztunk a Rádió Gaga hivatalos Facebook oldalán. Éppen ezért volt, most aláírhatjátok azt a bizonyos petíciót. Én rendes izgulok, mert nem tudom, hogy jól csináltam, amit csináltam eddig. Viszont meglátjátok a plakátot egyértelmű, és a kommentben az első komment, az első, ott a link. Ott kell azt megnézni, és azt megnyitni, és akkor ügyesen
0: ott. Hogy tudjuk követni azt, hogy hány aláírás érkezett eddig?
1: Kérdezz meg az admint.
2: Az admin. Ha ráérsz, hogy admin munkáit közepette.
0: Van egy perce, nem kell egy perc, 15 másodperc is elég.
1: Van, ugye vagytok ti ketten, ugye, és kaptunk egyet nagy valószínűséggel Atától, mert van egy
0: Attilászikétvar helyről.
1: Nem fogom mindenkinek a nevét, települését, csak annyit mondok, hogy van egy Borszékről, illetve van már egy Németországból egy szavazatunk, képzeljétek el. Králi Kájlsheimből.
2: Nagyon jó. Intergalaktisches Green Day Tag.
0: Jaj, mert hogy a guten tagból a tág a nap. Á, de jó, ma tanultam valamit.
1: Igen?
0: Igen, tényleg, hát gondolom, igen. Hogy igen. Ugye?
2: Hát igen, mert a gut, a guten, az ugye zer gut.
0: Na látod, Szili. Te is tanultál németet az iskolában, ugye? Der Dio.
1: Persze, Mr. Der Dio.
2: Meg volt der nerve.
0: Jaj, szegény német tanárnőm, Isten nyugtassa, már sajnos nincs velünk, de valószínűleg forogna, ha hallana. Minden esetre írjatok alá, minél többen írjátok alá a petíciót. Én nagyon komolyan szeretném, hogy ezt végig tudnánk úgy csinálni, hogy nem 1000, hanem a végén alsó hangon 3000 aláírás lenne, és szeptember 30-a a galaktikus Green Day Day lenne. Intergalaktikus, bocsánat, én sosem tudom.
1: Ez csak a hallgatókon áll. Most innen kezdve mi megtettük, amit meg kellett, úgyhogy drága hallgató, most mutassátok meg, hogy mennyire erős a hármas szabály közösség. Ez milyen motivációs szöveg. Most kell megmutatni a szurkot.
2: Ez már így nagyon határeset, majdnem érzelmi zsarolás történik, csak szól.
1: Hát de most nem, most kell megmutatni. Ilyenkor kell odaállni, és azt mondani, hogy gyerekek, megcsináljuk, higgyétek el.
0: Még egy-két nap se Dunai Egére is ráállhatsz elmondani ugyanezt.
1: Nagyon jó,
0: időjárás.
1: Kicsit apadjon vissza, vagy degedjem, hogy csináljon. Na 0730-54-88 jöhetnek az SMS-ek, illetve írjátok alá.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán. Hármas szabály. Rádió Gaga. Come on, yeah.

0: If Max My Head and My Heart, pontosan 21 perccel 10 óra után. Szeretnék szólni, hogy ez az, amire számítottam. Ettől erős ez a közösség. Szeretnék szólni tisztelettel, osztályunk létszáma 39.
1: Menj már! Komolyan 39 aláírás érkezett már?
0: Rettegnek Bubiék, vagy hogy hívják a csávot?
1: Billy.
0: Rettegnek.
1: Hát de ez
0: ide kell jönnek ingyen koncertet csak tartani a hivatalos világnapovatóra.
2: Nem, csak 971 kell.
1: Nagyon jó, de azt dicsérjük ízik már meg a hallgatóinkat, bravo, milyen vagányok vagytok. Hát köszönjük szépen, komolyan meglepődtem. Tényleg, na akkor vagány, ezt végig fogjuk csinálni rendesen Billyékért.
2: Addig regisztrálunk, míg meg lesz az 1000.
1: Ja.
0: Már van Nagy-Britanniából is szavazatunk, csak szóval.
1: Menj, egyébként honnan? Nagy-Britanniában? Még honnan szavaztok? Azt a mindenit.
0: Várjál. Tauka? Németország? Tauka?
1: Igen?
0: Udvarhely, Gyergyó, Szentgyörgy, Marosvásárhely, Warminster, ez Nagy-Britannia, Csíkszereda, Szatmárnémeti, Magyar Lapát, Beszterce, Maroshévíz, Csomafalva,
1: Székelyföld és Erdély. Imádom, nagyon vagányok vagytok. És egyébként akkor még egyszer, aki nem tudná, miről van szó, október 30-át hivatalos Green Day napá, intergalaktikus Green Day napá akarjuk nyilvánítani, ehhez alá kell írni egy petíciót, amit megtaláltok a Rádió Gaga Facebook oldalán. Jó kis posztban megkérjük Ákos kollégánkat, oda pinelje ki a tetejére egy kicsi ideig.
0: Van egy ötletem.
1: Na.
0: Itt már azért rádió vette fel a kapcsolatot már Kapu Tiborra. Kapu Tibor ismeri azokat, akik a nemzetközi űrállomáson vannak. Ott, ha jól tudom, van internet. Hát valahogy csak eljutatjuk az információt, hogy legyen tényleg intergalaktikus, hogy valaki onnan szavazzon. Hát vannak fent 10-en. Hát egynek csak van egy 10 perc ideje fellépni a Rádió Gaga hivatalos oldaláról, és az összes követi. Úgyhogy nyomja meg, és aztán petíció jön.
1: Telefonálunk, jó-e? Megoldjuk. Okosban megoldjuk. Jó. Na, tiszta vagány.
2: Ráállítjuk a verőlegényeket, megoldjuk.
0: Így van. Ekközben két hét múlva átéptük a 61 szavazatot.
2: Ne légy ilyen pessimista.
1: Ne légy pessimista, ha ilyen ügyesek már a 44 hallgatóink. Menj már, csak amióta beszélünk a 39-44-re
0: duzzat. Nem látod a hajamat, hogy fújja, úgy jönnek a szavazatok, így.
1: Közben vihar azért a biztonság kedvéért jelzi nekünk, hogy csepet se fázik. Hol van vihar? Mert 25,9 fok van. Jaj, nem az a kilométer per óra.
2: 26. Amúgy több a Celsius, mint a liter per 100 kilométer.
1: Majdnem eltaláltam, nem tudom. Nagyon jó. Köszönjük szépen, vihar. Irigykedünk annak rendje és módja szerint. Kérdezi Simon, hogy külföld játszik?
2: Persze, látjátok, hogy már Pittyen-Pittyenből is regisztráltam.
1: Nyugodtan, drága Simon, akár honnan tudtok pittyenteni. Illetve Bálint felteszi a nagy kérdést, hogy de vajon UFO országban zöldek a fák? Na ezt Endre megmondja, mert Endre okos, Endre mert mindent tud.
2: Miért kell UFO országban minden is zöld legyen? Miért nem lehet, hogy ott egészen más, nem lehet, nem is éppen szén alapú életszerves biológia van, lehet, hogy ott a fák éppen kékek, és nem zöldek.
1: Az jó.
2: Mert nem klorofilt használnak, hanem valami mást.
0: Oké. 51.
2: Igazából csak azért beszélünk, hogy időnként elmond, hogy hol tartunk.
1: Igen,
0: innen kezdve semmi más nem fog szólni a műsor, csak mondom, hogy hánynál vagyunk, és honnan érkeztek. Például Svájcból már ketten.
1: Menj már, Svájcból! Ó, nagy puszi a svájciaknak, akik bennünket hallgatnak. Nagyon örülünk, nagyon köszönjük, de közben egy orbitálisan nagy baki esett a mai műsor folyamban. Nem tudom, hány nap van karácsonyig, vagy leszoktatok róla?
0: Erről kicsit leszoktunk.
2: Azt mondtuk, hogy kicsit ezt pihenő pályára tesszük.
1: Miért?
0: Igen, úgy döntöttük, az utolsó egy hónapban újra hozzuk. Az utolsó 30 nap. De ha már nagyon kíváncsi vagy visszatérő, akkor elmondom, hogy 86.
1: 86, zseniális, ja. akkor kezdem pucolni a cipőmet, az előtt fog kelleni.
2: Én már kezdem kivágni a cérnát a szaloncukrokhoz, most meg kell számolni, akkor két arasz, össze kell bogozni, a bogot is rá kell számolni, és akkor hurkot kell rávetni, hogy felakasszat, szóval bonyoló dolog, én elkezdem már.
1: Igen, és ha december, akkor nem mindegy, hogy hurok vagy hurka, ugye apropó, mindjárt disznőülő szezon, juhu!
3: Ez a hármas szabály, mindenről dumálunk.
4: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Brothers Company és a Van ez a hely. Egy perc választ el minket 10:30-től 12:00.
1: Yes. Olyanok lettünk komolyan, mint egy ilyen kampányzáró, eredményváró pártiroda, hogy folyamatosan tényleg valaki mondja, hogy a legújabb számok befutottak most már vidékről is.
2: Annak rendje, és mondja szerint, de komolyan, ti nem hiszitek el, de számomra ennek tényleg van tétje. Én nagyon-nagyon örülnék, mondom még egyszer.
0: Hiszel ebben?
2: Én nagyon hiszem, hogy soha az életbe gondolj bele, ennyire maradandó dolgot, még ha szobrot faragnánk, akkor se tudnánk csinálni, hogyha ezt úgy meghonosítanánk itthon is, de olyan tényleg nemzetközi, aztán meg mit tudom, intergalaktikus szinten is egy adott pont után ez egy elfogadott dolog lenne. Hát március 8-a mekkora ünnep? Ugye a nők nemzetközi napja. Hát lehet 100 év múlva az intergalaktikus Green Day Day lesz az, ami ma a március 8. Csak ne virágot, meg bombot vegyetek.
0: Április 23-án ott fogunk állni valahol Németországban egy bejegyző iroda előtt. Hallom, mit csinálsz, Endre? Állok sorba 4,5 óráért a szaros világnapotban, bocsánat, tudjam beiratni hivatalosan.
2: Ez nagyon jó
0: lesz. Biztos a hivatalos része is magány ennek.
2: Az a maximálisan egyetértek, hogy te ezt a szerepet rögtön Nagy Endrére osztottad ki hármunk
1: között.
0: Ő beszél németül egyedül, a franciául meg minden.
2: Igazad van. Endre, a nagy tudásod, látod?
1: Zergut, verbunk. Igen, még az jutott eszembe, hogy amikor majd elkezd kinőni, akkor igazi nagy mozgalmat fogunk e köré építeni, és különböző nagykövetei lesznek az ügynek. És akkor ugye, hogy van a Fuss neki kampány különböző ügyekért, így lesz a Zöldülj B.
2: Zöldülj B, az nagyon jó.
1: A Green Day, a nemzetközi intergalaktikus napnak a népszerűsítésért, akkor mindenki be fog majd zöldülni, sőt, lesz ilyen bezöldíthető profilkép őrület is, virális lesz a történet, és ezen kívül lesz egy TikTok challenge, ahol Green Day dalokat kell énekelni, kizárólag székely akcentussal.
2: Vagy összekötjük az egészet, ez egyébként jó lesz, azt vállalom.
1: Quasi tamborint.
2: Ént. Nagyon köszönjük, hogy elviseltek bennünket, ezt azért ide szúrom, annak rendje és módja szerint. De hogyha azt veszük gorcsó alá, nézzétek meg, hogy mennyire tényleg zöld most már, hál' Istennek, a 21. század, meg környezettudatosak vagyunk, meg odafigyelünk az öko-bio lábnyomunkra, meg minden másra is, meg globális szintű felmelegedés, meg olvadó jégtáblák, stb. Akkor szerintem a Green Day nem is tudta annak idején, hogy amikor banda nevet választottak, hogy mennyire aktuális lesz ez az egész történet, vagy milyen mögöttes tartalmakat lehet majd társítani. Szerintem, ha a jó székely módjára összeboronáljuk a szezont a fazonnal, akkor hosszú távon ez egy működőképes dolog tud lenni.
1: És vonatkozik ránk az aranyszoba, hogy a szomszéd világnapja mindig
2: zöldet.
0: Nagyon jó. Képzeljétek el, hogy ezen az oldalon, amilyen készítettük ezt a petíciót, van ilyen funkció, meg vannak ilyen dolgok, amúgy 81, hogy például a más felhasználók által támogatott petíciók. Itt vannak, lefrissítettem, én ezt nem hiszem el.
2: No.
0: Na, itt van, meg a petíció a jégkár mérséklő rendszer, azaz a jéger leállításáért. Vannak ilyen rendszerek? Vagy ezek ilyen bullshit dolgok? Meg itt vannak nagyon menők, amúgy egész menő. Lehet itt aláírni bizonyos dolgokat, úgyhogy kattintsatok ide.
2: Igen, egyébként tényleg én így, ahogy olvasgatom a címeket, egészen szerethető és alapjáraton
1: vannak azért
2: fontos.
1: Nálunknál talán komolyabb ügyek is, de az összefogást, ha megpróbáljuk, akkor utána majd lehet, hogy az egész zöldörület beáll majd egy még komolyabb ügy mögé, ki tudja. Összefogunk az összefogásnak az összefogásával.
2: Ne. Ott van egy ilyen, hogy támogassuk a fenntartható mezőgazdaságot az új klímatörvényben. Tény, hogy nem ránk vonatkozik, de klímahelyzet nálunk is van, és akkor ilyen alapon zöld kérdés megint, meg zöld a logójuk nekünk is. Hát akkor fel kell venni a kapcsolatot. Meg ott van egy Szivár Vános kép, azzal is fel kéne venni a kapcsolatot.
1: Van abban is zöld, nincs zöld.
2: De kell legyen a szivárványban. Hogy ne? Hát valahol a kék és a sárga között találkozási pontnál ott kell legyen a zöld.
0: Megkeressük mindjárt, így van. Addig szavazatok, várjuk szeretettel ott a poszt, a Facebook oldalon, ott megtaláljátok a linket, úgyhogy hajrá, petícióra fel.
3: Mindenről dumál.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Hallott már a marosugrai Haller kastélyról? Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban, a természet közelében. Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről, vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében. Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is királyi érzés. Látogasson el Marosugrára, és élj át a kastély élményt. Ön is. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
2: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
3: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai Mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
4: Most várunk.
5: De mire?
4: Hogy feltörjön bennem a vágy.
3: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szászrégenben a Pátria Mozi műsorán.
6: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
7: Az első téglától az utolsó simításig. A szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is. Daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
8: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
9: Akkor irány a Camoshoes! Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
8: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát, így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Camo üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Camoshoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
10: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
0: A reklám után is

0: mindenki megnyugodhat, van zöld szín a szivárványban. Tehát mielőtt még lefogyna az SMS vonalunk, applikáció, meg WhatsApp, meg mindenféle egyéb dolog, meg a Facebook oldalunk, igenis ott a zöld a szivárványban, úgyhogy akár ezzel is társulhatunk. Közben Bogica írja, hogy na, holnap reggel szeretném tudni, hogy állunk.
1: Holnap reggel lecsekkoljuk, persze, annak rendje és módja szerint. Jelen felállás szerint hol tartunk, Szilike?
0: Nem bírjuk abba hagyni.
2: Várjál, 86.
1: Nagyon ügyesek vagyunk, komolyan mondom.
2: Meg lesz a 100, műsor végéig meg lesz a 100.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy pár az perc van már csak, de a 100 legyen meg, igen. Azt véletlenül állítottad be első körben. A 100-at limitnek, de feltornáztuk egy nullással, és akkor 1000 a cél. Lássuk, sikerül-e összehozni. Minden esetre azt nagyon köszönjük, hogy tényleg ilyen vagányok vagytok, és sokan írjátok alá. Többek között Kedves is jelezte, hogy aláírta, illetve Simon írja, hogy ő az, aki Taukha Lipcse melletti településről jelentkezett be, ő is aláírta.
2: Ez a település nem, vagy Taukha?
1: Igen, nem ez volt, amit amúgy nem tudták kiejteni.
2: De így kell kiolvasni, hogy Taukha.
0: Nem K, hanem inkább ilyen H, mert igen.
2: Taukha.
0: CH, nem tudod németül.
2: Hát ez nekem ilyen full indiai. Tudod, hogy hol tudod, hogy voltunk az indiánoknak. Voltunk Indiában, a Taukha városában.
1: Hát nem, vagy németeknél van CH.
2: Hát jó, na mindegy, akkor Taukha Lipcse mellett így van. Úgyhogy de érkeznek, nagyon szép települések vannak, mama, Bögőz, Székelytompa, német Ingberg, Korond, mindenki. Imádom ezt.
1: Én is nagyon. Meg hogy valamelyest azért tényleg egy kicsi komolysággal itt a mindennemű dolgok árnyékában azért milyen jól fel lehet mérni, hogy milyen messzi távolból is hallgattok bennünket, meg hogy mennyire széles, meg színes az a paletta, ahol elérünk benneteket. Ez zseniális. Ez megint esment jól esik.
0: Igen, várom az első Los Angeles-i bejelentkezést, amikor Billy Los Angelesből támogatni fogja.
2: Mekkora lenne. Jó, de tényleg szögezzük le, hogyha elérünk egy bizonyos számot, ezt addig visszük, amíg lehet ezt a sztorit, nem? Ezt el fogjuk küldeni nekik.
1: Hát én mondom, én annyira komolyan gondolom, hogy igen.
2: Mindennek.
1: Igen.
2: Tehát, hogy elküldjük, hogy van Romániában egy ilyen kezdeményezés, ami már Európa szintűre nőtte ki magát, lásd, Svájc, Németország, Anglia, stb.
1: Taukha. Azon gondolkodom, hogy vannak-e nemzetközi porondon elismert celebritásaink, itt akár Székelyföldön, vagy tágabb értelemben Romániában, Magyarországon akár, akit meg tudunk kérni, hogy legyen, mit tudom, ilyen nagy
2: követ. Én Palvin Barbira szívesen ráírok. Na.
1: Kérdezd meg, vállalnál-e.
2: Akkor Inára. még mondják. Ezeket szívesen felveszem a kapcsolatot veled.
1: Na, hajrá. Hétfőig meg tudod csinálni házi feladatként?
2: Hát! Figyelj, én ráírok a tőlem telhetőt, megteszem, aztán lássuk, mi lesz.
0: Ki tudja, az első bátortalan lépésből lesz utána nagy intergalaktikus család. Nem tudhatjuk ezt biztosra. Tényleg nézzetek rá a Facebook oldalunkra, ott van szépen feltéve, ott van a leírásban, a link, rá lehet kattintani, és nem kérünk semmi extra adatot, csak egy jelenlétet, és már is oké a dolog.
3: Ébredj minden hétköznap reggel
4: a Rádió Gagával
3: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
4: Ez a hármas szabály.

0: A jelenlévők közül az emelje fel a kezét, aki tudja, hogy hazafel a kocsiba milyen számot fog betenni és meghallgatni a mai napra, mert azt hiszem, hogy jóformán kötelező track lett a Wake Me Up When September Ends, főleg, hogy a mai nappal hármas szabály szempontból lejárt a szeptember.
1: Ó, ne! Holnap október 1-én jövünk, ne aggódjatok, hogy folytatjuk, ne, minden oké.
2: Igen, ne szomorodjon el senki sem. Tényleg csináljunk akkor ebből akár ilyen jó kis székelyföldi erdélyi trendet. Ma nagyon sok Green Day-es sztorit vagy short videót szeretnénk látni ezzel a zenével. Holnap reggel 7 órakor pedig várunk vissza titeket, hozzuk a legfrissebb számokat, írjátok alá a petíciót, addig is puszi, szevasztok!
0: Sziasztok!
1: Pa-pa!
3: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
6: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
7: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
6: Gamma Electronics.
8: Unod a megszokott kínálatot.
9: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
8: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
9: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
10: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
11: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
12: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol

0: Örömmel tanul, ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás bölcsődétől a 8. osztályig.
1: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
3: Sok napsütésre, kellemes őszies időre várhatunk délután. Több mint 60 millió euró bevételt hozott Romániának az úgynevezett TEMU adó, és kulcsfontosságú lehet az RMDS szerepe a romániai politikai válság rendezésében, véli Andrei Czaranu politológus. Jó napot kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. A szeptember 30-án jár le a helyi adók második befizetési határideje. Október 1-től a tartozásokra minden megkezdett hónap után 1% büntető kamatot számítanak fel. Október végétől fizetési felszólításokat küldenek, novemberben pedig kényszer végrehajtás is indulhat. Lezárhatják a tartozók bankszámláját, vagy a munkáltatót kérhetik a hátralék fizetésből való levonására. Idén a marosvásárhelyiek mintegy 85%-a már befizette az épület, terület és gép kocsi adót. Voksaikkal döntsenek arról, Románia a stabilitás vagy a politikai válság folytatása felé halad. Erre kérte Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök a mai parlamenti szavazás előtt a képviselőket. Murashan az elmúlt 2 hétben elkészítette programját és bemutatta a miniszterjelöltek listáját. Azt mondta, beiktatása esetén az ellenzéki képviselőkkel is együttműködne és támogatná a megvalósítható reális javaslatokat. A kormány beiktatásáról szóló szavazást ma 13 órától tartják. Kulcsfontosságú lehet az RMDS szerepe a romániai politikai válság rendezésében, véli Andrei Czaranu politológus. Kelemen Hunor RMDS elnök szerint jelenleg nincs meg a Siegfried Murashan vezette kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat, számításaink szerint 229 voks áll rendelkezésre. Csoma Boton szerint a kormány ma elbukhat a bizalmi szavazáson, ezt követően pedig Nikos Ordán újabb kormányfőjelölteket állíthat. Andrei Czaranu szerint, ha a PSD kormányozni akar, az RMDS lehet a parlamenti többség kulcsa. Több mint 60 millió euró bevételt hozott Romániának az Európai Unión kívülről érkező, 150 euró alatti csomagokra kivetett úgynevezett TEMU adó, közölte a Romániai Webáruházak Egyesületének ügyvezető igazgatója. Románia január 1-től csomagonként 25 lejes illetéket alkalmaz az ilyen rendelésekre, július 1-től pedig uniós szinten termékkategóriánként 3 eurós illeték is érvényes. Az év első felében mintegy 340 millió lej folyt be a román logisztikai díjból, mintegy 13,5 millió csomag után. Az új illetékek bevezetése óta körülbelül 40%-kal csökkent az EU-n kívülről Romániába rendelt csomagok száma. Az amerikai külügyminisztérium is reagált a Bolozsán kormány megbuktatásával kapcsolatos botrányra. Egy szóvívő a Financial Times-nak azt mondta, Washington nagyra értékeli a Romániával fennálló stratégiai partnerséget, amely az energiabiztonság és a védelmi terhek terén is szilárd alapot jelent. Közben az amerikai athéni nagykövet Kimberly Guilfoyle korábbi kijelentése szerint a román kormány bukásához hasonló változást bármelyik országgal megtehetnek. Az Egyesült Államok bukaresti nagykövete szerint Washington teljes mértékben bízik a román demokráciában. Sok napsütésre, kellemes őszies időre várhatunk délután, csapadék nem várható, az évszakhoz képest enyhébb időben lesz részünk, 21 és 25 fok között alakulnak a nappali maximumok.
1: És most...
4: A hírek után, sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek, elmúlt 11 óra, itt vagyok, megérkeztem a mikrofonnál, György Dávid Csaba, és még ma egyedül leszek, aztán holnap, ha minden jól megy, kiegészül a színes óránk CD-vel is. Na a lényeg, hogy John Legend-el indítunk, jön az Olof.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
2: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
2: interjúk,
1: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a színes órák.

veled van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

Nagy nap van ma Bukarestben, sors döntő pillanatok elé néz a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök és az általa vázolt elképzelés. A törvényhozás két háza együttes ülésén dönt arról, hogy bizalmat szavaz-e vagy nem a Nemzeti Liberális Párti EP képviselő kormányának, vagy marad a politikai padhelyzet. 233 voksra van szükség, egyelőre úgy tűnik, hogy 200 támogató szavazatot sikerült úgymond biztosítani. Aztán meglátjuk, hogy ez hogyan alakul a szavazás pillanatában. A kijelölt miniszterelnök három párt támogatását tudja maga mögött, a Nemzeti Liberális Pártét, a Mentsétek meg Romániáit és az RMDSZ-ét. Mint tudjuk, Romániában tavasz óta nincs teljes jogkörrel rendelkező kormány, több hónapja gyakorlatilag a Szociáldemokrata Párt az Ilie Bolozsán miniszterelnökkel kialakult nézeteltérésekre hivatkozva kilépett a koalícióból. Aztán az AUR támogatásával május 5-én megbuktatta azt a kormányt, amelynek korábban ő is a tagja volt. Na, hát hogy hogyan alakul a helyzet, meglátjuk. Egyelőre nem lehet semmi biztosat tudni, és még egy picit beszélek erről a témáról nem sokára. Most viszont zenélünk, jön Tapik és a Sorry Papi.

Még egy kis aktuál politika a mai naphoz kapcsolódóan, és korábban is említettem, és szerintem nagyon sokan tudjátok, a hírekben is mondjuk, hogy ma eldől a Nikus Ordánnak ellentmondó Siegfried Murechen kormányának sorsa. Azt mondta egyébként az államfő ezzel kapcsolatban, hogy az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, éppen ellenkezőleg elmélyítenék a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot a román állampolgárok és a pénzügyi piacok köré. Egy aránt. Jelenleg tehát nincs meg a 233 szükséges szavazat, úgyhogy ha azt nézzük, hogy ennyi kell, akkor egyelőre esélytelen a kormány beiktatása. A Murechen kormány elfogadásának esélyei tehát nem nagyok, nincs meg a szükséges 233 szavazat, de talán meg lehet, mert egyesek lehet, hogy úgy ítélik meg, hogy az ország érdekei fontosak. Ezt mondta Kelemen Hunor, amikor megkérdezte őt az egyik hírcsatorna. Azt is elmondta az RMDSZ vezetője, hogy bárhogy alakuljon a helyzet, nem tud más forgatókönyvet felvázolni, amíg a parlamenti szavazás nem zárul le. Meglátjuk, hogy merre alakulnak a dolgaink, a bukaresti kormány dolgai. Purple Disco Machine és Sophie and the Giants. Ez a Hypnotized.

0: Meddi Cyrus, itt a Rádió Gagán. Most viszont tartunk egy apró kis szünetet, és hazai vizekre is evezünk zeneileg. Porti Klivja énekel a többi között nem sokára. Ez lesz a Hányszor kell még.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka Lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka Lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka Lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka Lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám. Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai Mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
3: Most várunk.
4: Mire?
3: Hogy feltörjön bennem a vágy.
2: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria Mozi műsorán.
5: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
6: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
7: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
8: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
9: Társadalmi célú hirdetés. A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét lágerek és új zenék.
13: Rádió.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Sportik Lívia az elmúlt percekben is a hányszor kell még. Fagyos reggelre ébredt Székelyföld Csíkszeredában mínusz 3,7 Celsius fokot mértünk szeptember utolsó napján. Az azért már jó hűvös. Na nézzük a további számokat. Gyergyó Alfaluban mínusz 1,8 fok volt. Székely udvarán állítólag mínusz 2,1, bár én a város mellett lakom, de az autó ablaka reggel azért eléggé fagyos volt. Szerintem itt is fagyott, nem csak Csík környékén. Idén ez volt a második olyan alkalom, hogy fagypont alatti hőmérsékletekre ébredtünk Hargita megyében. A meteorológusok azt mondják, hogy a következő héten napközben viszonylag jó idő lesz, de hűvös reggelekre kell a továbbiakban is számítani. Nagyjából ez a prognózis. Tiesto szerint 10:30 van, szerintem 11:45 is elmúlt. Ezzel folytatjuk tehát.

0: Nico Santos itt a Rádió Gagán, Why Don't You Stay? Ezt hallhattuk tőle. Ha van egyébként közlekedési híretek, azt is megírhatjátok nekem a 0730548888-ra. Vigyázzatok magatokra, jönnek délben, tehát néhány perc múlva a hírek.
1: Reklám.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
9: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
10: Most várunk.
11: Mire?
10: Hogy feltörjön bennem a vágy.
9: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
12: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Termült idő várható, a folytatásban is a sok napsütés mellett csak csekély mennyiségű fátyol felhő jelenik meg az égbolton. Bizakodva várja a kormány a beiktatásáról szóló mai parlamenti szavazást.

0: Siegfried Mureșen kijelölt miniszterelnök, és már januártól elkezdődhet a nyugdíjak indexálása a Romániában. Hírek délben. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Forgalomkorlátozásra kell számítani ma este Marosvásárhely főterén a Medifund 2026 keretében szervezett felvonulás miatt. Ma 18 óra 15 perc és körülbelül 19 óra között korlátozzák a forgalmat az Ortodox katedrális és a McDonald's közötti útszakaszon a katedrális felé vezető irányban. A felvonulás a Rózsák teréről indul, majd a Petőfi téren a Bernádi György, a Mihály Vityázul, a Trébej és az Árgyes utcán halad, a körforgalom után pedig a Nikolai Grigorescu és Viktor Bábes utcán át az egyetemi bentlakáshoz érkezik. Bizakodva várja a kormány a beiktatásáról szóló mai parlamenti szavazás Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök. Azt mondta, jelenleg 170 és 233 közötti támogatásra számítanak, és folytatják az egyeztetéseket. Siegfried Mureșan szerint ez az első átlátható és legitim kísérlet a Bolozsán kabinet megbuktatása óta egy Európa barát, reformokat vállaló és stabil kormány létrehozására. Kormányának jóváhagyása esetén elsőként költségvetés kiigazítást és a jövő évi költségvetést fogadnák el, valamint megreformálnák az állami vállalatokat. Már januártól elkezdődhet a nyugdíjak indexálása a Romániában, jelentette ki Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter. A politikus szerint azonban csak óvatos emelésre lehet számítani, amelynek mértékét a 2027-es költségvetés alapján kell meghatározni. A nyugdíjak automatikus emelését 2025-ben és 2026-ban a költségvetési helyzet miatt felfüggesztették, így a köznyugdíjak idén is a 2025. decemberi szinten maradtak. Alexandru Nazare közölte azt is, jelenleg nem számolnak a 2027-es áfa emeléssel. Drónt észlelt a román hadsereg radarrendszere ma éjjel az ukrajnai Izmailtól keletre, az ukrán-román folyami határ közelében. A légi célpont megfigyelésére a spanyol légierő két F-18-as vadászgépe szállt fel, amelyek a NATO megerősített légtérrendészeti szolgálatának részeként teljesítenek küldetést Romániában. A megye északi részén élőket 0 óra 35 perckor Roalert üzenetben figyelmeztették. A Védelmi Minisztérium szerint román légtérsértés nem történt, a légiriasztást lefújták.
1: Mint arról már beszámoltunk, Spanyolország 4-1-re legyőzte Horvátországot a Nemzetek Ligájában, ezzel már 40 mérkőzés óta veretlen. Lamine Yamal két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez, Luis de la Fuente pedig külön kiemelte önzetlenségét és csapatjátékát. A szövetségi kapitány szerint fiatal együttese még nem érte el teljes potenciáját, ezért továbbra is van hová fejlődnie. Yamal hangsúlyozta, hogy elsősorban nem az egyéni elismerésekért, hanem a válogatott sikeréért játszik. 4 mérkőzéssel folytatódott az NHL, az Edmonton Oilers pedig 3 gólos hátrányból harcolta ki a hosszabbítást a Vancouver ellen, de végül Paul Cutter találatával a vendégek nyertek. Ivan Bouchard 3 góllal és 2 gólpasszal az Edmonton mind az 5 találatából kivette a részét. A Montreal megszakította a Toronto 10 mérkőzéses hazai nyitó győzelmi sorozatát, míg a Boston 75 másodperc alatt szerzett 3 góllal győzte le a New York Rangers. A Vegas sikeréből Jack Eichel 1 góllal és 2 gólpasszal vette ki a részét, a Florida Panthers pedig hosszabbításban 1-0-ra verte a címvédő Carolina Hurricanes csapatát.
0: Terült idő várható a folytatásban is, a sok napsütés mellett csak csekély mennyiségű fátyol felhő jelenik meg az égbolton, csapadék nem várható. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, ritkán élénk lökésekkel, a maximum hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul.
2: És most...
3: Köszönöm a híreket, sziasztok, hello mindenkinek! Gyergyószent Miklósra, illetve a térségbe költözik a Techball színe java. Erről beszélünk nem sokára Györgyi Kapor világbajnokkal és I.S. Szabolcs edzőjátékossal, a Go Big Techball Team két oszlopos tagjával.
4: Most pedig! Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
5: Színes hírek,
4: helyi aktualitások,
5: interjúk,
4: játékok
5: és sok-sok nyeremény.
4: Ez a Színes Órák.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, stúdiónkban pedig régen látott vendégek. Györdeán Kapor és Ilyes Szabolcs, a Gobék Tech Bull Team két játékosa, és egy újabb nagy tornára készültök Gyergyó térségében. Sziasztok!
1: Szia Csaba, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szia Csaba, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Régen találkoztunk, talán indítsuk innen, hogy azóta mi történt veletek? Megjártatok a félvilágot.
1: Azóta több tornát is szerveztünk meg, elég sok helyen voltunk valóban. Van egy iraki projektünk is, az iraki válogatottnak én vagyok a szövetség kapitánya, három világranglista vezetőnk pedig folyamatosan velem tart, és vagy Bagdadban, vagy Székelyudvarhelyen közös edzőtáborokat tartunk.
0: Ő Apor, ugye?
1: Apor, Marek és Kinga. Aha. Úgyhogy ők mindhárman világranglista vezetők, és legutóbb én Japánba kísértem el az ázsiai olimpiai játékokra, Irakot, hogy nyertünk egy ezüstöt, két bronzot, tehát jól sikerült minden.
0: És nem féltek attól, hogy majd legyőzik Aport az irakiak? Mert ti vagytok az edzők, a felkészítők?
1: Hát, ugye lentről kellett felhúzni őket azért, de most már egy jó középszintről felhúztuk úgy a felső kategória alsó felébe, tehát mondhatjuk, hogy Irakkal most már Ázsiában a világ egyik legjobb csapatával jó harcokat vívunk, jó meccseket játszunk Tajfölddel, úgyhogy még egyelőre azért van mit fejlődni, de nagyot léptünk előre másfél év közös projekt után, ezen kívül pedig a Gobék Tech Bull Team-mel folyamatosan járjuk Európát és főleg Ázsiát, Kínát, és közben hazai tornákat szervezünk, nemzetközi tornákon.
0: És kicsit beszéljünk arról is, hogy itt vagyunk most már ősz folyamán. Hány verseny volt idén, illetve hogy éremben hogy állunk?
2: Igen, az utolsó találkozásunk óta én sikerült két újabb mérföldkövet elérjek. Júniusban Monakóban a 100. torna győzelmemet ünnepelhettem, és az elmúlt hónapban pedig Santeremben sikerült megnyerem az 1000. meccsemet, úgyhogy ez külön öröm számomra, minden évben valami újabb különleges dolog történik. Ezelőtt két éve veretlenül csináltam meg az egyéni kategóriát, idén pedig ugye elértem ezt az újabb mérföldkövet, úgyhogy örülök, hogy mindig vannak valami új célok,
0: új motiváció,
2: és ez, igen, motivációk, és ez visz előre.
0: Van még olyan játékos, aki hasonló számokkal rendelkezik, mint te?
2: Nincsen, ezt egyedüliként értem el most először, úgyhogy én vagyok most az egyedüli ebben.
0: Nagyon jó, nagyon jó hallgatni, amikor bejöztük ide hozzánk, egy kicsit meséltek az eredményekről, győzelmekről, újabb mérföldkövekről.
2: A motiváció, hogy érjek el minél több rekordot a Tech Bullban, és majd a fiatalok ezt döntögessék.
0: A fiatalok? Te is fiatal vagy, de azért így...
2: Fiatal, de már úgymond 7 éve benne vagyok a sportágban, és viszonylag elég új sportág, úgyhogy már kezdek tapasztaltabb játékosok közé tartozni én is.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy amikor Apor elindult, és ti elindultatok ezen a pályán, Szabi, akkor Apor tényleg egy ilyen fiatal srác volt, és talán most hozott a Facebook egy ilyen emlékfotót rólunk, amikor még Apor tényleg a Techballban első lépéseit tette, és ránéztem a fotóra, és azt mondtam, azt a mindenségét, tényleg telik az idő. Nem csak magamon látom, Apor meg kész férfi lett azóta.
1: Igen, hamar elrepült az idő. 19-ben vittük el az első edzésre. Akkor ugye már mi két világbajnokságot megjártunk, és világbajnoki címünk is volt már a klubbal, és én emlékszem azokra az időkre, mikor Apor még szégyelt jönni edzésre, mert hogy még ugye nem nagyon tudott tekbolozni, focizni, már focizott kicsikora óta, de az egy más sportág, és most ugye megcserélődtek a szerepkörök, most már mi szégyellünk ellene játszani sokszor edzésem.
0: Van értelme? Van értelme játszani?
1: Úgyhogy igen, hát nehéz ellene. Úgyhogy visszatérve az idei szezonunkra, az rendkívülnek mondható, hiszen 17 nemzetközi tornánk volt eddig, és még csak szeptemberben vagyunk, és 17 tornán, ugye itt 3-4-5 kategóriák vannak tornánként, és itt sikerült eddig 51 aranyérmet szerezni a Gobék Tech Bull Team színeibe, emellett számos ezüst és bronzérem is, úgyhogy az idei évünk valóban egyedi ilyen szempontból, és még hol a vége.
0: Innen folytatjuk a beszélgetésünket azonnal.
3: Ez a Rádió Gaga.

0: Folytatjuk a beszélgetést stúdiónkban Györdeák Kapur és Illyés Szabolcs, a Gobik Tech Bull Team két játékosa, illetve Szabi, te edző játékos, vagy így szoktuk mondani. És itt az elmúlt év, az elmúlt időszak gyakorlatilag sikereiről beszéltünk, hát Apor tekintetében csak erről tudunk beszélni. Nem nagyon talált még legyőzőre, ugye? Apor, találtál?
1: Hát az elmúlt időszakban voltak legyőzőim, a csapattársam Marek is, és az előtti versenyen Homorodfürdőn pedig egy újabb lengyel fiatal kiválóság ellen veszítettem az elődöntőben.
0: A lengyelek akkor azt jelenti, hogy valamit megéreztek rajtad.
1: Kicsit mumusok nekem a lengyelek, de most próbálom összeszedni magam fizikailag, és egy felkészülési időszakban vagyunk jelenleg. Fő fókusz az október végi két tájföldi verseny lesz, úgyhogy arra próbálom magamat 100%-os állapotban visszahozni. Úgyhogy minden téren most felkészülés van, úgy technikailag, mentálisan, mint fizikailag is.
0: De azért néha kellenek a kudarcok is, tehát azért, hogy mondjam, nem mindig csak csúcson vagy, akkor ahhoz is hozzászoksz.
2: Igen, akkor unalmas lesz a rajongóknak, nézőknek is, úgyhogy nem baj, ez jókor történt, hiszen van időnk az évvégi világbajnokság előtt akkor újra hangolni a dolgokat. Most Apor esetében ez történik, neki volt a férfi egyénit, illetően egy hosszabb kiagyása, 5 hónapos volt egy saroksérülése, csak többnyire a kisebb intenzitású párosokba tudtuk indítani, úgyhogy ez most meglátszik és visszaüt, de szerintem időben vagyunk, hogy az évvégi világbajnokságba rendbe kerüljön, és most már hétvégén a Gyergyó medencében rendezendő két tornánkon is például férfi egyéniben fog indulni.
0: Na erről is beszéljünk akkor egy picit. Október 1-e és október 2-a Gyergyószárhegy, aztán 3-a, 4-e Gyergyószent Miklós, és úgy tudom, hogy Gyergyó környékén még nem volt ilyen volumenű tekbaltorna.
2: Igen, többször voltunk itt a Dvarhelyszéken meg Csíkszeredában is hazai rendezési tornákkal, ez most már közel a 10. lesz talán, ha összeadom az elmúlt 3 évet, plusz a világbajnokság tavaly, amit szerveztünk, de először megyünk a Gyergyói medencébe. Ott vannak már asztalok egyébként, tehát vannak testvérklubjaink, például Gyergyócsomafalván a Hiúzok nevű klub, de még hivatalos verseny nem volt, úgyhogy nagyon örvendünk, hogy nagyon nyitott volt a Gyergyószárhegy vezetősége, illetve Gyergyószent Miklós polgármestere is arra, hogy nemzetközi tornát szervezzünk ott, és szép mezőny össze is gyűlt, hiszen 6 országból ugye a romániai csapat játékosok mellett Magyarország, Dánia, Szerbia, Moldova és Lengyelország képviselteti magát, úgyhogy 6 ország, több világ és Európa bajnok, szerintem nagyon vagány ütközetek lesznek, és mindenkit várunk szeretettel.
0: És a Gobik Tech Bull Team játékosai közül kik vesznek részt?
2: A 3 világranglista vezetőnk, azok mind indulnak.
0: De egyénében párosban, vegyes párosban?
2: Igen, elosztottuk, és több mint 10 fiatal, 14 vagy 15 fiatal gólb és játékos, 14 és 18 év közöttiek indulnak, akik már...
0: 14 évesek is játszanak, igen, már? Tényleg?
2: Van több is, igen. Komoly. 14 évesek is már nagyon ügyesek, úgyhogy ez nekik is egy nagyon jó lehetőség, hogy a nemzetközi mezőnyben megmutathatják magukat. Úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk. Ami kuriózum lesz egyébként a Gyergyószent Miklósi tornán, hogy először fog összekerülni és együtt játszani 8 világbajnoki cím, ugyanis most Györgyák Apor férfi párosban a szerb 4-szeres világbajnok Nikolá Mitróval fog egy párost alkotni. Ezt azért csináltuk, és azért nem Marekkel van a csapattársával Apor, mert hogy jövő héten világbajnoki kvalifikáció lesz Lengyelországban, és most a lengyel párost összeraktuk ezzel is segítve őket.
0: Oké, van még néhány kérdésem, és Sláger is jövünk vissza.

0: Gyergyószárhegy, illetve Gyergyószent Miklós ad otthont a következő néhány napban egy nemzetközi szintű tekbal világbajnokság, nagyvilágbajnokság versenynek, vagy világbajnokságra is mentek egy picit később. Egyelőre fókuszáljunk ennél a két tornánál. Elsőjén, másodikán Gyergyószárhegyen a sportcsarnokban alakítjátok ki a pályát, aztán harmadikán, negyedikén a Basilides Tibor sportcsarnokban Gyergyószent Miklóson. A Go Big Techball Team Facebook oldalán megtalálható egyelőre két időpont, a döntők időpontja látszik, de a versenyek egész nap zajlanak.
1: Igen, kétnapos nemzetközi tornákról beszélünk, és csütörtökön reggel 10 órától kezdünk Gyergyószárhegyen, ott lemegy a női kategória, a vegyes kategória, illetve a férfi egyéni a csoportmeccsekig, és másnap pénteken van a férfi páros, utána pedig kiesési szakasz, és akkor pénteken Gyergyószárhegyen 18 órától lesz a három kategória döntő, ami nagyon élvezetes meccseket ígér. Gyergyószent Miklóson pedig ugyanilyen szisztémben reggel 10 órakor kezdünk szombaton, és vasárnapot 16 órakor lesznek majd a döntők.
0: Nyilván ilyenkor ugye hazai pálya Gyergyószent Miklós, és akkor mondjuk azt, hogy hazai pályán az így jó játszani, ugye?
2: Persze, mindenképp jó hazai pályán játszani. Gyergyószéken már techból bemutatókon voltunk, de ilyen nemzetközi versenyekkel még közelebb tudjuk vinni a techbolt az emberekhez, hogy jobban megismerjék Gyergyószéken, úgyhogy ez egy külön öröm. Én kifejezetten várom, hiszen a felkészülésem közepette egyéni kategóriában kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményt tudok elérni az első versenyen, míg a másodikon kíváncsi vagyok, hogy Nikola Mitrovval milyen páros tudunk majd együtt alkotni.
0: De bele voltatok még párban? Így?
2: Nem, úgyhogy ez lesz a legelső, hogy összeállunk mi ketten.
0: Izgalmasan hangzik egyébként. Szabi, te mit vársz a csapattársaitól, a játékosoktól?
1: Én csupa győzelmet.
0: Nyilván.
1: Itt a Pora, ahogy mondta, ő most azért a felkészülés közepette van, úgyhogy úgy is állunk hozzá, hogyha esetleg nem is sikerül például egyéni betorna győzelmet nyerni, az egy jó úton haladunk úgy is afelé, hogy majd a főversenyeken, Tajföldön, meg a VB-n újra odaérjen, ahova el szokott érni, már elért négyszer ugye négy világbajnoki címmel. Marek most mondhatjuk, hogy top formában van, ugye ő évelején jött vissza a sérüléséből, utána Apor volt sérült, Kinga meg folyamatosan tudja tartani azt a stabil formát, ami őt jellemzi, úgyhogy különböző stádiumban vannak a világranglista vezetőink, ennek megfelelően is kezeljük őket, és így építjük fel az edzéseiket is.
0: Tájföld, aztán a VB, és idén még mentek valahová?
1: Igen, idén még több torna is van, Hamburgban például lesz egy hivatalos tornánk, aztán Temesváron szervezünk, először lépünk ki tornaszervezőként Székelyföldön, úgymond októberben, Budapesten is még nincs hivatalosan feltéve, de ott is lesz egy nagy torna, úgyhogy még javában zajlik a szezon.
0: Apor, én téged követlek a közösség oldalon, meg ne fázzál abba a hideg vízzel, megkérlek szépen. Viccelek nyilván, csak poén, regenerációs a folyamatok
2: így
0: része.
2: Van, ugye? Nagyon fontos egy ilyen erőnléti edzések után.
0: Néha rád is írok, hogy aztán nehogy megfázz, és ne tudj versenyezni.
2: Igen, de mindig megnyugtatlak.
0: Igen.
2: Sőt, na, ajánlom, hogy kipróbált te is.
0: Jó, oké, meleget jobban szeretem, de nem a melegeket.
2: Meleg után megyünk a hidegbe, szóna után, úgyhogy váltakozik.
0: Oké, jó lesz ez. Na, szóval az a lényeg, hogy október 1-2 a Gyergyószárhegy, a sportcsarnok, aztán október 3-a és 4-e a Gyergyószent Miklósi sportcsarnok. Ha valaki techbolt akar nézni, világszintű techbolt, akkor ott a helyes lehet drukkolni Apornak, a Go Big Techbolt teamnek, meg hát úgy az egész versenynek.
1: Igen, sok válogatott játékos lesz, tehát 6 országból mind válogatottak jönnek, úgyhogy a színvonal garantált.
0: Köszönöm szépen, hogy bejöttetek, Györdel Kapori és Szabolcs, sikereket kívánunk nektek a folytatásban is.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Jason Derulo, mellette pedig Megan Trainor, ez volt a Hands on Me. Gyors közlekedési info, a 13A országúton egészen konkrétan Csíkszereda és Székelyudvarhely között mozgó radarral dolgoznak a rendőrök. Erre is figyeljetek, vezessetek óvatosan, ha van bármi, akkor nyomjátok meg ide hozzánk is az üzenetet, vagy nyomjátok el 0730 54 88 88, ez a számom.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Rádió Gaga. Reklám.
3: A Brico-ban szeptember 30-áig 15% extra kedvezményt kapsz a teljes színes beltéri ajtó kínálatra, valamint a 8 mm-es Basic Line laminált padlót különböző kivitelezésben 14%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 33,50 forintért vásárolhatod meg. Brico. Együtt munkára készen.
4: Félrelépni szabad. Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
5: Most várunk.
6: De mire?
5: Hogy feltörjön bennem a vágy.
4: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szászrégenben a Pátria mozi műsorán.
7: Pizza?
8: Ham.
7: Burger?
8: Ham.
7: Napi menü?
8: Ham.
7: Girosz?
8: Ham.
7: Éhes vagy?
8: Ham. Kattalj rá a kajára!
9: Társadalmi célú hirdetés. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
10: ismét lágerek és új zenék.
1: Rádió Gaga.

Szekeres Adrien, és az olyan, mint te. Olvasom, hogy zuhanóban a lakásépítési kedv Romániában, ez alól csupán egyetlen régió, Bukarest és Ilfo megye kivétel, ott picit növekedett ez a trend, ez a kedv. Az építkezési engedélyek jelentős részét vidéki településeken igényelték, de most ez megállt egy ideje gyakorlatilag. Ezen egyáltalán nem csodálkozom, hogy azok, akik most házépítésben gondolkodnak, egy picit elbizonytalanodtak, mert most látva a politikai helyzetet, a geopolitikai helyzetet, az aktuális bukaresti állást, magyarán 4 hónapja nincs kormányunk, vagy talán 5. Szóval igen, ez azért rengeteg bizonytalanságot hoz, és az ember ilyenkor mérlegel, hogy bele merjen-e fogni élete nagy projektjében, vagy egy picit várjon. Szerintem kezdjetek bele, mert nem lesz jobb később sem. Calvin Harris, vele folytatjuk a zenélést, jön most a Satisfy.

0: Lil Nas X, That's What I Want, de itt a Rádió Gagán. Már egészen kellemes az idő odakint, a hűvös reggel után, azért úgy napközben még szerintem simán elviselhető. Erről is lesz szó bővebben majd az infók között, úgyhogy érkeznek a hírek.
1: Reklám. A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas Borszak üzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovinó.ro Farkas Borszak üzlet, a minőségi borok forgalmazója.
2: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
3: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
5: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
7: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Sok napsütésre, kellemes őszies időre várhatunk délután. Híradásunk idején kezdődik a parlamentben a szavazás a Siegfried Moresán által javasolt kormány beiktatásáról, és szerdán távoznak az utolsó amerikai csapatok Irakból, ezzel lezárul az Egyesült Államok több mint két évtizedes katonai jelenléte az országban. Jó napot kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Ellensbőrzét szervez október 9-én, jövő pénteken a végzős diákoknak a Maros megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség. A frissen végzettek számára szervezett szemle délelőtt 9 és 11 óra között zajlik 6 Maros megyei településen. A program a középiskolák végzős diákjainak, valamint a szakiskolák és posztliceális képzések utolsó évfolyamainak szól, és tájékoztatást, illetve szakmai tanácsadást kínál. Marosvásárhelyen a Mihály Eminescu Kulturális Központban tartják, emellett

0: Kósludason, Szászrégenben, Segesmáron, Dicsőszentmártonban és Szobátán is várják a résztvevőket. Híradásunk idején kezdődik a parlamentben a szavazás a Siegfried Muresan által javasolt kormány beiktatásáról. A miniszterelnök jelöltnek 233 szavazatra van szüksége, előzetesen azonban körülbelül 200 képviselő támogatásával számolt. A kormányt a PNL, az USZR és az RMDS támogatja, míg a PSD és az AUR jelezte, hogy nem szavazza meg. Siegfried Muresan közölte, elmegy a parlamentbe, hogy bemutassa kormányának elképzeléseit, és nem mond le a megbízatásáról. Nikus Ordán államfő a politikai válság lezárását sürgette, de nem számol előrehozott választásokkal. Túl zsúfolt lakásban élt tavaly a romániai 15 és 29 év közötti fiatalok 60,5%-a, közölte az Eurostat. Ez volt a legmagasabb arány az Európai Unióban, ahol a fiatalok átlagosan 27%-a élt ilyen körülmények között. Romániában a teljes lakosság körében 40,5%-os volt a túl zsúfoltsági arány. Az uniós fiatalok között a legmagasabb arányok Románia mellett Lettországban és Bulgáriában voltak. Őrizetbe vettek egy 28 éves Jász megyei férfit informatikai hamisítás és folytatólagosan elkövetett informatikai csalás gyanújával, közölte a Niemc megyei rendőrség. A gyanú szerint a férfi 2026 folyamán álneveket használva több online rendelésnél szimulált termék visszaküldést, az Easybox csomagautomaták rendszerét úgy használta ki, hogy a visszaküldés elindítása után a termékeket nem helyezte be a megadott rekeszbe. A célja a visszatérítési összegek jogtalan megszerzése volt, amivel mintegy 16.300 lejes kárt okozott. A rendőrök házkutatást tartottak nála, mobiltelefonokat, ruhákat és bankkártyákat foglaltak le. A férfit 24 órára őrizetbe vették. Szerdán távoznak az utolsó amerikai csapatok Irakból, ezzel lezárul az Egyesült Államok több mint két évtizedes katonai jelenléte az országban. A kivonulást még 2024-ben Joe Biden elnöksége alatt egyeztették, végrehajtása pedig Donald Trump kormányzata alatt történik. Iraki biztonsági szakértők szerint a távozás növelheti Irán és a Teheránhoz kötődő fegyveres csoportok befolyását, illetve biztonsági vákumot teremthet. Attól is tartanak, hogy az iszlám állam kiasználja a helyzetet és újjászervezheti föld alatti hálózatait. Az Egyesült Államok 2003-ban vonult be Irakba, vagy 2014-ben tért vissza az iszlám állam elleni műveletek miatt. Sok napsütésre, kellemes őszies időre várhatunk délután, csapadék nem várható, az évszakhoz képest enyhébb időben lesz részünk, 21 és 25 fok között alakulnak a nappali maximumok.
1: És most... Sziasztok! Nagyon jó napot kívánok mindenkinek! Elmúlt egy óra a folytatásban is a mikrofonnál György Dávid Csaba, és zenélünk nagyokat. Persze, hallgatjuk a jobbnál jobb információkat, például arra vonatkozóan, hogy pénteken hol leszünk a Duma Dubánkkal, egy számunkra is új helyszín. Mindenek előtt viszont indítjuk az újabb órát.
2: Most pedig! Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
3: interjúk,
2: játékok
3: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

Post Malone, I had some help. Boróka lakópark nyílt napot szerveznek, és egy újonnan épülő lakóparkról van szó, ahová október 2-ára péntekre meghívást kapott a Rádió Gaga Duma Dubája. Ott lesz Szidi, és ott leszek én is, és megszólaltatjuk majd a beruházókat, a kivitelezőt, a tervezőt, sőt olyan lakót is a terveink szerint, az elképzeléseink alapján, aki már ott él és elmondja tapasztalatait. És a nyílt nap, ez természetesen bárki számára nyitott lesz. Gyereksarok, jó kis programok, jó idő ráadásul, úgyhogy október 2-án irány Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark. Lépünk tovább jó zenével, Gömár Kentoni, ez a You Sing to Me.

Rúzsa Magdi és a rossz lány itt a Rádió Gagán. Tök fesztivált szerveznek október 9-e és 11-e között Szobátán, és ha már a kitelepüléseinkről volt szó az elmúlt percekben, akkor a Tök fesztivált is idehozom, hiszen ott leszünk a Dumadubánkkal. A program már elkészült, ezt egyébként meg lehet nézni a Tök Fesztivál közösségi felületein, és azt is tudni kell, hogy jó kis tökös programokra kerül sor, de lesznek koncertek is. Például a No Sugar áll a színpadra, de a teljesség igénye nélkül kulturális programokból sem lesz hiány, ezt garantálják legalábbis a szervezők, és ha kíváncsiak vagytok a Tök Fesztivál idei felhozatalára, akkor irány a közösségi felület. A program már beélesítve október 9-e és 11-e között irány Szobáta. 11. alkalommal szervezik meg ezt a jó kis eseményt. A Dumadubánk ott volt a tavaly, és idén is meghívást kaptunk. Úgyhogy lépünk tovább jó zenével, a jó hír hallatán brutális nagy sláger jön, Bradley Cooper, de főleg Lady Gaga. Ez a Shallow.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék James Blunt után zenélünk tovább, és jön még magyar kedvenc, a TNT, akiknek újabban ismét nagyon-nagyon jól megy a szekér, rengeteget koncerteznek határon, innen határon túl, és sok-sok romániai magyar fesztiválra kapnak meghívást a srácok. Ugye itt alszol, ezt halljuk tőlük hamarosan.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
5: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőélek.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőélek.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőélek.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
6: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Girosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham!
9: Kattalj rá a kajára!
1: A reklám után
10: ismét slágerek és új zenék.
1: Rádió.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

on Blink Twice. Shabu Z, Blink Twice, itt a Rádió Gagán. Tudjátok, van az a bizonyos úgynevezett Temu adó, amelyet bevezetett Románia, és olvasok egy érdekes számot, azért működget a történet. Az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű csomagokra kivetett adó több mint 60 millió euró bevételt generált, és tavaly sokan azt állították, hogy a szabályozást lehetetlen alkalmazni, egyetlen fillért sem fognak belőle beszedni, és a csomagforgalom Magyarországra fog áttevődni, mégis bejött a pénz, úgyhogy ez egy pozitívum azok számára, akik ezt a plusz adót bevezették. Egy kis történelmi visszatekintő, Románia január 1-től csomagonként 25 lejes országos illetéket alkalmaz az olyan EU-n kívülről érkező termékekre, mint a Temu, az AliExpress, stb. Ezzel egyidejűleg pedig július elején hatályba lépett egy másik 3 eurós európai illeték is, amelyet minden egyes a tagállamokon kívülről rendelt termékekre külön rászámítanak. Úgyhogy így néz ki a történet, ha rendeltek valahonnan, akár Kínából, akár máshonnan az EU-n kívülről, akkor ezzel a plusz illetékkel még kalkuláljatok. De a lényeg, hogy lehet, hogy még ezzel együtt is megéri onnan rendelni, vagy ha összebeszéltek a szomszéddal, a barátokkal, és 150 euró felett rendeltek, akkor nyilván ez a plusz adó nincs rajta a termékeken. TNT, beszéltem a dalról, úgyhogy itt van. Ez az Ugye, itt alszol.

0: Marshmello és a Jonas Brothers, ez volt a Live Before You Love Me. Kettő van pillanatokon belül, és érkeznek az információk, vagyis a hírek. Kitartást, ha még kell dolgozni, ha kettőig tart a munkaidő, akkor hajrá, jó pihenést, jó délutánt!
1: Reklám. A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
2: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai Mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
3: Most várunk.
4: Mire?
3: Hogy feltörjön bennem a vágy.
2: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen, a Cinema City és a Cineplex, valamint Szászrégenben a Pátria Mozi műsorán.
5: A Brikóban szeptember 30-áig a 15 literes Savannah szupermosható beltéri falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 455 leért vásárolhatod meg, mint a Márvány dekoros élcsíszolt Sorrento padlócsempét 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 49,50-ban ért vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen.
6: Társadalmi célú hirdetés. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Terült idő várható a folytatásban is, a sok napsütés mellett csak csekély mennyiségű fátyol felhő jelenik meg az égbolton. Zajlik a parlamentben a Siegfried Murasán által javasolt kormány beiktatási szavazása, és a román embercsempészt tartóztattak le Magyarországon. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi kara. Október 1-én egésznapos jubileumi közösségi napot szerveznek, amelyre egykori és jelenlegi hallgatókat, oktatókat, munkatársakat és érdeklődőket is várnak. Délután 2 órától az egyetem történetéről tartanak kerekasztal beszélgetést, 15:30-tól alumni és évfolyam találkozó lesz. A programban főzőverseny is szerepel, este 6 órától pedig a Dracula halála című fekete-fehér a filmet vetítik. Zajlik a parlamentben a Siegfried Murasán által javasolt kormány beiktatási szavazása. A kabinetnek legalább 233 voksra van szüksége. A PDL, az USZIRE és az RMDS támogatja, míg a PSD és az AUR jelezte, hogy nem szavazza meg. Siegfried Murasán korábban mintegy 200 támogatással számolt. Kormánya 5 nap alatt összeállított programja 372 konkrét intézkedést tartalmaz, 16 minisztériummal és 3 miniszterelnök helyettessel. Ha a parlament elutasítja a kabinetet, másodszor bukna meg a kormányalakítási kísérlet, és teljesülne az előrehozott választások alkotmányos feltétele, ezek kiírásáról azonban Mikus Ordán államfő dönthet. 90 felnőtt képzési programot szervez októberben az Országos Munkaerő Ügynökség összesen 1590 ember számára ingyenesen.

0: legtöbben kereskedelmi dolgozói, adatbevivő és kezelői, mezőgazdasági dolgozói, pincér, valamint park és kertgondnoki képzésre jelentkezhetnek. A programok között digitális készségeket és kiberbiztonságot fejlesztő, illetve HR referensi képzés is szerepel. A legtöbb képzést Bukarestben, Dombovica és Konstanca megyében szervezik. Letartóztattak Magyarországon egy 32 éves román férfit, aki a gyanú szerint egy embercsempészettel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség szerint 2019-ben társaival pénzért ukrán és török férfiaknak segített abban, hogy a határellenőrzést megkerülve Ukrajnából Magyarországra, majd Nyugat-Európába jussanak. A férfi 2019-ben elmenekült, 2021-ben Bécsben elfogták, de megszökött, majd 2022-ben Romániában ismét elfogták, idén szeptemberben az ártándi határát kellőnél adták át a magyar hatóságoknak, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.
1: Esteban Ocon és a Haas Formula 1-es csapata bejelentette, hogy a 2026-os idény végén elválnak útjaik. A francia pilóta hangsúlyozta, hogy távozása nem jelenti a Forma 1-es pályafutása végét, és az idény hátra levő részében továbbra is a lehető legtöbbet szeretné kihozni az autóból. Ocon jelenleg 7 ponttal áll, míg csapattársa Oliver Bierman 20 pontot szerzett. 30 éves versenyző 2016 óta 195 nagy díjon indult, egyetlen futam győzelmét 2021-ben a Hungaroringen szereztem. Haas egyelőre nem jelentette be, kiveszi át Ocon helyét a következő szezonban. Rafinha sérülés miatt elhagyta a brazil válogatott keretét és visszautazott Barcelonába. A támadó az Ausztrália ellen 4-2-re megnyert felkészülési mérkőzésen még gólt szerzett, de izomfájdalmak miatt a szünetben lecserélték. A vizsgálatok szerint ödéma alakult ki a jobb combjában, ezért elővigyázatosságból klubjánál folytatja a kezelést. A Barcelona reméli, hogy a hét bajnokin 12 gólt szerző Rafinha már az október 10-i Hetafe elleni mérkőzésen pályára léphet.
0: Terült idő várható a folytatásban is, a sok napsütés mellett csak csekély mennyiségű fátyol felhő jelenik meg az égbolton, csapadék nem várható. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, ritkán élénk lökésekkel. A maximum hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul.
2: És most...
3: A hírek után szép napot, jó napot kívánok, György Dávid Csaba a mikrofonnál, és egy utolsó neki rugaszkodás, ami a mai napból a közös munkát illeti számunkra. Én már nagyon-nagyon várom, hogy meghallgassuk együtt például a Margaret Island dalát, de ha már a magyarokat szóba hoztam, akkor itt lesz a Magna Cum Laude is, és a Follow the Flow egyik zenéjét szintén előkészítettem, azt majd egy picit később játszom be nektek.
4: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
5: Színes hírek,
4: helyi aktualitások,
5: interjúk,
4: játékok
5: és
4: sok-sok nyeremény.
5: Ez
4: a Színes Órák.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.hu vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

Ő volt Dua Lipa, ez pedig a Hallucinate. Na nézzük, milyen helyzet sportterén. Megkezdi az Eurókupában a szereplést a kolozsvári U. A román U21-es válogatott Finnországot fogadja az EB-s elejtezőn. Roma, kolozsvári UBT, 22 órakor kezdődik a találkozó. 8-kor Győr és Ferencváros néznek farkas szemet. Női NB1 labdarúgásról van szó. És U21-es is említettem, Románia, Finnország 19 órától kezdődik a csata. Hajnal 3 Argentina Bolíviával játszik egy felkészülési mérkőzést. Labdarúgás, nagy pálya, ezt is lehet majd nézni. Igaz, éjjel 3 óráig kell fennmaradni, vagy ki tudja, meddig tart a mérkőzés. Lépjünk tovább, most jön a Linkin Park.

Margaret Island, és a meddig maradunk még az őszben? Szerintem jó sokáig, bár a következő néhány napok a hidegebb régiókra hajnali fagyokat hoznak, ezt ma is azért lehetett tapasztalni, de ez így lesz ezen a héten. És ha a nappali fagy szóba kerül, akkor nézzük meg a nappali hőmérsékleteket is. Nem panaszkodhatunk, rengeteg napsütés vár ránk, igaz, jó lenne egy kis eső, de arra most egyelőre nincs kilátás. 19-20 fokos nappali csúcsokkal számolhatunk, ennyi tehát. Röviden az időjárásról a következő néhány napban ez lesz a meghatározó. Sam Fender most, ez a People Watching.

0: Shakira és a VB himnusza 2026-ból, ez volt a Die Die. Lehet, hogy emlékeztek, de ha nem figyeltetek, akkor szerintem már nincs meg, hogy még óra elején említettem a Magna Cum Laude nevét, úgyhogy jönnek mezőmisiék közvetlenül a kis megállónk után. Ez lesz a holnap reggel.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Rádió Gaga. Reklám.
3: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
4: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro. 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet. 0755-289-832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
5: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt, munkára készen.
1: A reklám után
6: ismét slágerek,

0: Ma is tanultam valamit. Természettudományról, történelemről, találmányokról, érdekes életpályákról néhány percben a PC House támogatásával.
1: Van egy érdekesség, ami a mai naphoz kapcsolódik, és valós történelmi tény, hogy Franciaországban 1901. szeptember 30-án léptettek életbe egy olyan rendeletet, amely kötelezővé tette a rendszámtábla használatát minden olyan gépjárművön, amely képes volt elérni a 30 km/h sebességet. Ez az intézkedés akkoriban mérföldkőnek számított az autózás történetében, mivel Franciaország ezzel a világon az első között vezette be az országos szintű egységes rendszámtábla kötelezettséget. A szabályozása azért volt szükség, mert a századfordulón ugrásszerűen megnőtt a gépjárművek száma és sebessége, így a hatóságok számára elengedhetetlenné vált a járművek és a tulajdonosok azonosíthatósága a balesetek vagy szabályszegések esetén. Most el tudnátok képzelni azt, hogy úgy közlekednek az autók a közútjainkon, hogy nincs rajta rendszámtábla? Ugye, azért nehéz lenne. Folytatjuk tovább. Érkezik most Alex Warren, ez a Passenger.
0: Ma is tanultam valamit. Készült a PC House támogatásával.

0: A Follow the Flow és a Holnap küszöbén. Mi most itt vagyunk a Vagány-vágány küszöbén. Átadom a helyet a srácoknak, indul tehát a délutáni műsor. György Dávid, Csaba vagyok, holnap találkozhatunk. Holnap itt lesz majd Szidi is. És kifaggatom, hogy merre járt az elmúlt napokban. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
1: Reklám. A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
2: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
3: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
2: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
5: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Sok napsütésre, kellemes őszies időre várhatunk délután. Újraindul a jeges szezon a Maros-Szentgyörgyi Maros-Műjég pályán, és elindult a független kulturális szektor számára kiírt pályázat második fordulója. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Románia első vasúti kerékpárútja nyílt meg a Maros megyei mezőségen, egy több mint 100 éves használaton kívüli keskeny nyomtávú vasútvonal nyomvonalán. A 12 kilométeres pálya Mezőrücs, Mezőszentmárton és Mezőkirályfalva között húzódik. A túra Mezőrücsről indul, és oda-vissza 12 kilométeres, 2-3 órás programot kínál. A 4 személyes járműveken ketten pedáloznak, ketten pedig hátulutaznak. A szolgáltatás a jövőben online foglalással és idegenvezetővel működik. Újraindul a jeges szezon a Maros-Szentgyörgyi Maros-Műjég pályán. Az első közkorcsolyázást pénteken 18 óra 30 perctől tartják. Az idei évadban fokozatosan újraindulnak az iskolai és gyermekprogramok, valamint a jégkorong, gyorskorcsolya és műkorcsolya edzések. Kezdőknek 10 alkalmas korcsolya tanfolyamot is szerveznek, az iskolai programban pedig továbbra is ingyenes a pálya használat a diákoknak. A szezon kezdetén 5 iskola kapta meg a Mozgás nagykövete címet, amiért a Műjég pálya megnyitása óta évről évre részt vesznek az iskolások korcsolya programjában, és több éve ösztönzik a diákok rendszeres mozgását. Jelentősen drágult szeptemberben a villamos energia Romániában, amely így az Európai Unió negyedik legdrágább energiapiaca lett. Egy megawattóra átlagosan 176 euróba került, 16%-kal többen, mint augusztusban, és 81%-kal haladta meg a tavaly szeptemberi 97 eurót. Az áremelkedéshez a kedvezőtlen időjárás és a csernavodai atomerőmű kiesése is hozzájárult. Romániánál csak Olaszországban, Írországban és Magyarországon volt magasabb az ár. Elindult a független kulturális szektor számára kiírt pályázat második fordulója, amelynek pénzügyi kerete megközelíti az 1 millió 800 ezer lejt. A Művelődési Minisztérium visszanemtérítendő támogatást biztosít kulturális projektekre, az építészet, a múzeumok, a filmművészet, a zene, az irodalom, az előadó művészet, a képzőművészet és más kulturális területeken tevékenykedőknek. A pályázatokat október 2-ig, illetve a keret kimerüléséig lehet begyújtani, kizárólag a Fondúr kötőjel

0: kultúra.ro platformon. A támogatási rendszer 2029-ig működik, így a későbbi fordulókban is lesznek finanszírozási lehetőségek. A mostani projektek valamennyi tevékenységét december 5-éig kell befejezni. Több mint 1 millió használt mobiltelefont értékesíthetett újként egy nemzetközi bűnszervezet, legalább 300 millió eurós kárt okozva az uniós fogyasztóknak, közölte az Európai Ügyészség. A nyomozás 19 országot érintett, több mint 160 helyszínen tartottak házkutatást, mintegy 1770 rendőr, valamint adó- és vámhatósági tisztviselő részvételével. Ausztriában, Németországban és Spanyolországban 7 gyanúsítottat vettek őrizetbe. A telefonokat Hongkongból és az Egyesült Arab Emírségekből származó alkatrészekből állították össze, majd újként értékesítették. A szervezet több mint 30 millió euró áfa bevételtől is megfoszthatta az uniós tagállamokat. Sok napsütésre, kellemes őszies időre várhatunk délután, csapadék nem várható, az évszakhoz képest enyhébb időben lesz részünk, 21 és 25 fok között alakulnak a nappali maximumok.
1: Most pedig. Tudjátok, mi volt ez? Most döccentünk át a hét közepén. Ja. Mert a vagányvágány, amikor kezdetét veszi, akkor a hump day az nem olyan humping, az amolyan hump. Ez csak a hump.
2: Azt mondod,
3: hogy a petíciót ma aláírta mindenki.
2: Milyen petíció?
1: Láttad, hogy tüntetett az ember mellettünk? Uh-huh. Nem tudjuk, hogy miért.
2: Miről van szó?
1: Mi se tudjuk.
2: Na mindegy. Itt van kis Bence, Bészabó Zsolt és Horváth Gábor, kezdünk.
3: Kezdünk bizony, hát a szeptember végi petíciót a hármas szabályból ne felejtsétek aláírni. Mi most megyünk tovább Pinkkel és a Never Gonna Not Dance Again.
4: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
5: Vagányvágány.
4: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Nem tudom, hogy kitart-e még a Dracula Park megnyitójáig ez a Tame Impala, köszönjük szépen. De hogyha ez igen,
1: igen. Végre valaki rájött.
0: Jó, tehát még mielőtt a hölgy hallgatóink azt gondolnánk, hogy férfi magazint indítottunk titokban, amit vagányvágánynak hívunk délutánonként, elmondanám, hogy ez nem így van. Nem, teljesen így van. De azért lássuk be, hogy szerintem a hölgyeket is érdeklik a férfi pletykák, az ilyen férfi oldal
2: érkező,
0: reméljük legalább. Hát ez jelek szerint visszajelzések alapján.
2: De ez nem férfi oldal. Ez női oldal.
1: Na, férfiak, sose pletyka. Jó, mi? Ha, ide többé, nehogy. Figyeljetek, mondjam a legnagyobb pletykát. Gyertek, ezt el kell olvasni, mert felröhögtem. Kérlek szépen, a becsúldom Nesca mi fejünkben az egy bor, ugye? Van egy ilyen dolog.
2: Igen.
1: Na, így beszélzik a bukaresti börtönt is, ahol pillanatnyilag George Escut tartják.
0: 30 napig egyelőre.
1: Igen, 30 napig. Hát szerintem meg fogják tartani még hosszabb ideig. És egy háromfős zárkába került, és a hírek szerint nem hajlandó megenni a fogdai ételt.
0: Na, most figyelj egyetlen. Na jó, akkor ez is egy férfi hír volt, egy férfias. De hogy érted ezt, hogy amiről beszélni fogunk, az nem férfiakról szól?
2: Ne, az férfiakról szól, viszont maga az oldala, ahonnan...
0: Ja, az de ne, azt nem is mondjuk már többet. Tehát inkább ne reklámozzuk.
1: Tényleg nem, mert azért nagyon gáz, hogy milyen... Tehát nincs az a nő, aki ennyi női magazin néz, mint mi.
0: Na, mint Gábor. Tehát Gábor biztos vagyok, hogy...
2: Persze, azért...
1: Gábor. Mikor mesél autójára a Colorere?
0: Én magamtól soha.
1: És amikor témát kerestél?
0: Soha.
1: Soha.
0: Soha. Én a Colorere soha.
1: Az utc és
2: a Sheline. Nem vagy te valami jó rádiós szerkesztő.
0: Én a Divine szoktam nézegetni.
1: Ja, valahogy is a címe jobban tetszik nekem. Hasznos rajta. Na jó, igen, szóval női magazin szemlénket hallottátok, nem egészen sajtószemle, de nem is egészen nem sajtószemle.
0: Na jó, Gábor megint talált egy ilyen hát aranybányát, amiről hát muszáj beszélgetnünk, csak fel kell vezetni ezt úgy, hogy tényleg nehogy a hölgyek megijedjenek. Három pasas vagyunk, ez van, tehát most
2: gyertek, hát jó, de a hölgyeknek is lehetnek elvárásaik, tehát ők is megírhatják egész nyugodtan, hogy mitől lesz férfi egy férfi.
0: Elég
2: hogyha a 21. századot át akarjuk élni.
1: Képzeljétek
2: vagy túl akarjuk élni pontosan.
1: De múltkor egy olyan litániát hallgattam meg, hogy a lányos anyák, bocsánat, fiús anyák, figyeljetek, hogy nem tanítják meg a fiaiknak, hogy el kell rakni maguk után a dolgokat, le kell takarítani az asztalt, némi morzsa tényleg ott maradt utánam az asztalom.
2: Hát akkor nem is vagy férfi.
1: Hát aki ott hagyja az a kicsi
0: meg rendszeresen felfajtva hagyod a WC ülőkét, meg magad után meg ilyenek.
1: De ez, ebből nem szokott nálunk dzsihád lenni.
0: Nálunk.
2: Még.
0: Jó, szóval, Gábor, van itt 39 na. dolog, olvasom, amit minden egyes apának meg kell tanítani a fiának.
1: Na, gyertek közben, férfiak is írják meg, hogy mit akarnak megtanítani a fiaiknak mind a mellett, hogy mit itt elhangzik.
0: De amúgy csak mondom, hogy az elmúlt 3 évben elég sok nő megírta már, mert elég gyakran fejjenek a hasonló témák nálunk. Úgyhogy elég sok mindent kaptunk már, hogy szerintem az igazi férfi az, mekkora, milyen kell, hogy legyen.
2: Jó, de itt nem csak az igazi férfiról van szó, hanem az olyan, tehát mitől lesz férfi egy férfi? Milyen készségeket kell elsajátítson ahhoz, hogy férfiként tekintsenek rá a hölgyek. Tehát itt erről beszélünk most ebben az órában.
0: Hát például ne fesd a körmed, mint Caleb Williams, aki érti. Ez például az első.
2: Nálad ez az első pont.
0: Hát, ez például. Nem, amúgy van az a stílus irányzatól feketére szokták a fiúk festeni a körmüket.
2: Hát az emósok, nem?
0: Nem csak. Ez a gót stílus ebben.
1: Vagy Johnny Deppek a világban, akik nem tudjuk, hogy miért.
0: Különböző Johnny Deppek, igen. Jó, Mark Ronson fogunk hallgatni, utána beleártjuk magunkat ebbe a nagyon mélységes témába.
2: Nagyon
0: rosszul mondtam, deep témába. Úgyhogy figyeljetek, füleljetek. Mark Ronson, Amy Winehouse, Weller-ül a énekelt, Eva énekelt, Winehouse mellette gitározott Mark Ronson.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: vie, baby.
1: C'est ça la vie. Ez az élet.
2: C'est la vie, baby.
1: C'est ça la vie.
2: C'est la vie.
1: Úgy vagy jó.
3: C'est la vie, ember.
1: Jó.
3: Nem tudtok francia. Jaj. Jó.
1: Na. Gábor, hallgatunk.
2: Mit szeretnél
1: tudni? Mondd el nekünk, hozd meg a tudást velünk, kérlek.
2: A készségekből soroljak néhányat, és akkor nézzük meg, hogy egyáltalán mi férfiak vagyunk ebben a felállításban.
1: Hát azt is megnézhetjük, hogy mondjuk az apánk vagy nagyapánk megtanította-e nekünk.
3: Uh-huh. Aha. Jó, hallgassuk.
2: Az első pont, mármint az első készség, az a gumiabroncs csere. Tehát, hogyha nem tudunk egy gumit kicserélni, akkor nem vagyunk igazából férfiak.
3: Tehát én gumit nem tudok kicserélni, mert az felszerelés kell. Egy kerékcsere, tehát itt ezt valami hölgy írta, ezt a cikket. Tehát a kocsiról leszedni a gumit.
1: Há, az úgy kemény ügy.
3: Azért, azt...
1: De gumiabroncs csere, mert hogy érti? Tehát amúgy nincs is az autóban gumiabroncs, csak pótkerék.
3: Tehát a kereket azt le tudjuk szedni. Azt
1: le tudjuk szedni.
3: Ez már jól kezdődik.
2: Ez biztos, hogy hölgy írta.
3: Még biciklin is nehéz kicserélni, én azt se vállalom be. Ha nagyon muszáj, meg tudom csinálni.
2: Akkor nem vagytok ti férfiak.
1: Sőt, rekord.
3: Nem, én igaziból puding vagyok.
1: Rekordokat is döntögettünk annak idején, szóval elég gyorsan a biciklin kicserélem, de az autón az hülye.
3: Megdöntöttél egy rekordot?
1: Nem, mindenki a sajátját döntögette.
3: A saját rekord, így beszélsz, jó van, oké, rendben.
2: Épp azt nem mondta Zsolt, hogy hülye.
3: Láttam, hogy ott van benne, ugye, mondja, idióta, de...
1: Jó.
2: Követem. Szerintem is itt kerékcseréről van szó, mert ugye folytatja a hölgy, állítólagos hölgy, aki írta ezt a cikket, hogy, mert a taxi nem megy ki a semmi közepén lévő földútra. Tehát akkor itt kerékcseréről van szó, nem gumiabroncs.
1: Hát ő cserélje a gumiabroncsot, vagy keressen olyan férfit, aki kicserél neki a mező közepén. Én mondom, az megér valamit, leszereli a bótkerékről, felszereli a rendes kerékre, csak az, hogy ne kelljen kereket cserélni. Úristen, jó.
3: Az is szép mondat, hogy ha a fiad felhívja az anyukáját, hogy hogyan süsse ki a fagyasztott hasább burgonyát, miért sütik ki a burgonyát, miért nem megsütik a burgonyát? Csak kérdem.
1: Kisütni is szokták, de nem úgy, nem
3: a
1: hasábburgonyát.
3: A kisütés az a panírozott.
1: Azt mondom, de ez nem a hasábburgonyát sütik ki.
3: Így van. Tehát ennek a fehér népnek a sütni valója engem.
1: Jó, menjünk tovább, ez így tetszik, egyre jobb.
3: Jó van, oké.
2: A házhoz szállítás nem számít főzőtudásnak.
3: Biztos-e?
2: Viszont az egyszerű ételeket meg kell tudja főzni.
1: És ha sütni kéne, akkor mi van?
3: Jó, várjál.
1: Nem muszáj csak főzni.
3: Mi számít egyszerű ételnek? Barátomnak a lánya le volt betegedve, ő amúgy jellegzetesen nem főz, de a tejbegrizet elkészítette.
2: Az jó, de tojásrántott az nem főzés. Hát az...
1: Ezt mondom, na mindegy, elkészíteni az alapvető ételeket, az tejbegríz, tojásrántott, egyszerű panírozott hús.
3: Tejbegrizet készíteni, azaz lehet tudok, csak még sose csináltam.
1: Mindenki
2: nem is vagy férfi.
1: Mondjuk ott a mennyiség az, ami fontos, semmi más.
3: Hát Cset Gézát megkérdett, hogy Géza, mennyi gríz kell a tejbegrízbe?
1: Ríz. Az fieng a harmadikat, tehát na, imádom ezt a listát.
2: Na, én itt elbuktam.
1: Okos pénzkezelés, azt mondják. De mit jelent az okos pénzkezelés? Valakinek az, hogy jól költse, valakinek az, hogy jól tartsa meg.
3: Zsolt, az, amit mi hárman nem tudunk, hogy a pénz, amikor megjön, akkor na, forradnumar, az a két irányba. 2 millió, 3 millió, és mindjárt elég.
1: Mitől lesz férfiabb egy férfi, ha meg tudja kötni a nyakkendőjét, kérdezem én tőletek.
2: Hát...
3: Nem tudom, meg tudom kötni a nyakkendőm, nem arról
2: én
3: van
2: én nem
3: szó.
2: Tudom megkötni.
1: Na jó, akkor jön egy vallomás. Életemben egyszer volt nyakkendő rajtam 10 perc erejéig.
3: És azóta is frusztrálod magad, mert valami eseményen nem vettek komolyan, ma úgy néztél ki, mintha most estél volna le a Dallas.
2: Nem hiszem, én sem szeretem a nyakkendőt.
1: Alapvetően nem hiszek ebbe a nyakkendős hülyeségbe.
3: Nem, talán csak egy olyan Rolex kell legyen a csuklódon, ami annyiba kerül, mint másnak az autója se. Csak mindjárt jó. Imagine Dragons, képzeljétek el a sárkányok.

0: Ez volt az Imagine Dragons és az MMI. Közben nézegetem ezt a listát, tehát 39 készség, amit minden férfinak tudnia kell, ha túl akarja élni a 21. századot. Ha mondom a kedvencemet, a 15-ös számot, találjátok meg. Értelmes kérdéseket feltenni kell, megtanuljon a férfinak, és ide van írva két példa, na ezt hallgassátok meg. Tehát a szerző szerint az értelmes kérdések, mint például a szereted a kutyákat című kérdés, vagy a mit nézel a Netflixen című kérdés. A gyerekek, hogyha hallgattok bennünket,
1: van akváriumot?
0: Akkor ezeket a kérdéseket kérlek felejtsétek el. Tehát ilyeneket nem kérdezünk egymástól, mit nézel a Netflixen. Főleg első randin nem kérdezel ilyet, mit nézel a Netflixen.
2: Mit félje? Hát azokat a filmeket, amiben Napóleon egy idősebb, nem tudom, színesbőrű hölgy. De figyelj, én nekem nem tartom ezt fontos, de ez szerintem...
0: Nézd a 16-os, Bence, ezt neked adom.
2: Jó, itt az lesz a baj, hogy el fogjuk felejteni, hogy melyik kérdést olvastuk, de mondom. Tehát, éretten kezelni az elutasítást, a zuhany alatt sírni szabad, de nem három napig.
1: Mikor sírtatok legutóbb a zuhany alatt?
2: Hát megnéztem egy filmet a moziban, utána volt egy ilyen érzés, ami magamat meg kell öleljem, és egy kicsit valóban
1: összegődjön. Hát de az még a Titanic idejében volt, nem?
2: Nem, azt nem néztem meg a moziban, meg kipakoltak. Az volt az első és utolsó alkalom, hogy kiraktak moziból, mert ott van a filmekhez a rendezői komment DVD-n. Na, én nem voltam a film rendezője, de kommentelni nagyon kommenteltem.
0: De amúgy gyerekek, itt a szerkesztésen is látszik, hogy ez AI.
2: Na persze, hogy igen, de most figyelj, másik meg kellett rittyentsen egy, de nem baj, mi ezt szét fogjuk szedni, tehát mi ráírunk. Itt vagyunk este 7-ig, az alatt. Nagyon alaposan.
0: Miért kell a nyilvános beszédre bárkit megtanítani, csak kérdezem. Tehát, hogy ez miért férfi kvalifikált?
2: Mert szerintem egy csomó ember kvalitás. Nem tud beszélni több emberrel szemben.
0: De miért kéne tudjon mindenkinek beszélni több ember? Itt de vagyunk mi néhányan.
2: Néha el kell magyarázad 8 embernek, hogy merre van a budi. Érted? Tehát az is benne van. Jó napot kívánok, megkérem a kedves vendéget, ne álljanak a ház előtt az esőben, hanem jöjjenek be.
1: De ezt hol látod? Melyik pontban 25. van ez? Ja, nyilvános beszéd, igen, aha.
2: Igen, nyilván...
1: Mert van egy olyan pont is, a hatodik pont, hogy magabiztosan beszélni, anélkül, hogy egy mondatban 12-szer elhangzana csak szó.
0: De itt is azt tudom feltenni a kérdésnek, hogy miért kell mindenki magabiztosan beszéljen? Tehát miért nem a személyiségnek
1: ahhoz, hogy férfi legyél.
0: Módon? Igen.
2: Tehát ha bizonytalanul beszélsz, akkor nem vagy férfi.
0: Aha.
2: Aha, ezt jó, mondjuk nem egészen.
0: Bizonytalanul beszélsz, dögölj meg ergo. Tehát, hogy ne menjen hülyeség, nem. Tehát, hogy mindenki a saját személyiségének megfelelően fejezze ki magát. Hogyha ő csendes személyiség, akkor nem kell se tömeg előtt beszélni, se több ember előtt beszélni, se határozottan
2: beszélni. Személyiség, nem azt jelenti, hogy nem tud beszélni pár ember előtt, azt, hogy nem szokott. De ha kell, akkor szerintem megoldja. Jó, ez egy olyan dolog. Nekem azt tetszik, hogy úszni, hogyha az élet mély vízbe dobja szó szerint, ez nekem így itt azért szerintem Székelyföldön sokan elvéreznénk ezen. Nem mondom úgy, tehát ugye a székely ember ugye az fered.
0: De én látok valamit, vagy ebben érzek már valamit.
1: Van ráció?
2: Úgy értem, úgy érzed, hogy Velencében vagyunk, mindjárt
0: nem.
2: Könnyékig járunk a kenuban.
0: Hanem valahogy mindig úgy éreztem, hogy a férfias dolog az, hogyha egy férfi
2: jól úszik. Hát igen, mert látod a magad előtt Davy...
1: Michael Phelps.
2: Nem. Hogy hívják a csórót, a bévacsost?
0: Engedjük is el azt.
1: David Hasselhoff
2: a szőrös mellkasával, és kallott, hogy düm-düm-düm-düm. Tehát figyelj, az férfias, az határozottan férfias volt.
0: Nem, de hogyha mit tudom, egy férfi jól úszik, az olyan szexi dolog, szerintem.
1: Jól úszok, akkor szexi is vagyok.
2: Jól úszol? Vagy?
1: Uh-huh.
2: Múltkor azt mondtad, hogy úgy úszol, mint én.
1: Én nem mondtam semmilyet. Én gyerekkoromban Kolozsváron jártam úszó tanfolyamra, és elég jól megtanultam úszni.
0: Tehát én nem úgy úszok, mint a lapos kő, vagy lapos vas, hanem én úgy úszok, mint a fészi. Tehát a fejszét, ha beledobod a vízbe, akkor hogy a fejénél tud, egy kicsit lemerül, de egy kicsit elmarad.
2: nem tudod előtte, hogy mi a franc van vele.
0: Kicsit ahhoz hasonlítok.
2: Nagy Bogit láttuk a hétvégén.
0: Hallgassod,
2: most hallgatjuk.
0: Hogy ne,
1: szia, Bogi!
0: Csá!

0: kellemes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
1: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: Itt az ősz,
5: és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
4: Akkor irány a Kámósúz!
5: Női férfi és gyerekcipők pénztárca barátáron.
4: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalvány jár,
5: így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
4: Várunk a Kámó üzleteiben.
5: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
4: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
5: Kámósúz, cipők mindenkinek elérhető áron.
6: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
7: Most várunk.
8: Mire?
7: Hogy feltörjön bennem a vágy.
6: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász régenben a Pátria mozi műsorán.
9: A reklám után
10: ismét lágerek

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: Srácok, én belátom, hogy ez tényleg úgy, ahogy is mondtátok. Hát, mesterséges intelligencia. Tehát én nem hiszem el, hogy az a készség is el kell, vagyis azzal a készséggel is kell rendelkezni, hogy férfi legyél, hogy tudjál például olvasni a testbeszédet. Tud olvasni a testbeszédet. Tehát milyen hülyeség?
1: Na ez most én kivételesen nem tartom hülyeségnek.
0: De attól vagy te férfi, hogy tudod olvasni a testbeszédet?
1: Hogyha azt írná, hogy a női testbeszédet jól olvasod, aha, vagy figyelsz a nőkre, igen, odafigyelsz.
2: Ez a csípőretet kézzel áll veled szembe az asszony, vajon mit jelenthet? Talán elégedetlen?
1: Ebben még úgy lehetne valami. Na de ezt hallgass meg, 10-es pontot, Gábor, neked ajánlom figyelmet.
0: Most mi, igen, hogy végre szét tudja választani a férfi a fehér bugyikat a piros zokniktól.
1: Édesem Isten. Jó.
2: Figyelj, én ezt az elméletet mindannyian tudjuk, de úgy van, a piros bugya fehér zoknival, azt egyszer meg kell mindenki csinálni, hogy legyen bugyigó rózsaszín minden ruhadarabja egy fél évig. Na ne félj, többet nem fogja összekeverni a színeket. Szerintem ez egy kötelező kör, tehát az nem egyből. Az a baj, hogy össze, ne ugrálj, majd menjünk végig.
1: Most nincs időnk, és nem is akarunk.
2: Dehogy nem.
0: Várjatok, Rokmarasz közben írt egy üzenetet.
2: Vártuk.
0: Sziasztok, titánok, te jószagú úr Isten, hogy mit kell megtanítanom a fiamnak? Na, lássuk csak. Elsősorban azt, hogy a tanulás nem ér véget az iskolába, a kíváncsiság az, amitől nyíltabb, látok körül leszel. A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a tulajdonság, hogy le tudod küzdeni a félelmet. A nők a szebbik, nem tisztelni kell őket, nem félni kell tőlük, hanem megismerni, majd akkor félhetsz, ha meglősültél. Van két szemed, egy agyad, és épp kézláb ember vagy, gondolkozol és cselekedsz eképpen. Olvas, ha bár a Google jó barát, az irodalom tanít meg szépen és helyesen beszélni. A pénzed kell, érted, dolgozom, nem a két kezed, az agyad a legfontosabb eszköz, amit valaha is birtokolni fogsz, és sok más, szombatig írhatnám itt a dolgokat, vasárnap pedig megpihenő nap.
1: Ez sokkal értelmesebb, amit én... Inkább igen, el tudnék tölteni egy értelmes órát, mint ezzel
2: egyértelmű,
1: a listában.
2: Azért, mert Rokmalac gondolkozik, és nem egy számítógép.
1: Igen. Szóval nincsenek fiaim, tehát tényleg nincsenek fiaim, de azt sem tartom jó dolognak, hogyha csak ilyen maszkulin dolgokra tanítja egy apa a fiát, de azt sem tartom egyáltalán jó dolognak, hogyha mondjuk egy ehhez hasonló listát ír magának. Szerintem ez sokkal intuitívebb dolog, mint sem ennyire tudatos lenne, hogy 39 pont, amit taníts meg a fiadnak, hogyha azt akarod.
0: Én kérek elnézést, hogy behoztam ezt a cikket, vagy ezt az írást, mert nem gondoltam.
1: Fizikailag aktívnak lenni, érted? Tehát most akkora...
0: Elenkát cserélni.
1: Na ez nem hülyeség.
0: Hát oké, rendben van, de nem ettől leszel férfi.
2: Nem, de sokat segítesz a feleségednek, illetve a gyereked anyjának.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: barátunkat is, és mindenki másét is megígérjük, a legfrissebb hírek jönnek.
1: Reklám. Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői pisztrán.

0: mezői halászcsárda, ahol jó megpihenni. Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
1: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
2: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
1: Gamma Electronics. Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel?
0: A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre.
1: Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog.
0: Deák Hámor. A vidék legjobb árai.
1: Deák Hámor. Amor.ro.
3: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsődétől a 8. osztályig.
4: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
5: A hét második felében sem várható számottevő változás időjárásunkban, már januártól elkezdődhet a nyugdíjak indexálása Romániában, és mozdonyokat és személygépkocsikat árberezett el az adóhatóság a csődbe ment CFR Márfa adótartozásának behajtására. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Nem szavazott bizalmat a parlament ma délutáni ülésén Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök kormányának. A Murechan kabinet beiktatását 182 képviselő és szenátor támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. Ellensbőrzét szervez október 9-én jövő pénteken a végzős diákoknak a Maros megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség. A frissen végzettek számára szervezett szemle délelőtt 9 és 11 óra között zajlik 6 Maros megyei településen. A program a középiskolák végzős diákjainak, valamint a szakiskolák és posztliceális képzések utolsó évfolyamainak szól, és tájékoztatást, illetve szakmai tanácsadást kínál. Marosvásárhelyen a Mihály Eminescu Kulturális Központban tartják, emellett Maros-Ludason, Szászrégenben, Segesváron, Dicsőszentmártonban és Szobátán is várják a résztvevőket. Már januártól elkezdődhet a nyugdíjak indexálása a Romániában, jelentette ki Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter. A politikus szerint azonban csak óvatos emelésre lehet számítani, amelynek mértékét a 2027-es költségvetés alapján kell meghatározni. A nyugdíjak automatikus emelését 2025-ben és 2026-ban a költségvetési helyzet miatt felfüggesztették, így a köznyugdíjak idén is a 2025. decemberi szinten maradtak. Alexandru Nazare közül közölte azt is, jelenleg nem számolnak a 2027-es áfa emeléssel. Mozdonyokat és személygépkocsikat árverezett el az adóhatóság a csődbe ment CFR Márfa adótartozásának behajtására. Eddig 3 mozdonyt és 11 autót értékesítettek az illicitáci online platformon, és több mint 5 millió lej folyt be. Az állami vasúti teherfuvarozó mintegy 1,3 milliárd lejjel tartozik az adóhatóságnak. A tervek szerint a CFR Márfa mintegy 13 ezer vagyontárgyát értékesítik. Ezek közül körülbelül 4 ezeret már meghirdettek, köztük épül raktárakat, vagonokat és további mozdonyokat. 12 helyszínen tartottak házkutatást ma a román hatóságok egy uniós szankciók kijátszásának gyanúja miatt indított ügyben. A bukaresti Dumbovica, Bákó és Ilfov megyei akcióban egy mintegy 1,75 millió euró értékű ipari megmunkálógép ügyét vizsgálják. A gyanú szerint a gépet közvetítő országokon keresztül egy uniós szankciókkal sújtott fehér oroszországi szervezethez akarták eljuttatni. A gépet módosításokkal katonai célokra is alkalmassá tehették. Az ügyben 8 gyanúsított ellen folytatják a büntető eljárást.
6: Marosvásárhely ad otthont 2027. május 1-e és 7-e között a felnőtt férfi jégkorong világbajnokság Divízió 1/B-s tornájának. A romániai válogatott Japán

0: Iránnal, Kínával, Dél-Koreával, Spanyolországgal és Hollandiával mérkőzik meg. A találkozókat a jelenleg korszerűsítés alatt álló Marosvásárhelyi jégcsarnokban rendezik meg, amelynek felújítása várhatóan idén novemberben fejeződik be. Románia 3 éven belül másodszor rendez felnőtt férfi jégkorong világbajnokságot, olvasható a Székely Sporton. A román U18-as labdarúgó válogatott 2-0-ra legyőzte Törökországot a portugáliai négy nemzet tornájának nyitó mérkőzésén. Bence Loránd, aki a Székelyföldi Labdarúgó Akadémián nevelkedett, jelenleg a Puskás Akadémiánál szereplő hátvéd kezdőként lépett pályára és a 81. percig játszott, míg az FK Csíkszereda támadója Darius Botá a 69. percben állt be. A román válogatott pénteken Portugália, október 5-én pedig Üzbegisztán ellen folytatja szereplését. A csapat számára a torna a novemberben kezdődő katari U17-es világbajnokságra való felkészülést is szolgálja.
1: A hét második felében sem várható számottevő változás időjárásunkban, jobbára derült marad az égbolt, a hőmérséklet délutánonként 20 és 25 fok között tetőzik, az éjszakák hűvösek, a reggelek párásak, ritkábban ködösek lesznek, csapadék a héten nem várható.
2: Most pedig. Hopp, egy újabb óra itt a Vagány-Vágányban. Szevasztok, köszöntünk mindenkit, aki nemrég csatlakozott és lemaradt a döngedelmes első óráról, amikor nem derült ki, hogy mitől leszünk férfiasabbak, illetve mit kéne megtanítanunk a fiainknak, hogy férfiasabbak legyenek.
3: Bészabó Zsolt nem annyira férfiasan, Horváth Gábor sem annyira férfiasan, Kis Bence még annyira sem férfiasan, itt vagyunk.
4: Ha közútjainkon láttok rendőri intézkedést, írjátok meg nekünk a 0730548888-ra, hozunk slágereket és új zenéket, itt van Justin Bieber és a Daisies.
5: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-Vágány.
6: Vagány-Vágány.
5: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Még jó, hogy kívcső kapcsolatban a mikrofonnal most küldtelek el a bánatba. Na, jól van. Ott maradtunk.
1: Bánátba.
0: Gondolkoztunk sokat. Hát igen, bánatban.
1: Nem tudom, melyik a rosszabb.
0: Kérlek szépen. Ott történt, kérem szépen, hogy az internet megtelt azzal, hogy hát mivel, hogy egy korhatáros órában vagyunk, és egyébként is magas erkölcsi sztenderdeket nem is, de legalább kis erkölcsi sztenderdet próbálunk produkálni, úgyhogy most nagyon körültekintően virágnyelven fogunk fogalmazni. Az történt, kérem szépen, hogy a jó népek hát szép időre való tekintettel szerették egymást a dömbház tetején.
2: Váradon, Nagyváradon. Igaz. Egy ifjú pár nagyon egymásba szeretett egy dömbház tetején.
1: Szeptember 14-én 18 óra 35 körül értesítették a rendőrséget arról, hogy a nagyváradi Szováta utcában
0: tudtuk, hogy hol van.
1: Egy játszótér mellett található tömbház tetején két személy
0: szereti egymást.
1: Puszilóztak, igen. De nagyon hevesen.
0: Is.
2: Mindenhol is puszilták.
1: Igen.
2: Mindenféle történt. Na, ha bár a képeken, amit kell van a komásítva, én úgy látom, hogy inkább a hölgy puszilta az urat, de nem ez a lényeg.
0: Nem szerelmet vallott neki, azért érdelt le.
2: Lehet.
0: Azt úgy szokott. Vagy megkérte a kezét, nem tudhatod.
2: Jó.
1: Arra akartam, miért állnak a tömbház tetején? Miért nem feküdtek le?
2: Nem a tömbház tetején van ez emberek. Tehát vannak azok a régi tömbházak, és
0: a
2: vannak
0: rendes kockablok, mondjad
2: kockablok, úgy, igen.
1: Na,
2: amelyeknek a szélein úgy volt csinálva, mintha hogy látszódjon, hogy az nem csak betonból van, hanem téglából is. Nem ez a lényeg, hanem hogy kiálltak a legfelsőbb erkélynek a tetejére, a szélére. Hogy ez miért csinálja valaki délután 15 óra 38 perckor, ha csak nem livestreamel az OnlyFans-re?
0: De honnan tudod, hogy nem livestreamelt az OnlyFans-re?
2: Nem tudom, azt mondom, ha csak nem livestreamelt, mert ők azt mondták a rendőrségnek, hogy egy emlékezetes eseményt szerettek volna megpecsételni ezzel a tettükkel, és nem gondolták volna, hogy bárki látni fogja 15 óra 38 perckor.
0: 18 óra 35.
2: 15 óra 38.
0: 18 óra 35.
1: Ja. De itt nem az volt, hogy a hölgy kérte meg a férfi kezét is?
0: Nem tudjuk. A Bihar
1: nem, a homályosítva tényleg, igen.
0: Úgy értesült, hogy a férfi Bihar megyei 30 és 40 év közötti, míg a párja egy másik megyéből származ, az nyilván nagyon releváns, 20 és 30 év közötti nő. Tehát akár lehet köztük elméletileg 20 év különbség. Változtat-e a tettem valamit? Szerintem különösebben nem.
2: Nem. Jó. Na, akkor, a kérésünk a következő. Az órára való tekintettel, mert a műsor idejének órájára, sugárzásunk idejére való tekintettel.
0: Két dolgot írjatok meg. Az egyik legyen az álnevetek, mert nyilván akarunk nevet mondani, de csak álnevet.
2: Hogyha nem akartok álnevet, mondjuk a rendeset.
0: De azért írjatok álnevet, igen.
2: És a másik dolog, amit írjatok le nekünk, hogy hol.
0: Így van.
1: Csak ennyi. Mikor?
0: Egy helyszínt.
2: Te Kábor. Írjatok helyszínt.
0: Mi a nagy nyavajáért releváns a 18 óra 35? Mitől jobb?
1: Akkor történt a bejelentés, ne.
2: Amúgy úgy is lehetett volna írni, hogy fényes nappal.
0: Ezt úgy szokták mondani. Polícia a faszeszi zátelá óra optimisit nési minuté.
2: Ezt rendőrvász a szívedélját. Bihari napló ezt így lehozza. Na, de nem ez a lényeg. Tehát fényes nappal nagyon-nagyon-nagyon puszilgat. Tárk egymás, na, akkor
1: igen,
2: legyen.
1: Igen, ölelgették mindent csinálni.
2: Lesz, de volt igen.
1: De én azt nem értem, hogy mi az, hogy egy eufórikus pillanatot szerettek volna megpecsíteni.
0: Gábor, hát, tudod, az a bazis van.
1: Ja.
2: Ne, állj meg, Bence, az eufórikus pillanatot szerették volna megpecsételni ezzel a tettükkel.
1: Az együttlét.
0: Nem az a pecsételés az olyan, mint a szigorúan ellenőrzött vonatokba menzelni, hogy oda előkerült a pecsét, és ide-oda nyomdosták.
2: Jó. A pénz az meghalt, melletted vagyunk, mellettetek vagyunk, két dolgot
0: mint
2: írjatok.
0: Ez a hölgy és az úr?
2: Az álneveteket nekünk, és azt, hogy hol. Egy helyszínt, ami nyilván nem az ágy.

Közben kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Gondoltuk, hogy nem egy kérdés, de hát ennyire nem gondoltunk, hogy ennyien kérdezitek meg, hogy mi ugyan bizony, mi ugye nem a rádió stúdióban valaha.
1: Ugye?
0: Nem. De.
1: Most, de.
0: Most aztán ez ilyen.
1: De, de. Ez rég volt, na, igaz se út.
0: Jajjaj.
1: Alkalmazásunkban jön egy álnév, álneves üzenet. Az Anett az az álnév.
0: Igen.
1: És csak annyit ír, hogy vadles. És közben ott a maszkok brummogtak alatta.
2: Szerintem az még olyan időben volt, amikor medvék száma egy kicsit. Nem másért, de úgy érzem, hogy
3: a szeretést akadályozza a medve jelenléke.
0: Kértük, hogy írjatok álneveket is, Béka írja, vagyis hogy valaki írja, hogy mondjuk az, hogy Béka, és azt írja, hogy az egyik ismerősöm még nagyon régen a stúdió, a rádió stúdiójában a keverő előtt nagyon bátor volt, valaki félrenyúl, élőben megy ki az egész. És akkor írtam neki, hogy akkor megkérlek, hogy adja mankót is, hogy ezt hogy olvassuk be a rádióban, és azt írta, hogy ezt akkor kellett volna meggondolni, amikor ilyen témát választottatok. Egyébként nem ennek a rádiónak a stúdiójában volt, de igazából bármit mondtok, a hallgató simán rátok fog gondolni.
2: Igen, így van. Ez már nehéz lesz kimagyarázni. Igen, hát, mi voltunk.
0: Nem mi voltunk amúgy.
3: Nem. De nálunk egy kicsit nehezebb élőbe csúszni.
0: Nálunk van kamera egyébként a stúdióban, csak hogy minden hallgató.
2: Vajon ezért?
1: Itt nincs hangszúrpart.
2: Lehet, hú, ez kicsúszott ez a kérdés?
0: Na. Jó.
2: Jaj, de könnyem is kicsordult.
0: Jó van.
1: Kérlek szépen, Hancúr Parti.
2: Valaki itt írja nekünk név nélkül, hogy gyontatószék. Most erre nem, mondjam azt, hogy de tiszteletes úr, kérjük szépen, ne írjunk.
0: Mondd azt, hogy ez csak egy merész álom, és nem megtörtént dolog.
2: Így van.
0: Mert én nem tudom elképzelni. Szeretem az ilyen extrém helyeket nyilván, de hogy azért ez... No,
1: jó, de ne vicceljünk el.
0: Ez azért kemény.
2: Még a sekrestjena, de...
0: Mindegy. Arról beszélünk, hogy ugye Nagyváradon a tömbháznak a tetején, pontosabban a sarkán, egy játszótér mellett beszélgetett két felnőtt
2: ember. Nem is azon, Zsolt, mert megnéztük hát a...
1: Végül is a terasznak a tetején van.
2: Az Epihoreánulra, hogy hogyan nyavajában mentek ki a teraszra? Én értem, és nem fértek, hogy leestek.
0: Nem, felmentek a blokktetőre, és kimentek a
1: tetőre,
0: a
1: és onnan?
0: Ki lehet menni, hát ott van följárat.
3: Hát érted, azok a terasztetőkbe én
0: mondtam,
3: nem bízom annyira.
0: Hogy a néni hevesebben puszilózott, mint a bácsi.
3: Jó, van, na ezt értem én. Na jól van.
0: Nézzük, a lényeg az az, hogy én a komment szekciót is megnéztem, és őszintén mondom, nagyon élvezem. Tehát nem azért, hogy összegyeljük a pofájukat, mit tudom. A legtöbb ember azt mondja, hogy de emberek, van nemvel foglalkozzatok, miért nem hagyjátok szegény embereket élni? Elkapta őket a hív, jól telt a délután, hát, mi kellett viccet, országos
2: nekem
0: csinálni?
2: Jött az uramnak, jött a vonat, jött, jó, aztán megállt, aki tudott.
1: Közerkölcsöt megsértették, na hát most itt rendőrség is elhívott.
0: Volt egy kíváncsiskodó, aki lefilmezte őket.
1: Igen.
0: Biztos olyan fej volt háborodva közben, miközben filmezett.
2: Nem hallottak, hogy mondani, mit tudsz mondani? Szedjed neki, gyere.
1: De hogyha szembe találnád egy ilyen helyzettel magad, akkor
2: én meggyújtanék egy cigit nézni.
1: Ez mit csinál? Tapsolnál.
2: Elővennéd a manométert,
0: ezt támra tapsolnál. Tudod, a hanggal
2: mennél. Hogy van az, ami a ritmus tüti? Mi annak a neve? A
0: metronóm.
2: Köszönöm, elővenni a metronómot.
0: Nem tudom, mit csinálnék. Na mindegy, továbbra is kíváncsiak vagyunk. Írjatok egy álnevet, és azt, hogy hol.
1: 0-1. Lelátó. Azt írja egy hallgató.
0: Lelátó. Az de jó.
2: Egy álnevet is írjatok. Na,
1: de meccs közben?
0: És ki volt az, Renátó a lelátón?
2: Oké, én kimegyek ki.
1: Jöjjön egy kis Teddy Swim, szerintem itt a Loose Control.
4: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
5: A Vagány-vágány.
4: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: következőket írja nekünk Porsche Cayenne nevű hallgató, sőt, bocsánat, Porsche Cayenne V8. Az igen, az autóban is ő. Autószerelő vagyok, 3 pont, szerelőgödör. Nem tudom, mire gondolt, de szerelőgödör. Figyelj, szimptolog a szerelem, ha megcsillan a szervusz Nándika.
1: Egy másik üzenetet is olvasnék, de ide álnevet nem írt a hallgató, de ettől függetlenül a nevét nem fogom olvasni.
0: Akkor legyen, szerintem, nem. Várjál, kitalálok egyet.
1: Férfiról van szó.
0: Mértéktartó medve.
1: Jó. Sziasztok, nekem olyan volt, blokkot javítottunk, jött a szerető, meg lett csinálva. Úgy, hogy...
0: A blokkjavítás? Az jó, az
1: mindig. Igen, igen.
2: 3 perc alatt cigivel együtt.
1: De kintről 6 gyermek nézett.
0: Nem tudom, milyen ez a blokkjavítás.
2: Ezt a blokkot véletlenül nem váradon javította. 19-én már nem másért.
1: 3 perc cigivel egy.
0: Utána ki kellett osztani a gumicukrot, hogy mégis legyen valami.
1: Ja, Istenem. Hogy jön ide a gumicukor?
0: Hát, a gyerekeket lefizetendő te.
2: Jó,
0: jó, egy kicsit össze.
1: De akkor a blokk lett megjavítva? Vagy
0: a blokk az meg lett javítva. Úgy meg lett javítva, hogy az nagykönyv írja. 3 perc, figyelj, gyors.
1: Cívvel együtt.
0: Igen, az egyik haverom is mondta, hogy ő is szerepelt egy olyan filmben, ahol szeretés történt, hogy ő volt a férje, aki elment otthonról. Na, még vannak ötleteink. Én...
1: Gyere az ötleteid, mert...
0: Hát ötleteim vannak, de te tudod, az, amikor egyedül van ötletem, azt nem úgy hívják, már bocsánat. Tudod, ez
2: az a helyzet, hogy rádiósként, hogyha bármiről beszélsz, hogy ötleted van, azt úgyis tudják hallgatók, hogy azt már megcsináltad.
1: Igen, tehát, úgyhogy nem jövünk mi ötletekkel.
2: Ebből mi nem jövünk ki jól, tehát ez egy ilyen dolog. Na, ötlet ide, vagy ötlet oda, továbbra is kíváncsiak vagyunk arra, hogy hol. Hogyha SMS-t írtok, nem is látjuk a neveteket, csak mondd, hogyha szégyelnétek magatokat, vagy ilyenek.
1: Jó, csak azért annyira nem vicces ez a, legalábbis ez a legutóbbi eset, mert ugye van egy törvénykönyv, aminek van egy
2: cikkeje.
1: 375. cikkeje.
2: Nem 72. bocsánat.
1: 375.
0: Mindegy, nem mindegy, hogy hányas cikkely. Őszintén.
2: Nem.
1: Az a helyzet, hogy ennek értelmében a nyilvánosan elkövetett exhibicionista, vagy más explicit olyan cselekmény 3 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel.
0: Jó, akkor kérdem én.
1: Pénzbírsággal büntethető.
0: Hát szerintem pénzbírság lesz, most ki a franc fogja ezért bezárni őket, amikor a másikat elkapják atomrészegen vezetni, kiesik az autóból, emberek életét veszélyezteti, és azt se ültetik le, kap egy felfüggesztetet.
2: Nem, Kolozsváron volt még egy fiatal pár, ők azt hiszem, hogy valamikor dél körül egy körforgalom kellős közepén.
1: Ó, na, az milyen igen. Romantikus.
2: De őket se csukták le.
0: Őszintén, tehát én ezeket tisztelem, mert szerintem mit tálnánk.
2: Nem, de figyelj.
0: Hozogatnánk a vállunkat.
2: Amúgy értem, tehát nyilván ezt törvénybe kellett foglalni, mert ha nem lehet törvénybe foglalva, akkor mindenki ahol éri, hogy csinálja. Most ez nyilván nem okés.
1: Mármint tömbházat javít, erre gondolsz.
2: Így van. Csak is.
1: Megcsinálja.
2: A hűtőkamrára azért kíváncsi lennék, titkos agent írja nekünk, hogy hűtőkamra. Jó egészséget kívánok nektek. Én nem tudom, hogy vagyok.
0: Még van egy. Linux-tól kaptuk. Azt mondja, szerintem találóan, hogy szerver szoba. Hát mondjuk.
2: Az annyira nem extrém.
0: Ne lehet zárni az ajtaját. Az...
1: De hát a szerver szobát az...
0: Na, hallod-e? Addig, amíg utána a szervert nem, addig nincs baj.
2: Hát de az a helyzet, kérdés. Ha valami ráspiccol a switchre, tegyük fel, akkor
0: az olyan, hogy a rend. Tudod, mi a helyzet, amikor szoktuk mondani, hogy túltolod?
2: Ja, igen, ez túltoltad. Az. Hát nem, most iszik az ember valamit.
0: Jó, ne uploadoljunk a szerverbe, tartsunk egy kis zedészület. Martin Garrix, Ed Sheeran, és a Repeat It szól. 0130 50 88 88, álnév, helyszín, köszi.

0: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: reklám.
1: Unod a megszokott kínálatot.
2: A szupermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
1: Szupermarket. Fedezd fel a különbséget.
2: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
3: 10 előadás. 2 bérlet. Teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755-289-832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
4: Hé Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
5: Október 17-én Marosvásárhelyen.
4: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
6: Pizza?
7: Ham!
6: Burger?
7: Ham!
6: Napi menü?
7: Ham!
6: Gyrosz?
7: Ham!
6: Éhes vagy?
7: Ham! Kattalj rá a kajára!
8: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
9: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
10: Társadalmi célú hirdetés. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét slágerek

0: azért kértünk, hogy írjatok álnevet, hanem mi magunk ki fogunk találni nektek egyet. Nem másért, csak vannak olyan dolgok, amelyek így vagy úgy, de másokat sérthetnek. Tehát igen. Például a gyontató fülkem szerintem más érthet néhány ember.
1: Szerintem egyébként ez egy hallgató részéről poén volt, kérünk szépen, senki ne vegye komolyan.
0: Ne, szerintem sem. Mondom, hogy valószínűleg nem írta meg azóta se, hogy ezt úgy szeretné, vagy csak úgy kitalálta. Én nem hiszem, hogy ez így megtörténhetett volna. Viszont írja nekünk Mosó Maci, hogy Csíkszeredában a Hősök temetőjében, igaz már régebben.
2: Nem.
0: Ó, hát meg Gábor, mert nem hallunk téged, de mindjárt fogunk hallani.
1: Mindig elfelejtett Gábor.
0: Igen.
2: Annyit mondtam, hogy nem ár.
0: Ne?
1: A temető azért visszatérő temető. Hely volt fiataloknál amúgy.
0: Nem néztük, hogy kik temettek oda.
2: Nálunk nem, nálunk a lelátó. Hopsz, elszóltam magad.
1: Valaki megállapítja, hogy ezért nem a Hungária körúton, mert mindenki beleszólna, hogy ne így, hanem úgy. Van ebben is valami. Bár egy kicsit ott bennem azért áldogáltak még szakmailag kijelgők.
0: Amúgy ezt exhibicionizmusnak hívjuk, amikor valakit azt tüzel fel, most rádiósan fogalmazok, hogyha valakik nézhetik, nem feltétlen tudja, vagy nem feltétlen arra gondol, hogy nézik, csak nézhetik. Tehát olyan helyzetben van, hogy mások is látják.
1: Nem tud felolvasni, valaki olvas.
2: Melyiket?
0: Írja nekünk Gigolo de Doly Bány. Ez az állé.
1: Mába azon röhögök, de ez ugye ruhás szekrényben.
2: Nem?
1: De ott ez nem az IKEA-s időkben volt, az garantálom, azt összerakod a ruhától, megy szét.
0: Autó átsülése, oké, és éjszaka strandon. Oké, de a ruhás szekrényben miért?
1: Ott nem elbújni szoktak, amikor hozzáérne a férj.
2: Lehetséges. Ábrahám álnevű hallgatónk írja. Nagy gumicsónakban, Balatonon, jó messze a parttól.
1: Nos, se az idén volt. Jaj, édes Istenem.
2: Igen. Nagy gumicsónakban.
1: Igen. Na, itt a Kávé Mándrás nevű hallgató írja, hogy transformátorház.
0: Na, valami.
1: De ott a bazi van.
2: Ott azért izzottak a dolgok.
1: Hát de megtalál...
0: Igen, Bence, hallgatok.
1: Megtalál vetni a transformátor, a rossz kábel.
0: Ha nedvességhez ér, akkor vagy valami nedvességgel összekeveredik, akkor ott már minden.
1: Ezt nem tudjuk, de minden esetre a transformátor. Jó, rendben. Mit tanultunk a mai műsorból? Vagy ebből valamit mondjuk.
0: Az, hogy bárhol és bármikor.
1: Hát van a vicc ugye ismételten, hogy ha jön, akkor jön. Nincs mit csinálni.
0: Így van.
1: Azt mondjuk, hogy szeressétek egymást, nem baj, hogyha biztonságosan teszitek. Ha még a rádióban műsor lesz belőletek, abból nem lesz baj, de azért ne gyűjtsétek meg a gondotokat.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, lefordítjuk, megbeszéljük.

0: Nem tudom, miért úgy időzítitek, hogy már egy óra végén legyen a dolog. Nem tudom, találjunk ennek egy álnevet, léci.
1: Szerintem Mikulás ezek után.
2: Tényleg, legyen Benedek akkor, ugye?
3: Jó. Azt írja Mikulás, hogy régi telefonfülke, igaz már üzemen kívül a mező szélén. Ja, és Mikulás volt.
1: A Mikulás voltam, te, ez az álnév.
3: Jaj, azt hittem, hogy Mikulásnak volt beöltöz.
0: Én is azt hittem.
3: Hát nekünk nagy a fantáziánk.
0: Mikulás ruhában télen egy régi telefonfülkében a mező szélén.
1: Hát nem, jó. És a záró gondolat. Hello, Matyi vagyok, és a lépcsőház.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: Reklám.
9: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobán.
10: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
9: És az új polt meg az elszámok?
10: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
9: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
11: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partner.

0: Vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.pro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed, ajánlod, nyersz!
1: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
2: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
1: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
3: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
4: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
5: A hét második felében is marad a kellemes őszies idő. Forgalomkorlátozásra kell számítani ma este Marosvásárhely főterén, és szerdán távoznak az utolsó amerikai csapatok Irakból. Ezzel lezárult az Egyesült Államok több mint két évtizedes katonai jelenléte az országban. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Újraindul a jeges szezon a Maros-Szentgyörgyi Maros műjég pályán. Az első közkorcsolyázást pénteken 18 óra 30 perctől tartják. Az idei évadban fokozatosan újraindulnak az iskolai és gyermekprogramok, valamint a jégkorunk, gyorskorcsolya és műkorcsolya edzések. Kezdőknek 10 alkalmas korcsolya tanfolyamot is szerveznek, az iskolai programban pedig továbbra is ingyenes a pálya használat a diákoknak. A szezon kezdetén 5 iskola kapta meg a mozgás nagykövete címet, amiért a műjég pálya megnyitása óta évről évre részt vesznek az iskolások korcsolya programjában, és több éve ösztönzik a diákok rendszeres mozgását. Forgalomkorlátozásra kell számítani ma este Marosvásárhely főterén a Medifund 2026 keretében szervezett felvonulás miatt. Ma 18 óra 15 perc és körülbelül 19 óra között korlátozzák a forgalmat az Ortodox katedrális és a McDonald's közötti útszakaszon a katedrális felé vezető irányban. A felvonulás a Rózsák teréről indul, majd a Petőfi téren a Bernádi György, a Mihály Vityázul, a Trébej és az Árgyes utcán halad, a körforgalom után pedig a Nikolai Grigorescu és Viktor Bá utcán át az egyetemi bentlakáshoz érkezik. Túl zsúfolt lakásban élt tavaly a romániai 15 és 29 év közötti fiatalok 60,5%-a, közölte az Eurostat. Ez volt a legmagasabb arány az Európai Unióban, ahol a fiatalok átlagosan 27%-a élt ilyen körülmények között. Romániában a teljes lakosság körében 40,5%-os volt a túl zsúfoltsági arány. Az uniós fiatalok között a legmagasabb arányok Románia mellett Lettországban és Bulgáriában voltak. Időkapszulára bukkantak a nagyszebeni tanácstorony restaurálási munkálatai során. A különleges dokumentumokat és történeti leleteket a Bruckenthal Nemzeti Múzeumban szállították, ahol jelenleg a papír restauráló laboratóriumban vizsgálják, dokumentálják és stabilizálják őket. A leletek érzékeny állapota miatt egyelőre nem állíthatók ki. A múzeum szerint csak a restaurálási munkálatok után lehet pontosan megállapítani, mit tartalmaz a kapszula, melyik korszakból származik és mikor, illetve milyen körülmények között helyezték el. Szerdán távoznak az utolsó amerikai csapatok Irakból, ezzel lezárul az Egyesült Államok több mint két évtizedes katonai jelenléte az országban. A kivonulást még 2024-ben Joe Biden elnöksége alatt egyeztették, végrehajtása pedig Donald Trump kormányzata alatt történik. Iraki biztonsági szakértők szerint a távozás növelheti Irán és a Teheránhoz kötődő fegyveres csoportok befolyását, illetve biztonsági vákumot teremthet. Attól is tartanak, hogy az iszlám állam kihasználja a helyzetet és újjászervezheti föld alatti hálózatait. Az Egyesült Államok 2003-ban vonult be Irakba, majd 2014-ben tért vissza az iszlám állam elleni műveletek miatt. A hét második felében sem várható számottevő változás időjárásunkban. Jobbára derült marad az égbolt, a hőmérséklet délutánonként 20 és 25 fok között tetőzik. Az éjszakák hűvösek, a reggelek párásak, ritkábban ködösek lesznek, csapadék a héten nem várható.
4: Most pedig.
6: 5 óra múlt néhány perccel, menjünk tovább a vagányvágánnyal, és a kérdés szerintem a továbbiakban is az, hogy hol és egy álnevet is meg lehet írni, mert hát nagyon úgy nézem, hogy kezdtek beindulni az üzenetek, de még hölgyektől nem kaptunk.
7: Tényleg nem.
8: Csak vagy urak, nem tudjuk.
7: Urak írtak.
6: Vagy igen.
7: Onnan

0: indultunk el, hogy Nagyváradon nagyon szerették egymást a blokktetőn, erről most a világsajtó beszél. Többek között mi hárman is, Horváth Gábor, Kis Bence és Bészabó Zsolt.
1: Hoztunk nektek zenét, itt van Ákos, Felemel.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
3: Vagány Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Az előző óra margójára, hogy kicsit érintettük azt, hogy Nagyváradon valakik diszkréten szerették, nem annyira diszkréten, az volt a baj.
1: Hát annyira nem volt diszkrét.
0: Igen. Na szóval előfordul az, hogy a kevésbé diszkréten szerették egymást. Szép dolog a szerelem, mi ezt támogatjuk maximálisan, és azt szeretnénk, hogy mindenki legyen nagyon boldog a szerelemből, és visszakattanva itt arra, amit a hallgatóktól kértünk. Írjatok egy becenevet, és írjatok nekünk egy helyszínt. Nyilván semmi egyébről nincs szó, minden egyebet a fantáziára bízunk.
1: Hallgatunk írja a Facebook oldalunkra, jaj fiúk, ilyen témával Teddy Swim számot kell játszani, álnév legyen nyuszika és sauna. A sauna az extrém?
0: Az. Hát szerintem a hő miatt.
2: Az. Én csak azért nem nagyon jártam szaunákban, nem nagyon szeretek járni szaunában.
1: Én sem.
2: De tényleg extrém.
0: Figyelj, oké, hajrá! Tehát látod, itt látszik, hogy az emberi kreativitás sok téren megmutatkozik. Cukorka írja rendőrség mosdójában.
2: Na, az a nem mindegy.
1: Az izgalmas lehet.
0: Figyelj, ez a lebilincselő élmény, azt tudnám erre mondani, amennyiben annyira.
2: Ami nekem ez a mosdós történet, ez bizonyos dolgokra jó, de egy teljes, hogy is mondjam, menüre nem feltétlenül.
0: Van itt azért olyan, aki egy kicsit tovább nyomta.
2: Az igen. Hát most hogy mondjuk?
0: Hát ez becenév.
2: Melyik?
0: Hát mind a kettő szerintem.
2: Szerintem nem.
0: Hát ha valakinek ezt írja a bulletinjébe, én
2: átmegy. De jó, de mondjuk akkor az, hogy napraforgó írja nekünk, jó, hogy Fabudiban volt a tali.
0: Ó, köszönjük szépen.
2: Hát...
0: Hát akkor inkább a rendőrségi.
2: Na Gábor, most tett fel a kérdést, az extrém?
0: Nem, ez valahogy senkiben nem merül fel, hogy ez nem lenne az.
2: És mondtuk azt, hogy a hölgyek valamiért, mondjuk a cukorka szerintem az hölgy lesz.
0: Az agyanom.
2: Mondtuk, hogy a hölgyek
1: de aki a Facebook oldalunkra írt, ő is hölgy.
2: Ez az te. Mi a hölgyekre vagyunk leginkább kíváncsiak most. Állnevet írjatok és helyszínt, hogy hol. Hol. Na,
0: oké. Okay.
2: Idősáv.
1: Becenév, kicsi vacak. Itt is egy hölgyről van szó. Annó még szép fiatalon, futballstadionban örök emlék maradt. Szép napot, titán.
0: Nagyon jó. Igen, hallod? Ez a gól, a betalás, a hang... egyébek, ezek mind. Ja. De voltak, ha csak ne csámsogja az
2: égszeret. Ja, most mit csinál? Azért mondtam, hogy írjanak hölgyek, mert az úgy megindítja a fantáziát.
0: Én az a baj, de hallod, én értem, megindítja a fantáziát. De miért nyáron?
2: Mondjuk el hallgatóknak, hogy nem csak Rokmalac hív bennünket most már titánoknak, hanem elég sokan hívtok titánoknak. Tehát hogy valaki azt gondolja, hogy az imént üzent valaki, az Rokmalac volt, mert nem Rokmalac volt. José is ír nekünk.
0: Nem José.
2: Hát most attól függ, hogy portugál vagy spanyol. De mindegy, én Zsozénak mondom, Temesvár, Galaci, gyors.
0: Amikor azt tudottad,
2: volt
0: nem gyors.
2: Volt időtök, ez a lényeg. Zsozé, gratulálunk. Oda teljesítmény kell.
0: Ott az Anna Kareninát is el lehet olvasni, ezt tegyük hozzá.
2: Végig, igen, így van. Igen, így
0: jól van. Hát figyelj, ott jó alaposan el lehetett beszélgetni is előtte, utána.
1: Biztos. Anonim írja. Los Cristianos Tenerife-n hotel teraszán legfelső emelet. Úgy láttuk, a két szomszédos apartman éppen üres volt, de aztán kiderült, hogy nem.
0: Ez amikor lemész és tapsolnak.
1: Los Cristianos Tenerife-n, a hajódat.
0: Nem tudom, nem jártunk ilyen helyen.
2: Én is azt gondoltam, hogy a répaföld az üres, s végtelen. Egészen addig, amíg egyszer csak nem hallottam a nyiszitelést, nem olyan messze. A bácsi, hát a bácsinak dolga volt. Feszegette a répát, mezegette a répát.
0: Figyelj, én is úgy gondoltam, hogy a folyópart az én futottam tenném hozzá, hogy ez egy jó hely a futásra. Hát mások is valami hasonlót csináltak, nem biztos, hogy magyarul. Jó, hadd szóljon a Sugar Lips és a Push the Button. Úgy érzem, hogy a dalválasztás összejött.
2: Nem most. Mondok én semmit erre most úgy igazából. Ti mondjátok meg egy becenevet és egy helyszínt. 07 30 54 88 88.

Jó telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ja, hogy én szeretem.
1: Igen, nagyon-nagyon szeretem a titokzatos lánynak az üzenetét. Akkor tényleg nagyon szeretem. Azt írja, hogy akinek az ágya legextrémebb, az vegyen egy füzetet és írószert, és jegyzeteljen velem együtt. Ez nagyon cuki, tényleg.
0: Nincs ezzel semmi baj.
1: Sőt, tehát, hogy most, igen.
2: De figyeljetek, azt is meg lehet írni már, mint megírhatják a hallgatók, hogy milyen helyeket, vagy helyeken szeretnék kipróbálni a pásztorórát.
1: Anya, mi ez a pásztoróra?
2: Hát jó, de most nagyon mondja, ez aktus.
0: Jól van.
1: Puszilózást.
0: Én akkor a hölgyeket szeretem olvasni. Ó, sejtettük.
2: Gondoltam.
0: Láttuk, hogy van benned egy kis bugi, azt írja nekünk fiatalság, bolondság, hogy... Egy ma már nem működő rádiónál dolgozott a mostani férjem, kolléga. Akkoriban a felső beosztásban a stúdió minden szeglete megvolt, a titkárnő asztalától az igazgató irodáig minden, a produkciós iroda volt a legemlékezetesebb. Milyen jó, hogy volt valaki, aki takarította a stúdiót. Olyan szép dolog ez. Nagyon-nagyon köszönjük a kollégák nevében is neked, fiatalság, bolondság, hogy a mostani férjeddel együtt kitakarítottátok a stúdió minden szegletét. Szerintem azért volt egy-két olyan dolog, amikor, vagyis egy-két olyan helyszín másutt is, ahol sokan takarítottak.
1: Igen, szoktak.
2: Csajsz írja, erdőben mindketten kullancsot is összeszedtek.
0: Hogyjaj!
2: Hát akkor az extrém lehet.
0: Azt elhisszük.
1: Kellemetlen.
0: Ez mi értelmet ad annak, amikor Zsolt mondja, hogy bevisz minket az erdőbe?
1: Igen, Gigolo de Dojbány folytatja egyébként, ő írta azt, hogy ruhás szekrény éjszaka a stadionban és az autó hátsó ülése.
0: Én a ruhás szekrényen még azóta is röhögök, hogy őszintén.
1: De tényleg nem tudom elképzelni, és akkor írja, hogy volt focipályán is, mert közel volt a diszkó. De utána, amikor visszamentem a diszkóba, és az a fránya UV-fény lebuktatott, és itt én már röhögtem, de aztán kiderül, hogy nem azért buktatta le, mert hogy elég fontos volt a fehér farmernek a térde. Azt hittem, hogy más színű farmer van rajtad.
0: Igen, összekoszolódik a farmer nadrágtól, hogyha letérdelsz, hogy mit tudom én.
1: Igen.
0: Egyszer volt nekem is fehér farmerem, teljesen másoknál fogva, én csak simán kakaóval ittam le reggel. Na, akkor ment a kukába.
1: Jó,
0: Volt még egy, amit nem olvastunk.
1: Nem tudom, hogy mit mondjunk álnévnek. Gábor, most te találd ki az álnevet.
2: Hát...
0: Csincsilla,
2: jó. Nyárátpart, mondjuk ez elég gyakori parkolóban, mondjuk ilyent is látni minden nap és mosógépen, de ott nem jött össze logisztikai okokból.
0: Ezt elhiszem?
1: Én nagyon szeretem.
0: Figyelj, az a helyzet, hogy
2: logisztikai
0: okok. Anyámnak a mosógépére tettem rá a kezem, semmilyen más megfontolásból, engem úgyis megütött, hogy valószínűleg, hogy feldobná a
1: napodat.
0: Igen.
1: A lényeg az, hogy én csak annyit tudok mondani csendbe, hogy centrifuga, és lépjünk tovább.
2: Igen.
0: Rokmanac írja, hogy lassabban, mert nem tudok ilyen gyorsan jegyzetelni. Az a helyzet, hogy szerintem a korosztály után van ilyen, hogy tudod, derékkímélő módszereket alkalmazunk. Ez az extrém helyzet, tudod, amikor gipszben.
1: De az a helyzet, hogyha most mi adnánk ötleteket, úgyis azt gondolnátok, hogy ezek már élmények és emlékek számunkra, úgyhogy ezért hallgatunk amúgy, mert hogy még ötleteket sem merünk adni, nem akarjuk azért éppen az életünk minden területét kiteregetni nektek itt délutánonként. Úgy gondolom, hogy elég sokat amúgy ez, ahhoz képest, hogy mennyit szoktak úgy általában a rádiós kollégák. Mi azért nagyon
2: voltak a mai napon is elszólásaink.
0: Én nem tudom, mindent tagadok, teljesen ártatlan vagyok, mint első fokon, és ehhez tartom magam. Jó, szerintem tegyük ki ennek a gondolatsornak a pontot a végére, úgyhogy köszönjük szépen, a többi üzenetet majd el fogjuk olvasni, de már nem tolmácsoljuk. Viszont tovább megyünk a Capital Cities-szel és a Safe and Sound-dal.
1: Már is szól itt a háttérben. Jó van, köszönjük szépen mindenkinek az üzeneteiteket.
0: Kedves, hogy bíznak ennyire bennünk, tényleg, hogy ezeket megosztják.
1: Tényleg, nagyon-nagyon-nagyon.
2: Vagányok vagytok.
1: Tényleg vagányok vagytok. Le a kalappal, itt a Vagány Vágányon, így délután, Capital Cities.

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Gondolhattátok volna, hogy egy ilyen nagyváradi hír után nem tudunk kormányválságról beszélni, mert nincs is, de most már nem is tudunk.
2: Már és
1: tényleg nagyon szívesen beszélnénk arról, hogy lefújták ezt az új tervet is, de az a helyzet, hogy annyira lezült te magát ez a téma, hogy őszintén mondom, hogy hírszerkesztő se szívesen lennék most, mert nem tudom, mit lehet írni három mondatnál többet erről az egész csúfságról. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy lezüllesztük a rádiógagát délután, és horoszkopról fogunk beszélni. Mindenki, minden a még értelmiségi nagy-nagy
2: csillagok örömére. Üzenete, hát figyelj,
1: nem sokan... Azt mondta nekem valaki, hogy az értelmiség halálát jelenti a horoszkop.
3: Azért ez a mondat, aki leírta, hogy szeptember utolsó hónapjainak csodás energiái lesznek, az úgy érzem meg is adta nekünk az alapot arra, hogy ne vegyük komolyan. Amikor szeptembernek vannak utolsó hónapjai, akkor úgy érzem, hogy sinem vagyunk. A horoszkópról el kell mondani.
2: Tényleg a szír.
3: Így van.
2: Hát ez jó.
3: Hát Eszter megírta, mit mondjunk neki. Tehát ez az, amikor vagy nincsen, aki elolvassa még, vagy nem tudom. Kezdem azt hinni, hogy most már azt is AI-jal csinálják.
1: Képzeljétek el, hogy azt mondják, hogy szeptember vége három csillagi egy életében is fontos szerelmi fordulatokat hozhat.
3: Te tudod, hogy mi a durva?
1: Mondja.
3: Érintett vagyok. Mindjárt duplán.
1: Na csókolom.
3: Párom is, jó magam is benne.
1: Én nem. Ebben. Csak a...
2: Én sem.
3: Párod, igen.
1: Párom, igen.
2: Ezt miért mondtad olyan szomorú?
3: Hát nem biztos, hogy abban a szeretésben is érintett lesz akkor.
1: Nem biztos, hogy, nem biztos, hogy az, amit én gondolok, hogy ő az. Na, mindegy. Mindegy. Azt látom, hogy te párod érintett. Milyen érdekes, hogy te feleségednek tudom horoszkópját, az enyémnek nem.
3: És az enyémet tudod.
1: Hogy ne tudnám a tiédet.
3: Jó,
1: van. Ez kicsit most kocsik.
3: A rádiogagán bemutatjuk, ahogyan ne olvassunk horoszkópot. Kérem szépen, gyorsan mondom, a Szkorpiót! A Szkorpió az elmúlt időszakban fokkal óvatosan... Miért köszönjük? Az a baj, ha elkezdtem, nem tudom abba hagyni. Anyám mindig mondta,
1: hogy... Ez olyan, mint az angol skába is.
3: Jó, szóval hiába vágyott a Skorpió mély kapcsolódásra, nem feltétlenül engedett közel magához bárkit. Mondom én, hogy ezt azért van egy ilyen strucakömile ebben a dologban, nem tudom lefordítani magyarra, kövezzetek meg 0735488. Na kérlek szépen, szeptember utolsó napján valaki könnyedén áttörheti az áttörhetetlen érzelmi falat a skorpióknál.
2: Érzelmi falról van itt szó?
1: Ne, én sem gondoltam, hogy a szűzkó skorpiókról beszél van szó, de aztán meg rájöttem, hogy csak a skorpiókról beszélünk.
2: Ja.
3: Rájöttem, hogy énekeltem, és elszigyeltem magam.
1: Mi is.
2: Mi is ezt jelzi, hallgattuk. Nem tudtam hova tenni.
1: A Skorpió most azt érezheti, hogy végre nem neki kell minden érzelmi kockázatot vállalnia. A másik fél is egyértelműen jelzi majd a szándékait. Ha kapcsolatban él, mármint a Skorpió, olyan őszinte beszélgetés jöhet, amely még szorosabbá teszi a kötelékeket. Hát, most erre mit tudjuk mondani?
3: Nem lett volna jobb, ha mégis más témát választunk, mint például azt, hogy a barna farmer váratlanul és legjobb alattalabbja lett. Mert te azon gondolkoztam.
1: Figyeljetek, tehát én, nem tudom, ha indulsz barna farmerbe, és nem vernek meg, akkor te már szerencsés ember vagy.
3: De váltsunk a farmerre?
1: Nem, mondjuk el, hogy még melyik két csillagjegy életében jöhet. Igen. A szerelem.
2: Hát de jobb lett volna a témának, a Margot Robbie közel 10 év házasság után meghozta a nagy döntést.
1: Margot Robbie mindig jó téma.
3: Igen, elvárnak.
1: Viszont milyen csillagjegyű? Milyen csillagjegyű Margot Robbie?
3: Hát kérlek mit tudom? Szépen. Meg mi?
2: Guagle!
3: Hát szerinted mégis hol gondoltam?
1: Nem kell sztár, miért írja? Star sign, azt tudja. Kancsér, rák. No.
3: Így van.
2: Jó, van ő sincs benne ebben a listában.
1: Nincs. Jó. Bebe, Recska, Rexa és a fejtleszó.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Félrelépni szabad. Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
2: Most várunk.
3: De mire?
2: Hogy feltörjön bennem a vágy.
1: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőélek.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
5: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
6: Akkor irány a Kamoshoes! Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
5: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát,
6: így a következő cipővásárlásod még kedvezőbb lehet.
5: Várunk a Kamoshoes üzleteiben.
6: Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt.
5: Kamoshoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
7: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
8: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
0: A reklám után
9: ismét slágerek

0: magadtól bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Na tehát akkor itt van három csillagjegy, amiről beszélnünk kell, mert úgy néz ki, hogy szeptember utolsó napjaiban csodás energiái lesznek, és a Skorpiót azt már említettük, itt van nekünk a mérleg is, a mérlegek számára a szeptember...
1: Mi az, aki mit mondta?
2: Mérleg?
0: Mérleget mondtam.
2: Mérleg.
3: Mi csúfolkodunk, igen?
0: Jó van, oké. Tehát a mérleg számára szeptember vége elsősorban arról szólhat, hogy végre tisztában látja, hogy mire vágyik egy kapcsolatban. Na, végre eljön ez a pillanat. Sokáig próbálhatott alkalmazkodni másokhoz, most viszont sokkal fontosabbá válik számára, hogy ő maga hogyan érzi magát valaki mellett.
1: Hát mondjuk ez nem egy rossz gondolat. Jó, nézzük meg.
0: Ezt nem tudom komolyan olvasni.
1: Én szeretném, ha valaki foglalkozna velem. A halakat. Olvassátok a halakat.
2: Jól van. A halak a romantikus oldala szeptember utolsó napjaiban különösen erősen előtérbe kerülhet. Valaki olyan bukkanhat meg körülötte, akivel már az első beszélgetéseknél feltűnően könnyű az összhang. A legnagyobb változás azonban az lehet, hogy a halak most kevésbé idealizálja a másikat. Hallgass oda.
0: Opa.
2: Nem egy elképzelt történetbe szeret bele, hanem abba, aki valóban ott áll előtte. Ez pedig sokkal stabilabb alapot adhat egy új kapcsolatnak.
0: Komoly, Bence, neked mondjuk.
1: Most jön a Bence része.
2: Aki párban él, mármint az a halak, aki párban él, annak ismét visszatérhet az a romantikus közelség, amely az utóbbi időben kissé háttérbe szorul. Na, Bence, nem akarsz
0: mesélni? Bence, hogyan ítéled meg az elmúlt időszakban háttérbe szorult a romantikus éne?
1: De várjálna, hogy velem szemben vagy bennem?
2: Hát reszkesetek betörőket nézett az este, hát hol le... Rejtadott, hol a romantika?
0: Igen, Bence már készül karácsonyra.
1: De azt hagyjám, de elkezdtem nézni, de negyed óra után belealudtam, úgyhogy nem tudom. A romantika szerintem benne még szúnyad. Úgy érzem, ahogy én is a kanapén.
2: Szerintem nem, csak nem, nyilván, hát most nehéz ezt felvállalni.
1: Ezért az erotika.
0: De hogy nekem semmit nem üzennek a csillagok is szeptember végére.
1: Milyen csillagjegy vagy, Gábor?
0: Hát bika vagyok, de nincs sem.
1: A bikák szeptember végén, gabikák, feltüzelve érnek haza. Az a kérdés, hogy a szenvedélyük célba talál, vagy öncélúvá válik csupán.
2: Meg egész jó volt, fejből mondta, hallod.
0: Jó, oké, rendben, de mit jelent? Értem most már, hogy az öncélú.
1: Örvendek, jó.
2: Tudjuk, hogy öncélú lesz a szenvedélyed, vagy mást is érint.
1: Szerintem, tudjátok, van az a pillanat, amikor elnézést kell kérni. Én azt mondom, ezért a horoszkóptért mindenkitől elnézést kérek.
2: Abszolút.
1: Egy kicsit szégyeljük is magunkat.
2: De muszáj volt valamit, hogy tudjátok, hogy számíthattok-e blokk tetején valamire, vagy nem számíthattok.
0: Így van, tudod, így van. Mit? Tehát önszélül lesz a szenvedély, vagy nem önszélül.
1: Inkább foglalkozzunk a szerelem témával, jobb lesz az nekünk.
4: Színre tesszük a délutánokat. Vagány

0: Köztünk mindennek vége, ez volt a, nem, köztem mindennek vége, ez a horoszkópnak a következtetése. Ismételten elnézést kérünk miatta.
1: Aztán a következő órában egy kicsit rátérünk a dubai repülőgép eltérítésre, nem is tudom, hogyan
0: a dubai csapat.
1: Mert még a nyomozás folyik, úgyhogy...
2: Há, igen, na a fiúk nem is a hírt, én mondtam, hogy szeretnék róla beszélni mindenképp, úgyhogy beszélünk róla. A Fly Dubai-jal történt egy nagyon furcsa, különös eset, és nyilván beszélgetni fogunk róla, de csak hírek után.
3: Reklám.
4: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mures Vet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
8: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
7: Mures Vet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
9: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai Mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
10: Most várunk.
11: De mire?
10: Hogy feltörjön bennem a vágy.
9: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria Mozi műsorán.
12: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt

0: társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: Jobbára derült marad az égbolt a hét második felében is, a hőmérséklet délutánonként 20 és 25 fok között tetőzik. Románia első vasúti kerékpár útja nyílt meg a Maros-megyei mezőségen, és jelentősen drágult szeptemberben a villamos energia Romániában. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. Nem szavazott bizalmat a parlament ma délutáni ülésén Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök kormányának. A Murashan kabinet beiktatását 182 képviselő és szenátor támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. Felújították a Marosvásárhelyi Dr. Knöpfler Vilmos utca Kossuth és a Rózsa köz közötti szakaszát, a járdákat rendbe tették, az aszfalt alól pedig visszahozták az eredeti kockaköveket, megőrizték a régi, sárga, klinker szegélyköveket is, a csatornafedeleket pedig szintbe hozták, így egyenletesebb és biztonságosabb lett az úttest. A Rózsa köz és a Mihály Mészkó utca közötti szakasz felújítását a következő ütemben tervezik, a rendelkezésre álló költségvetéstől függően. Románia első vasúti kerékpárútja nyílt meg a Maros-megyei mezőségen, egy több mint 100 éves használaton kívüli keskeny nyomtávú vasútvonal nyomvonalán. A 12 kilométeres pálya Mezőrücs, Mezőszentmárton és Mezőkirályfalva között húzódik. A túra Mezőrücsről indul, és oda-vissza 12 kilométeres, 2-3 órás programot kínál. A 4 személyes járműveken ketten pedáloznak, ketten pedig hátul utaznak. A szolgáltatás a jövőben online foglalással és idegenvezetővel működik. 90 felnőtt képzési programot szervez októberben az Országos Munkaerő Ügynökség, összesen 1590 ember számára ingyenesen, a legtöbben kereskedelmi dolgozói, adatbevívő és kezelői, mezőgazdasági dolgozói, pincér, valamint park és kertgondnoki képzésre jelentkezhetnek. A programok között digitális készségeket és kiberbiztonságot fejlesztő, illetve HR referensi képzés is szerepel. A legtöbb képzést Bukarestben, Dombovica és Konstanca megyében szervezik. Jelentősen drágult szeptemberben a villamos energia Romániában, amely így az Európai Unió negyedik legdrágább energiapiaca lett. Egy megawattóra átlagosan 176 euróba került, 16%-kal többen, mint augusztusban, és 81%-kal haladta meg a tavaly szeptemberi 97 eurót. Az áremelkedéshez a kedvezőtlen időjárás és a csernavodai atomerőmű kiesése is hozzájárult. Romániánál csak Olaszországban, Írországban és Magyarországon volt magasabb az ár.
3: Marosvásárhely ad otthont 2027. május 1-e és 7-e között a felnőtt férfi jégkorong világbajnokság Divízió 1/B-s tornájának. A romániai válogatott Japánnal, Kínával, Dél-Koreával, Spanyolországgal és Hollandiával mérkőzik meg. A találkozókat a jelenleg korszerűsítés alatt álló Marosvásárhelyi jégcsarnokban rendezik meg, amelynek felújítása várhatóan idén novemberben fejeződik be. Románia 3 éven belül másodszor rendez felnőtt férfi jégkorong világbajnokságot, olvasható a Székely Sporton. Rafinha sérülés miatt elhagyta a brazil válogatott keretét és visszautazott Barcelonába. A támadó az Ausztrália ellen 4-2-re megnyert felkészülési mérkőzésen még gólt szerzett, de izomfájdalmak miatt a szünetben lecserélték. A vizsgálatok szerint ödéma alakult ki a jobb combjában, ezért elővigyázatosságból klubjánál folytatja a kezelést. A Barcelona reméli, hogy a hét bajnokin 12 gólt szerző Rafinha már az október 10-i Hetafe elleni mérkőzésen pályára léphet.
2: A hét második felében sem várható számottevő változás időjárásunkban. Jobbára derült marad az égbolt, a hőmérséklet délutánonként 20 és 25 fok között tetőzik. Az éjszakák hűvösek, a reggelek párásak, ritkábban ködösek lesznek, csapadék a héten nem várható.
1: Most pedig,
4: Ilyen, amikor nem tudja a műsorvezető, hogy mit mondjon.
5: Nem, ez, igen, ez az alaphangot szólok. Én megadtam az alaphangot.
4: Itt vagyunk még egy órán keresztül Kis Bence, Bészabó Zsolt és Horváth Gábor. Menjünk tovább a Vagányvágányon.
5: Te is elég eri vagy.
4: A másik fáradok, na, így már az utolsó órán.
5: Nyögött egészen egy 10 másodpercen keresztül átnyögte. Na mindegy, Bastit hallgatunk, ők nem nyögnek, hála a jó égnek, Pompei jön tőlük. Talán a legnagyobb slágerük.
1: Olyan sok érdekes dolog történik nap mint nap.

0: Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
1: Vagány Vágány.
0: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Folyamatosan vannak dolgok, amivel az ember eteti magát. Például, hogyha a repülőgép biztonságára gondol, akkor hát én úgysem utazom Malajziába, ahol mindig a repülőgépek leesnek, én úgyis nem tudom, kiválasztom a legdrágább repülőtársaságot, ami biztos, hogy biztonságos.
1: Nem, Zsolt. Kiválasztjuk a legolcsóbbat, ahol mint egy madárkalitkában összezsufolva tudsz utazni.
0: A nagy általánosságról beszélek. Mit tudom én, hogyha Fly Dubai-t hallasz, akkor nem az az első, hogy ott te bármilyen gondba kerülhetsz. Na, nem tudom, hogy olvastátok-e, srácok, vagy nem. Ezt most mondom a hallgatóknak, hogy a fiúk most az erdőben vannak, de fogalmuk nincs, hogy miről fogunk beszélni. Olvastam ma, hogy képzeljétek-e, hogy egy Dubai-Tel Aviv járaton Szaúd-Arábia fölött egyszer csak a gép elkezdett süllyedni, az utasok meg...
2: Vészesen.
0: Nem süllyedni, hanem ereszkedni, bocsánatot kérek szépen mindenkitől, a magyar nyelvtudóitól. Vészesen elkezdett a gép ereszkedni.
1: Ereszkedni vagy zuhanni?
0: Ereszkedni, ez fontos.
1: Az jobb.
0: Fontos, nem
1: az
0: jobb.
1: Az ereszkedés ez
0: egyáltalán nem jobb. Közben, ha jól tudom, akkor a 7200-as kódot küldte el a gép a dubai...
2: 7500-as
0: a dubai irányító központhoz, amit szeptember 11-én is küldtek a gépek, ez tipikusan az eltérítésre vonatkozó segélyhívó a gépektől. Na, innen következett az, hogy az utasok arra lettek figyelmesek, hogy nagyon hangos hangzavar van, valaki küvöltöznek a pilótafülkében. Na, ezek után egy kicsikét zizi a helyzet, mármint nagyon zavaros, mert hogy állítólag az egyik utas egy szúrószerszámmal a segédpilótát, a másodpilótát, aki állítólag a gép fölötti irányítást el akarta venni a pilótától, leszúrta, utána valaki más meggyógyította. A gép végül kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában.
2: Izrael helyett, hogyha jól...
0: Tel Aviv helyett, és nem értük semmit
1: azért a szitúban. Ez a Jézuska és a géppuska közti eltérés, elég rendesen.
0: Amúgy is, nem értettem, hogy hogy van utasnál éles szúró szerszám.
1: Én nem tudom, de a Székely bácsi ismerőstől elvették a vásárhelyi reptéren a bicskát, csak hál' Istennek vissza is kaptam, mert megesküdött a biztonság is, hogy itt megkapja nála, amikor visszajön aznap.
0: Na, mindegy, a helyzet nagyon-nagyon sötét, tényleg nagyon sötét.
2: Írtós.
0: Nem akarunk ilyenekről
2: olvasni. Állítólag a másodpilóta el akarta téríteni a gépet, és azt szerette volna, hogy lezuhanja.
0: A földnek akarta vezetni a gépet.
2: Igen.
1: Vagy csak az akarta vinni, leparkolni a tömbház elé.
0: Hát nem, mert az a helyzet, hogy közé tettek egy grafikont. Nyomozás még zajlik, ezt mondjuk el. Tehát ezek nem kész információk, ezek eddig kapott információk. Közé tettek egy grafikont ugyanakkor, ami a gépnek a vészes ereszkedését mutatta, tehát valami hány méter per perc? Nem tudom, valami 9000 méter per perc, tehát azért az durván.
1: Valami ilyesmi. Aminek a vége a töcs.
0: Igen, tehát az durván. Tehát a végén sikerült megfogni, van is egy ilyen rövid kis felvétel, miközben sikoltozik mindenki a gépen, ahol a pilóta megfogta, gondolom én, de érdekes, hogy végül a gépet civil pilóták tették le. Tehát nem is a pilóta, hanem a gépen utazó, civilben civil. Utazó pilóták tették le a gépet.
1: Mert a rendes pilóta az mit csinált?
0: Hát verekedett előtte a másikkal, gondolom, ott
2: lekérdett. Szerintem az sok hatással
1: nem lehetett volna, most csak így gyakorlatilag kérem, azok, akik mondjuk nem, tehát akik civil pilóták, nem üthették volna azok a másodpilótát, amíg a rendes pilóta. Hát ilyenkor egy kicsit a mentőben is még behúzol neki hármat, biztos, ami biztos alapon. Na de hát ez egy másik történet.
2: A lényeg az, hogy a Budflyer közösségi oldalán azt írja, hogy az izraeli média felvetése szerint az egyik pilóta élesen lefelé irányította ugye az utasszállítót, amiről a Zsolt is beszél, de a második pilóta dulakodásba bonyolódott vele, és információk szerint a másodpilóta többször megszúrta a kapitányt, akit a legénység tagjai is az utasok állítottak meg, és ami a legfontosabb, hogy Izrael terrortámadásként kezeli a történt.
0: Állj meg, egyelőre. Tehát akkor a másodpilóta szúrta meg a kapitányt? Mert ez akkor ez új info. Na, mindjárt kiköbözzük itt a dolgokat. Semmi esetre sem túlságosan vicces ez a dolog. Rácz Gergőt hallgatunk.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

csábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ott hagytuk abban, hogy rákérdeztél, hogy akkor valós-e az az információ,
1: hiszen a...
0: Tehát igen, igen, egyelőre még itt tartunk, de gondolom a nyomozás még nem ért véget. Tehát a másodpilóta többször megszúrta a kapitányt, ezt állítják egyelőre, és az izraeli hatóságok a Fly Dubai incidensét terrortámadásként kezelik biztonsági értékelések és utasszámok alapján. Ez áll még a bejegyzésben, és az I24 News szerint, ami biztos a nyilatkozó izraeli tisztviselő szerint, hogy erőszakkal át akarta venni a repülőgép irányítását az egyik pilóta. De hogy most melyik pilóta? Itt a másodpilótáról van szó.
1: Így van, így van, így van. Ezt én angol forrásokból olvastam, és sokkal korábban, tehát valószínűleg nem volt még minden, még ennyire se tiszta, mint ahogy te olvasod. Na, gondolom én, hogy az utaslista alatt azt értik, hogy többnyire izraeliek utazhattak a repülőgépen.
2: Hát mert amennyi... hogyha Izraelbe ment, feltételezhető, hazamentek néhány van, vele, ez így teljesen van. Logikus.
1: Tehát gondolom ezért kezeli Izrael terrortámadásként. Na, nem akarunk senkit elijeszteni a repüléstől, de hogy mondjam, az egyik felől kitörik egy ablak, ahova beszorul egy bácsi. A másik felől a Fly Dubai pilótáját, a világ egyik leghíresebb légitársaság, oké, nem az Emirates, de akkor is. Mert nem így ejtik, hogy Emirates. De miket nézel? Édes Isten, nézze csórénőket közben, miközben.
2: Kérlek szépen a Sydney Sweeney Instáját nézzük fél szemmel, mert azt, még az is téma lesz. Arra gondoltam, hogy ott nem tudnak ezek profi módon eltéríteni repülőt. Sydney Sweeney-t oda küldött bugyiba, mehet a autóba, szerintem úgy fog lezuhanni a repülő, senkinek nem fog észre feltűnni. Egyszerűen, na így aztán nem történt, aztán megszűnt az egész.
0: Srácok, ezt hallgassátok meg, mert szerintem itt totálisan bonyolódni fog az ügy. Az MTI azt írja, hogy az egyik pilóta tévedésből nyomta meg a vészjelző gombot, és az értesülések szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben.
2: Ukrán és orosz.
1: Ne, a Fly Dubai-t egy ukrán és egy orosz pilóta vezette Tel Avivba. Dubajból. Te öcsém, hát hallod?
0: Ezért mondom, itt ez nagyon bonyolult.
1: Sheridan nem tudna együtt.
2: Hallod, és honnan indult az a repülőgép Tel Avivba?
1: Dubajból.
2: Valami
1: Dubajból. Dubajból. Hát Fly Dubai.
2: Oké, rendben. Nem felmerült bennem a gondot, hogy mit tudom én, valami neonáci koncertről indultak a... Most már tényleg ez a következő lépés.
1: Tehát azt akarod nekem mondani, hogy a Fly Dubai pilóta fülkéjében eleve egy orosz és egy ukrán pilóta
0: ukrán csapott össze.
1: Hát mégis mit gondoltak, hány percnek kell elteljen, hogy ezeket ketten összeveszenek?
2: Putyinon?
0: Hát vagy bármi máson, most már így ezt a háború következében.
2: Ehhez hát képest egy magyar és egy román ember teljesen nyugodtan beültetett egy vezető fülkében, egyik se akarja a gépet lezuhantatni.
1: Egész addig, amíg a román ellen mondja, hogy itt ebbe a pilóta fülkébe a románul beszélsz, mi van?
2: És akkor a magyar megmondja,
0: hogy is erre. Hát, hogyha a román légtérben vagy, igen, akkor igen.
2: Nem, mindannyian angolul beszélünk, mert a toronnyal angolul. És akkor is angolul beszélsz a toronnyal, amikor a magyar toronyba olyan nemzetiségű ember ül, mint te. De egyébként tényleg vicces, mert Magyarországon tudom, hogy a toronyban
1: is angolul beszélnek.
2: Angolul beszélsz. Jó, a kis toronyoknál nem, de amikor
1: hát egy kis jó szándékkal mondjuk ezt az angolt, ahogy a nők beszélik, de mindegy, a lényeg, hogy angolul.
2: Tehát angolul gagyognak, az a lényeg.
0: Na, azon filózom, hogy ilyenkor a felettes, aki beosztja a pilótákat a különböző járatokra, akkor most ezen is kell gondolkodni, hogy az orosz az ukrán mellé nem ülteti be, vagy fordítva?
1: Gábor jól mondja, tehát ezen még kéne gondolkodnod.
2: Hát végülső soron igen, elvárhatod, hogy profi mód viselkedjenek. Hát gyakorlatban pedig...
1: És akkor melyik akarta a főnek verni a gépet, vagy csak simán verődött a gép
0: tudom,
1: magát,
0: melyik...
1: ezek verekedtek a pilóta fülkében?
2: Lehet az volt, hogy valamelyik ráseggelt a kormányra. Tehát meg már nem volt, hogy visszamászanak, tudod, hogy felhúzzák ezzel. Jóska, vagy Sása, húzzad föl.
1: Szúrjuk oda, hogy szerencsére senki nem sérült meg.
2: Kivéve, akit megszúrkodtak.
1: One Republic-kal megyünk tovább, és ha jól értem, és látom, akkor Sydney Sweeney-vel nem sokára.
3: Sírja tesszük a délutánokat. Vag

0: Na, kétes hírekből már a kiutott elég. Próbáltuk lenyomozni ezt a Fly Dubai esetet, de próbálok lenyomozni egy másik esetet is. Meg nem erősített forrásokból mondom, hogy 2027. május 1-e és 7-e között Marosvásárhely 2027. Ben Marosvásárhely ad otthont a jégkorong világbajnokság
1: így igaz.
0: 1B divíziójának, ami azt jelenti, hogy Románia ellenfelei, Japán, Kína, Dél-Korea, Spanyolország és Hollandia lesznek. Ismét a tilt a feljutás. Tehát most mi a helyzet? Nincs hol tartsanak világbajnokságot a jégkorongosok? Vagy...
1: Nem, arról van szó, hogy minden évben valahol máshol próbálják megszervezni, és mivel most fogják befejezni, november végére ígérik, hogy a Marosvásárhelyi jégcsarnokot befejezik, így egy új stadionban, vagy hát egy csarnokban fogják megszervezni a jégkorong VB-t. Ennyi a titulás.
0: De úgy értem, hogy bármelyik ország szervezhetné az alábbiak közül.
2: Nyilván.
1: Hát igen, de úgy általában a kelet-európai országok az elmúlt 20-30 évben le voltak maradva, nem nagyon adtak nekik szervezési jogot, és akkor most a Nemzetközi Jégkorong Szövetség úgy ítélte meg. Ugye tavaly volt Sepsiszentgyörgyön.
0: Igen, erről beszélek, és akkor hát nem másé, csak tudod, akkor ez olyan lesz, hogy Marosvásárhely most mondja, hogy óriási sportdiplomáciai siker, hát igen, no, volt Szentgyörgyön is. És akkor a szentgyörgyiek, hogy oj, de nálunk volt már hoki VB, igen, de lett Vásárhelyen is. És ez akkor hogy van? Amúgy kíváncsi vagyok.
2: Jól van.
0: Nagyon örülök. Tehát tényleg nagyon örülök, hogy ezt is sikerült összehozni 2 évre rá. Tehát ez brutálisan jó hír. Közben azon gondolkodtam, hogy melyik az a sport, aminek szeretném, hogyha legalább az Európa bajnokságát valahol itt a környékünkön, Erdélyben szerveznék, de még annak is örülnék, hogyha mondjuk Romániában. És nem igazán tudtam.
2: Vízipóló.
0: Igen? Uh-huh. Meddig mennél el egy vízipóló világban?
2: Kolozsvárig, igen. Még Bukarestig is. Eléggé nem szeretek Bukarestbe menni. Félre ne értsetek, az utat, az arra felövezető utat utálom, de azt rendesen.
0: Én egy kosárlabda Európa bajnokságot megnéznék bárhol Romániában.
1: Hát igen, csak az a kérdés, hogy van-e alkalmas stadionunk erre, tehát kosárlabda pályánk erre, ahhoz, hogy egy Európa bajnokságot megszervezünk, akár Erdélyben, vagy Románia bármely területén.
2: Egy biztos van a kérdés, hogy több egymás mellett, ugye, mert azért lesz olyan, hogy egyszerre kell játszanak.
0: Igen, hát Kolozsváron van. Sepsiszentgyörgyön van.
2: Bukarestben van, Temesvárban van,
0: Szebenben van. Van, amennyire jól tudom, de meg tudnánk ezt oldani. Szerintem. Aztán, hogy logisztikailag, kiszolgálásban, vagy tudom én, ez sok
2: ilyenkor ugye hotel kell azért, aha, tehát az fontos, meg ráadásul ilyen kosaras eseményről tudom, a szervezők mesélték, hogy a srácok azok mind keresték a fotelt. Nem értették, hogy miért. Azért, mert egy átlag kosaras pasas úgy egy olyan 20-30 centit egy átlag ágyról lelóg. És mindig oda raktak egy fotelt a szágy végére, azon volt a lábuk. Úgyhogy ilyen apró dolgok vannak. Kosaros VB-t csak olyan helyen lehet szervezni, ahol
0: én már az Európa bajnokságnak is örülnék, nem feltétlenül csak a VB-nek, de hát nyilván most képzeljétek el, mit tudom, Sepsiszentgyörgyön az NBA sztárjait az amerikai válogatottal, de valószínűleg ott áll még reggel 5 órakor.
2: Bukarestben sem, tehát nem tűnik reálisnak.
0: Na, nekem ez, Gábor, neked úgy gondolom, hogy szíved vágya teljesül ezzel a jégkoronggal, de mondjuk egy A divíziós.
1: Igen, csak most már jégkoronggal úgy vagyok, hogy már kezdem unni, tudod, hogy most már tavaly volt a Sepsiszentgyörgyön, most pedig Marosvásárhelyen lesz jövőre. Valami más sportágat szeretnék itt látni, de hogyha például az infrastruktúra vagy esetleg a logisztika nincs annyira kialakítva, még Romániában bármilyen sportágról beszéljünk, akkor lehet abban is gondolkodni, hogy közösen egy másik országgal megszervezni egy Európa bajnokságot, vagy akár világbajnokságot, mint ahogy a foci VB-t is mostanság szervezik. Igaz, hogy most ugye habár nem, most is nem csak az Egyesült Államok szervezte, hanem épp úgy Mexikó
2: és Kanada is.
1: Kanada is, igen.
2: Következő az úgy van, ugye
1: úgyhogy Magyarországgal, ha összeállnánk, akkor szerintem Románia-Magyarország meg tudna egy Európa bajnokságot, vagy VB-t is szervezni.
0: Nem hiszem, kicsi és kosárba? Nem? Igen, kosárban igen.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: haza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma-Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma-Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
3: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
4: Október 17-én Marosvásárhelyen.
3: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
5: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
6: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
7: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pálcokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
8: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
0: A reklám után
9: ismét lágerek,

0: Közben gondolkodtam, és van még egy a kosárlabdán kívül, amit nagyon-nagyon szívesen látnék.
1: Várjál, ruttant.
0: Az Magyarországon már ott volt
1: világbajnokság.
0: Az nem érdekel.
2: Strandor röplabda.
0: Na, szallod, én voltam. Csajok. Én voltam Európa bajnokságon, Monte Carlo-ban, és azt már meséltem, hogy életem egyik legnehezebb napja volt. Tehát azt férfi épésszel nagyon nehezen bírja ki fiúk.
2: Mármint a nőire gondolsz.
0: Női volt, igen. A női strandröplabda Európa bajnokságra csöppentem be. De csak úgy hallottam, tudod, hogy... Mondom, nézzük meg, mi van ott, a nagy tömeg volt, meg mit tudom én. És én nagyon vagány volt, nagyon barátságos volt a közeg, föl kellett mutassam, akkor még útlevelem volt, föl kellett mutatnom az útlevet, nem kértek pénzt, bemehettem, gondolom, már megkezdődött a mérkőzés, akkor már itt tudom én. Öcsém, hát fú, én olyan zavarban, olyan rég voltam, vagy azóta
2: sem. De megnyílott a Mennyország kapuja.
0: Hát, nagyon durva. Na mindegy, nem, én egy darts VB-t néznék meg Romániában.
2: Az simán meg lehet szervezni.
0: Nagyon ritkán hoznak el sztárokat hozzánk, nagyon ritkán. Most már vannak a román játékosok, akik ugye nagyon jól teljesítenek, magyar játékosok is, akik nagyon jól teljesítenek, és amilyen hangulatot van fiúk, de főleg az ilyen nagyobbakon, a Premier League-en, meg a világbajnokságokon, amilyen hangulatot ezek tudnak ott nyomni, hát fú, nagyon-nagyon elmennék egy ilyenre.
1: Downhill VB. Bicikliben, ott tényleg vad erdei utak, olyan helyen, ahol tényleg jó, vagy ilyen városi csapatás, mert olyat is láttunk.
0: Az a bajom nekem ezekkel, hogy
1: São Paulo-ba,
0: bár elmennék, megnézném egyszer a Tour de France egy szakaszát, de ott annyit látsz, azt a pici részt,
2: amit csak igen, tehát az olyan, mint a Forma 1, érted, hogy egy
0: hát de úgy, hogy a franciák látsz. Csinálják például a Tour de France-nál, hogy utaznak a mezőnyel, érted, tehát az úgy, hogy tud izgalmas lenni. A downhill-al az a helyzet, hogy oké, odaállsz egy-két szöktető, egyik nap egyik szöktető, az másik nap másik szöktető.
1: Nem egy olyan helyen, ahol azért tudod egy kicsit távolabbról nézni az egészet, hogy tényleg lássad azt az őrült tempót.
0: Pedig ott pont a gyökeres résznél az erdőbe szokott ez izgi lenni, hogy ki hogyan teljesíti. Na, vannak ötleteink, az a lényeg. Én úgy látom, tehát ez a dupla VB szervezés, ez a dupla hoki VB szervezés szerintem már jól jel a fele, hogy már kezdünk fejlődni, és kezd bízni bennünk a nemzetközi sportvilág. És gondoljatok bele, hogy ezek mind megjelennek sajtóban. Tehát az, hogy Romániában volt szervezve, lehet, hogy valakinek egyszer csak fejbe kólint, valakit fejbe kólint az ötlet, hogy gyertek fiúk, menjünk, vigyünk darcot Romániában.
2: Igen, de azt azért hozzátenném, hogyha már a jégkorongnál tartunk, hogy az is kellett ahhoz, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség rábólincson arra, hogy két éven belül két helyszínen is Romániában megszervezik a jégkorong VB-t, hogy rendbe rakták a Román Jégkorong Szövetséget. Mert hát ott az elmúlt időszakban elég sok probléma volt, ami az elnökséget illeti, de végre helyre tudták tenni a dolgokat, és jött egy új elnökség, egy új stáb, és hát akkor azóta bizalommal fordul a Nemzetközi Jégkorongszövetség.
1: Hát mindenképpen dinamikus. Pláne, hogyha egyszer teljesítettek, az már bíztató, igen. Mert akkor tudod, hogy másodszor is meg tudják ezt lépni.
0: Hát mi ott voltunk, és azt tehetünk mondani, hogy komolyan volt véva.
3: Magánvágány.
4: Plecskálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk.
5: Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.
6: Rádió Gaga.
4: Rádió Gaga.

0: Gratulálunk Marosvásárhelynek és a Román Jégkorong Szövetségnek, hogy sikerült összehozni május 1-e és 7-e között, tehát Jégkorong BB Vásárhelyen.
1: Igen, a román válogatott Japánnal, Kínával, Dél-Koreával és Spanyolországgal, meg Hollandiával fog megmérkőzni. Gratula!
2: Én azt hiszem, hogy egy izgalmas rendezvény elé nézünk, és nagyon-nagyon várjuk. Reméljük, hogy mi magunk is ott leszünk. A mai műsor ezennel véget ér, mondhatni jégre tesszük, mint a VB-t, de erről majd később beszélünk részletesebben. Egyelőre búcsúzunk tőletek, sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Holnap találkozunk, sziasztok!
3: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
6: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
7: Most várunk.
8: De mire?
7: Hogy feltörjön bennem a vágy.
6: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
9: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.